0: Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exiuslágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Jugoszlovenka. Csak retro.
1: Csak retro.
0: Exiuslágerek a 107,1-en.
1: A 107,1-en.
0: Az SMR-ben.

0: ahol a régi slágerek tovább élnek. Itt halhatatlan előadók,
1: és legendás zenekarok dalai szólnak.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit. Változatosság a retro jegyében.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Kezdje a reggelt
0: a 107,1 MHz-en. Show.

0: A Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
3: Minden, ami ahhoz kell, hogy jól kezdődjön a nap.
4: Hírek, aktualitások, információk, ráadásként régiós lágerek.
3: 107,1. Napindító.
0: Hát vidám reggelt kívánok minden kedves fanatikus napindító hallgatónak. 6 órát ütött az óra, mi pedig itt vagyunk. Remélem önök is hamarosan virrad érdemes a jó zenék társaságában a 107,1 MHz-et fülelni az év 266. napján, szeptember 23-án, szerdán. 266. nap, tegnap volt a 265. nap, ez azt jelenti, hogy 100 nap múlva lesz a 365. nap. Belegondoltak ebben mindjárt itt az év vége, mi pedig visszatértünk a napindítóval, igazából hát nem ez az első nap, hanem már hétfőn meg kedden is volt napindító. Minden esetre jó egy kicsit visszatérni, egy kicsit filozofálni, így reggelente beszélgetni, jó kis témákat feldolgozni, úgyhogy szerintem most is érdemes lesz velünk tartani. Miért? Szó lesz például a Connect & Grow üzleti konferenciáról, ami Palicson lesz, és csütörtökön kezdődik. Szó lesz az Osszájról, ami hát igazából az elmúlt időszakban rendkívül módon sújtja a mezőgazdasági termelőket, meg igazából az egész vidékünket. Aztán igazából lesz itt útinformáció, közérdekű információ, követem egyébként folyamatosan, hogy hol vannak rendőrök, tehát az autós hallgatóknak kedvezünk ma is, úgyhogy szerintem lesz minden, mi szem szájnak ingere. Ki van itt velünk? Lélekben itt van a főszerkesztő Dédi Zsuzsanna. Köszönti önöket a zenei szerkesztők Szabó Tibor és Sóti Tamás, a mai adásvezető technikus nem más, mint Sóti Tamás. A mai műsor megálmodója Orosz Ildikó, én pedig Bálint Csaba vagyok. Mi leszünk itt önökkel 10 óráig a jó zenék társaságában. Érkezzék hát az első.

0: Kezdjék velünk a reggelt!
1: Ébredjen velünk!
0: A 107,1 MHz-en.
2: 6 óra 6 perc van, és hát egy érdekes információt szeretnék megosztani önökkel. Az a nagy helyzet, hogy ma a napkelte 6 óra 29 perckor lesz, tehát még lehet egy romantikus napfelkelte nézést beiktatni, amennyiben sietnek, 23 percük van rám. És miért különleges ez a napkelte? 2026-ban képzeljék el, a mai napkelte lesz az első őszi napkelte. Miért mondom ezt? Mert hogy szeptember 23-a van, és igazából ez azt jelenti, hogy beköszöntött a csillagászati ősz hajnali 2 óra 5 perckor. Tehát kedves hallgatók, az a nagy helyzet, hogy most már hát el kell búcsúznunk a nyártól, hivatalosan is, mert hogy ősz van, nem csak szeptember 1-től. Igazából szeptember 1-től az még nem annyira ősz, akkor még van, aki elmegy nyaralni, melegek vannak, de most már 23-án beköszönt a csillagászati ősz is, ez pedig azt vetíti előre, hogy igazából most már fel kell készülnünk arra, hogy ez hamarosan időjárás szempontjából is így alakul. Nem sokára beszélek erről is, de először beszéljünk erről az őszi napi egyenlőségről. Hát az az érdekes, hogy a föld tengelye ilyenkor nem dől a nap felé, de az ellenkező irányba sem. Így közel egyenlő, de igazából valójában nem egyenlő a nappal és az éjszaka hossza, de hát ilyenkor azt szoktuk mondani, hogy egyenlő a napos órák száma az éjszaka sötét óráinak számával, úgyhogy mindenhol máskor köszöntött be egyébként az ősz, a csillagászati ősz, ezt meg lehet nézni az interneten. Úgyhogy érdekességként ezt mindenképpen szerettem volna elmondani. A napnyugtáról is beszéljünk egy picit, az ma 18 óra 37 perckor van, szépen lassan jön előre ez a napnyugta. Jönnek ezek a begubózós, beburkolózós, filmnézős éjszakák, jönnek az esték, amikor sötétedik már igazából 3-4 óra környékén, inkább 4 óra környékén, úgyhogy van, aki ezt szereti, van, aki nem. Decemberig jó, aztán januártól már állul az ember, legalábbis ez szokott lenni nálam a tapasztalat. Nézzük, hogy milyen időjárás vár ránk az elkövetkező napokban. Hát lesz itt mindenféle földi jó. A mai napon 19 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála, megmarad a szeles időjárás, tehát erre mindenképpen figyeljenek. Kellemetlen volt az elmúlt két nap különben, sokat sétáltam, és hát nagyon-nagyon-nagyon vitte a port a szél. A hajnalban 8 fokot mértek, hűvös volt a hajnal, érdemes kabátot viselni, hogyha reggel útnak indulunk, főleg kora reggel. Jön a csütörtök, na akkor már csapadékra is lehet számítani. Zápor előfordulhat vidékünkön, és erős szélre kell készülnünk holnap, és sőt, holnap után is, és holnap után lesz a leghidegebb a héten, 18 foknál nem lesz melegebb, ami azt illeti. Ekkor már tényleg kabátos lehet akár még a napközbeni időjárás is. És akkor jön a jó hír, szombat, vasárnap, hétfő, kedszerre, tehát az előttünk álló hétvége és a jövő hét eleje egy kicsit stabilabb, szép őszi időt hoz, 22-23, sőt egyesége 24 fokos csúcsok is lehetnek, úgyhogy erre mindenképpen készüljünk, esetleg szervezzünk szabadtéri programot, vagy bármi mást. Nézzük, mi a helyzet, ha tüsszögünk. Elkezdődött egyébként, erről volt szó itt a napindítóban, ha jól láttam már tegnap, itt van az vírus szezon, tehát a felső légúti fertőzések időszaka megerősödik ebből a szempontból, úgyhogy sokan tüsszögnek, ha esetleg allergiásak, akkor a parlagfű közepes koncentrációban van jelen, még a gombák extrém magas koncentrációban vannak jelen a levegőben, ezek hát igazából kifejthetnek különböző reakciókat. Orvos-meteó szempontjából mi a helyzet? Ma nincs front felettünk, de a hidegebb idő miatt az érzékenyek körében hidegfronti jellegű tünetek még jelentkezhetnek, úgyhogy ez mindenképpen fontos információ, így a megszólalás végére szögezzük le. Itt van az influenza szezon lassan, meg a nem tudom milyen felső légúti betegséges szezon. Készüljünk fel rá változatos táplálkozással, kefírfogyasztással, és hát igyekezzünk nem megbetegedni. Mindenképpen mossunk kezet, itt kezdődik az egész. Jön egy jó kis zene, utána köszöntjük a névnaposokat.

0: 6 óra 15 perc van, beszélünk a névnaposokról, kik ünnepelnek ma. Mindenkit istenéletesen, aki a születésnapját ünnepli esetleg, vagy bármilyen más évfordulót, kocincsanak egyet az egészségükre, meg a mi egészségünkre is. Meg istenéletesen a Teklákat, az Ilákat, az Ildikókat. Ildikók, no hát akkor innen is üdvözöljük és felköszöntjük Orosz Ildikót, aki ma ünnepli a névnapját, és ma megszerkeszti a napindítót is. Úgyhogy erről már beszéltünk, istenéletesen Orosz Ildit. Ilona, Lina, Livius, Telma, nem semmi nevek, nézzük meg, hogy mit jelentenek eme. Hát közel sem egyszerű nevek. Tekla, egy görög eredetű névről van szó, a jelentése Isten dicsősége. Ila, az Ilona rövidített, kicsinyítő képzős formája. Hogy mi a jelentés, azt nem írja itt. Az Ildikók, germán eredetű névről van szó, magyar név, a jelentése harcos, Attila hun király második felesége, a germán mondákból is ismert Krimhilda nevének rövidülése, a Hilda, Ilda és ennek már a latin nyelvű forrásokban előforduló alakváltozata az Ildikó C-vel. Csak a magyarban vált használatos női névvé, Arany János huntárjú eposza a Buda halála nyomán. Szép. Ilona, a Helena régi magyarosodott alakváltozatáról van szó, Magyarországon a középkor óta gyakori. Elterjedésében a kereszténység, a homéroszi történetet feldolgozó középkori Trója regény Szép Ilonája, valamint a 16. századi Szépho História Árgyilus királyfiról és Tündér Ilonáról szóló alkotás. Ez Árgyilus volt szerintem. Kicsit itt rosszul írja. Szóló alkotás játszott szerepet Ilona név formálásában. Lina, a Karolina becézőjéből önállósult névről van szó. Livius, latin eredetű név, jelentése ólom színű, kékes, irigy, rossz akaratú. Hát nem semmi névjelentés. És végül a Telmák, angol eredetű névről van szó, jelentése ápoló, óvó, vigyázó. A jó istenéletesse a névnaposokat, kocintásra fel, 6 óra 17 perc van, nem sokára megnézzük, hogy milyen események köthetők szeptember 23-ához.
1: Csak lépkedsz, ugyanúgy megy minden,

lépsz előre és lépkedsz egyre feljebb. A lépcsőn egyre lejjebb csúszol, nem érted miért. A lelki emelkedőn az ember, hiába, hogy sokat mer, nem tévedhetetlen, amíg él. Így most én léptem, ugyanúgy megy minden, ugyanúgy megy minden, minden tovább. Csak járom, a nagyok táncát járom, ugyanúgy megy minden, minden tovább.

0: Önök a Szabadkai Magyar Rádiót hallgatják a 107,1 MHz-en.
1: No hát, mielőtt megnyitnánk a rádió bazár kapuit 6:30-kor, és eladnánk önöknek sok még neféle jót, nézzük meg, hogy milyen események köthetők a mai naphoz, szeptember 23-ához. Képzeljék el, 1846-ban a mai napon 180 éve felfedezték a Neptunus bolygót. A bolygót először két német csillagász, Johann Gottfried Galle és Heinrich de Arrest regisztrálta. A francia tudós Urbain Le Verrier útmutatását követték, aki az Uranus keringési rendellenességeiből pontosan meghatározta a zavar okaként feltételezett Neptunus bolygó helyét. A számítások alapján Johann Galle német csillagász 1846. szeptember 23-án mindössze fél órás kereséssel a jelzett helytől 1 fok távolságra az új bolygót meg is találta. No, Neptunus, ugyebár. Fejből tudjuk a bolygókat, remélem. Megyünk tovább, megszületett Gundel Károly vendéglős gasztronómiai szakértő 143 éve szeptember 23-án 1883-ban. Ő Gundel János fia volt. Hát igazából éttermes volt, könyvei rendkívül sok szakácskiállításon, bemutatkozó könyveken keresztül népszerűsítette a magyar konyhát, és igazából fellendítette az idegenforgalmat. Ma van az őszi napi egyenlőség, erről beszéltünk már. Hát 480-ban, 2506 éve időszámításunk előtt megszületett Euripidész, görög tragédia költő, nem semmi. Menjünk tovább, nézzük, miket tudunk itt még megemlíteni. 1872-ben, 154 éve a mai napon megszületett Richter Gedeon. Ő gyógyszertáros, gyógyszergyáros és vegyész volt. 1901-ben megvásárolta Budapesten a Sas gyógyszertárat, ahol a gyógyszerek Magyarország iparszerű előállítására laboratóriumot rendezett be, és Magyarországon elsőként kezdte meg, főként állati szervekből készült organoterápiás készítmények előállítását. Ebből fejlesztette ki, 1907-ben Kőbányán megalapította a róla elnevezett gyógyszergyárat. Kiváló, külföldön is elismert gyógyszereket kísérletezett ki, és gyártott, úgyhogy le a kalappal, egy magyar, akire büszkék lehetünk. Aztán, mik vannak még itt, nézzük csak. Közben megmódosult ez az Ezen a napon című honlap, és akkor azért nem találom annyira föl magam itt. Hát régebben, tavasszal még könnyebben ment ez a történet. Szaúd-Arábia köztársaság nemzeti ünnep a mai, kedves hallgatók, ünnepeljenek szolidaritásból a szaúd-arábiaiakkal. 1932 óta 94 éve ünnepelnek ők a mai napon, mert ugye az ősi arab területen a 20. század elején alakult ki a Szaúd-Arábiai állam, hát amely igazából aztán a szaúd-arábiai királyság, meg most már köztársaság alapjait jelenti igazából. Aztán 1941-ben, hát ez annyira nem pozitív információ, először végezte gázkamra kísérletet Auschwitzben. Hát igen, ez ugye kötődik a második világháborúhoz. Aztán végrehajtották az első föld alatti atomrobbantást a Kínai Népköztársaságban 1969-ben, 57 éve. Tesse semmi. 1980-ban Bob Marley Pittsburghben összeesett a színpadon, és ez volt pályafutása utolsó koncertje. Onnan azonnal a New York-i kórházba szállították, de a szóvivője akkor még tagadta az agytumorról vagy rákbetegségről szóló híreket. Aztán mik vannak még itt? Hát igen, ez is egy fontos információ. 1861-ben 165 éve meghalt Brunswick Teréz, az első magyarországi óvodák megalapítója. Nagyon fontos szempont volt az ő életében az óvodák megalakítása. Aztán igazából Londonban meghalt a mai napon 1939-ben Sigmund Freud, osztrák ideg- és elmegyógyász, eszéíró, a pszichoanalízis megalkotója. Hát ugye őt azért sokféle szempontból lehet ismerni. A pszichoanalitikus iskola alapelmélete, hogy az elfolytás révén tudattalanná váló emlékek és motivációk nagy hatással vannak a személy viselkedésére. Ez volt az ő munkásságának egyik középpontja. Ezt mindenképpen fontos megemlíteni. Hát igazából én ennyit gondoltam szótejteni egy 6 óra 25 perc környékén a mai naphoz kapcsolódóan. Jöjjön egy jó kis zeneszó, utána pedig jön a rádió bazár, nyitjuk a pannon aprót.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Na nézzük, pontosak vagyunk, mint az atomóra, 6 óra 30 perc van, és mi már indítjuk is a rádióba. Zárt Szabadkán kiadó egy egyszobás lakás diákoknak, teljesen berendezve, közel a Népkörhöz. Érdeklődni a 064 131 0640-es telefonszámon lehet. 064 131 0640. Aztán a Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, az ára 10 000 euró, további részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Amennyiben lemaradtak, ezeket az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján is elolvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 12:30-11, valamint délután 13:30-16.
1: Hétvégén 9:30-12, valamint délután 14:30-17.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ébredjenek friss hírekre és a régmúlt slágereire.
2: Napindító. Követem a rendőr információkat, de még úgy látszik alszanak, úgyhogy nem tudok friss infokkal szolgálni önöknek. Viszont tegnap este a Jován Mikity úton, ami most ugye le van zárva a Majsait környékén, volt egy közlekedési baleset, amelyben az információk szerint egy motorkerékpár és egy autó vett részt. Hát erről több info nincsen, minden esetre azt szeretném önöknek itt elmondani így útinformáció szempontjából, hogy vigyázzanak. Hát a Majsai híd környékének felújítása miatt, továbbá más utcák lezárása miatt, ott a Jován Mikity meg a Kőrösi út rendkívül le van terhelve a közlekedés szempontjából. Fokozott óvatossággal vegyenek részt mindenképpen a forgalomban. No, mit szeretnének hallani? Áramszünetet esetleg, véradási akciót, nagy takarítást, őszi lomtalanítást, amit nagy takarításnak hívnak itt, nem tudom miért. Nem válaszoltak, akkor én döntök. Nézzük meg, hogy hol nem lesz áram a mai napom. Karbantartási munkálatok. Gombos Lajko Anett kolléganőnk szülőfaluja. Szeptember 23-án nem lesz áram Gomboson a Likaszi úton, az 1-es számtól az 56-os számig 8 és 13 óra között. Topolyán nem lesz áram a Szövetkezet utcában, valamint a Száva Kovácsevics és a Rákóczi Ferenc utcák egy részén 13 és 14 óra között. Aztán jön Szabadka, jövünk szépen egyre közelebb, majd távolodunk. Nem lesz áram a Szonya Marinkovics utca 50-es szám alatt 8.45 és 10 óra 15 között Szabadkán. Bács-Kossuth falva nem lesz áram a Huszár és a Vasút utcában, valamint azok környékén 9 és 10 óra között. Aztán itt van Györgyén, nem lesz áram a Gyúró-Gyakovics utca 1 és 18-as számok közötti részen 9 óra 10 és 10 óra 10 között. Na jöjjenek az érdekes nevű települések. Naumityevón, Felső Verusítyon, Verusítyon és Siskovácon. Nem semmi, majdnem Suskovác. Régen az a kabát volt, nem? Na mindegy. Tehát itt nem lesz áram ezeken a településeken. Hát igazából az összes település teljes területén 10 és 16 óra között. Úgyhogy a siskováciak, figyelem, mert nem lesz áram a településem. Ugyanúgy Verusítyon, Felső Verusítyon és Naumityevón sem lesz áram a mai napon, 10 és 16 óra között, úgyhogy vagy főzzenek meg 10 óra előtt, vagy után 16 óra, este, 16 óra után estebéd lesz. Szabadka, visszajövünk ide, nem lesz áram az Iván Turgenyev, a Kishegyesi, a Bács-Feketehegyi, a Zsedniki, a Belgrádi út 210 és 252-es számok között, a Mosor, vagy inkább Moszor talán, a Mitar Bakitya, a Loftyen, a Gradistje, az Adai a Tolmin utcában és annak környékén 10 óra 30 és 12 óra között. Na nézzük, van itt még 2-3. Noszán nem lesz áram a Ludas és a Belgrád utcában 11 és 12 óra között. Bács-Kossuth falván a Kovács Gyula, a Kunmadaras, a Petőfi Sándor, a Karcag, a Danilókis utcákban és környékükön 11 és 12 óra között. Nagyfény nem lesz áram a Maxim Gorgi utca 2-es és 19-es számok között. A Gyúró-Gyakovics utca 10 és 34-es számok között, a Dimitrije-Tucovics utca 20-as szám alatt, valamint a 341-es, 347-es és 347-a számok alatt a Tanyák területén 11 óra 10 és 12-10 között, és akkor zárjuk a kört Hajdújárással. Nem lesz áram Hajdújáráson a 251 és 254, a 277 és a 298 és a 314 közötti, meg körüli számok részén, ebbe belezavarodtunk egy kicsit, lényeg az, hogy a Hajdőrás utcában ezeken a számokon nem lesz áram, valamint azok részén. A Palicsi Tanyákon tovább a 284C szám alatt 13 és 14 óra között. No, ha lemaradtok esetleg erről a csodálatos információról, olvassák el honlapunkon a pannonrtv.com-on. Most tartunk egy kis pihenőt itt az utca nyelvtörőben, aztán folytatjuk egy-két közérdekű információval.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Aki velünk ébred, az ráébred.
1: Ébredjen velem.
2: Ébredjen velem.
1: Kezdje a reggelt a Szabadkai Magyar Rádióval.
3: A 107,1 MHz-en.
4: Itt is vagyunk, 6 óra 47 perc van, és hát a napindító első órának a végéhez érünk. Van még két közérdekű információm, azt el fogom mondani. Szépen süt a nap Szabadkán és környékén. 6 óra 29 perckor az ősz első napfelkeltéje lezajlott, úgyhogy hát ennek mindenképpen örüljünk. Van egyébként az őszben szépség különben. Lehet látni a hulló faleveleket, van egy hangulata. Ott november, december környékén veszítjük el ezt a hangulatot. Közben közlekedési baleset történt a Bajmoki úton, a Gebinek a silójánál, azt írják itt, úgyhogy vezessenek óvatosan arra. Nem tudom, hogy van-e útzár, vagy mekkora balesetről van szó, minden esetre ez mindenképpen arra sarkal, hogy azt mondjam önöknek, hogy vezessenek óvatosan, figyeljenek oda mindenképpen, mert megvan a baj. No, de nézzük még ezt a két közérdekűt, amivel tartozok önöknek. Mégpedig van itt nekünk olyanunk, hogy viradási akció van ma Pancsován, 9 és 12 óra között a Vöröskeresztben lehet élni a lehetőséggel, és részt venni a Vajdasági Vérátömlesztési Intézet akciójában. És holnap kezdődik az őszi lomtalanítás Szabadkán és környékén, kedves hallgatók, egészen december 11-éig tart ez az akció, és tudják, ez mindig úgy szokott zajlani, hogy kihelyezik ezeket a nagy 5 köbméteres konténereket, hulladéktárolókat egy bizonyos helyre az adott helyi közösségben, egy vagy két napon keresztül, aztán szépen össze lehet szedni a nagy dolgokat, bele lehet tenni, és díj és bér mentve elviszi a Szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat, és akkor nézzük meg, hogyha holnap már megkezdődik, akkor hol kezdődik meg. Csantavér helyi közösségben számíthatnak a kezdetre tulajdonképpen a lakosok. Nézzük meg, hogy 24-től 25-ig tart, tehát az azt jelenti, hogy csütörtökön és pénteken kirakják a Tito Marsa utca és a Vasutas tér találkozásán az 5 köbméteres kukát, a Kanizsai út és a Jugoszláv Néphadsereg utca kereszteződésében, a Bolmán utca és a József Attila utca sarkán, a Topolyai út és az Egység utca kereszteződéseiben, valamint a Szent Tamási út és a Tito Marsal utca találkozásánál lehet élni az őszi lomtalanítás lehetőségével Csantavéren holnap és holnap után. Tartsák mindenképpen ezt fejben. 6 óra 49 perc van. Az a nagy helyzet, hogy 7 órakor jövök egy fergetegesen fantasztikus hírösszefoglalóval, aztán 7 órától feltesszük a komoly szemüvegünket, és témákat dolgozzunk fel itt a napindítóban a 107,1 MHz-en.

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: Dőljön hátra a karosszékébe, süppedjen a foteljébe,
1: és hallgassa a Szabadkai Magyar Rádiót.
0: 107,1 MHz.
1: Mi más? 7 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
4: Érkeznek a hírek 7 órakor. Megkezdődött az egyszeri 6000 dináros pénzbeli támogatás kifizetése Szerbiában. A pénzt kedden mintegy 4,8 millióan kapták meg. Többek között az ingyen részvényesek, a nyugdíjasok, a szociális segélyre jogosultak és a büntetés végrehajtási intézetek alkalmazottai. Azoknak, akik külön jelentkeztek a támogatásra, mától péntekig utalják az összeget, csaknem 1,7 millió személy igényelte hétfő éjfélig az állami támogatást.
5: Választások 2026.
4: Kedden az esti órákban megérkeztek Újvidékre a kerékpározó egyetemisták és a velük együtt bicikliző egyetemista lista képviselői. Az őket támogató polgárok az egyetemi kampuszban ünnepélyesen fogadták őket. A hallgatók Zomborból indultak kerékpárral, és összesen 116 kilométert tettek meg, hogy eljussanak a tartományi székvárosba, közben pedig népszerűsítsék a listájukat. Küzdelmünk hamarosan véget ér, mert az egyetemisták győznek, fogalmazott az egyik bringázó diák. A kerékpározó hallgatók az egyetemi városban felállított színpadon átadták az alkotmányt az őket fogadó Újvidék egyetemistáknak. A bringázók között volt Ilija Sradanovics, az Újvidéki Egyetem Orvostudományi Karának tanára, az egyetemista lista vezetője is, aki elmondta, október 25-én arra számít, hogy győz a szabadság, és mindenek előtt a mindenki számára biztosított egyenlőség. Eljött az idő, hogy az országot végre jogi keretek közé tereljük, tette hozzá. Lakossági fórumot tartott Verbászon a Vajdasági Magyar Szövetség. Az eseményen részt vettek, a dr. Pásztor Bálint nevével fémjelzett az 5-ös sorszám alatt induló köztársasági választási lista jelöltjei és a párt tisztségviselői. A fórumon Bályi Boris, a VMS alelnöke és képviselőjelöltje ismertette a párt választási programjának fő elemeit. Elmondta, hogy a VMS önálló 250 fős listával indul a parlamenti választáson az 5-ös sorszám alatt. A párt a Vajdasági Magyar Közösség önálló politikai képviseletét és a parlamenti jelenlét erősítését tűzte ki célul. A VMS programjában a kultúra, az oktatás, a tájékoztatás és a nyelvhasználat mellett az ösztöndíjprogramok, a kollégiumi és diákotthoni lehetőségek, a sport és kulturális programok, valamint a gazdasági és infrastruktúrális fejlesztések is szerepelnek. Darko Glišić, a szerb haladópárt végrehajtó bizottságának elnöke, Jagosticára látogatott, ahol azt mondta, pártja a szerb emberek véleményére hallgat, és büszkén vállalja az eddig elért eredményeket. Szerinte az Alekszandar Vučić Egyesült Szerbia lista további fejlesztéseket és jobb életkörülményeket kínál az ország minden részén. Glišić a politikai ellenfeleket is bírálta, hozzátette, Szerbia akkor tud előrehaladni, ha egységes marad.
5: Választások 2026.
4: Alekszandar Vučić szerb elnök ma felszólal az ENSZ közgyűlésén. Beszéde előtt a szerbiai RTV híradójának nyilatkozva azt mondta, nincsenek olyan varázspálcák, amelyekkel meg lehetne oldani a világ konfliktusait, és úgy értékelt, hogy az egész világ Donald Trump és Xi Jinping találkozóját várja. Vučić elmondta, hogy Kaja Kallassal, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjével is tárgyalt. Nyílt és őszinte beszélgetés volt, nem könnyű beszélgetés. Mindenféle témáról szó esett, Mládics tábornoktól kezdve a koszovói helyzeten, valamint a brüsszeli megállapodásban foglaltak teljesítésén át, egészen a szerbiai választásokig. Alekszandar Vučić azt mondta, hogy Donald Trump amerikai elnököt figyelmesen hallgatva világossá vált számára, folytatódik az eddigi politika, vagyis az Egyesült Államok dominanciára való törekvése, különösen Kínával szemben. Kiemelte, hogy az egyik legfontosabb kérdés az, vajon mi irányítjuk-e majd a mesterséges intelligenciát, vagy az irányít bennünket? Az ENSZ főtitkára ünnepi fogadást adott az Egyesült Nemzetek Szervezetének New Yorki székházában, amelyen Alekszandar Vučić szerb elnök is részt vett. Ezt követően megkezdődött az ENSZ közgyűlése 81. ülésszakának általános vitája. Végül az időjárásról. Szabadkán és környékén jelenleg 7 fokot mérnek, változó felhőzet mellett ma 20, és 19 fok körül alakulnak a csúcsértékek, napos időre van kilátás, ugyanakkor holnap egy hidegfront érkezik, záporokra kell számítani és erős szélre. Aztán hétvégére valamelyest megnyugszik majd az idő, szép napos őszi napok várnak ránk, úgyhogy tervezzenek bátran szabadtéri programokat.
2: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Mihászhoz visszük a híreket.
6: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.

0: 7 óra 8 perc van, kedves hallgatók, és folytatjuk mindjárt politikai témával a műsort. Előbb azonban mindenképpen el szeretném mondani, hogy amiről szó volt már, amiről beszéltem önöknek, hogy igazából Misityevó környékén, valamint az Ekopumpa, vagy Ekobenzinkút között hát egy komoly baleset történt igazából. Itt úgy tűnik, hogy egy autó felfordult a tetejére, és egy tejszállító autóval ütközött, úgyhogy erre mindenképpen figyeljenek oda, és vigyázzanak. Bajmok és Szabadka között is volt baleset. Nem tudom, hogy a Misityevói az-e, minden esetre komoly balesetnek tűnik, és ott hát kivonult a mentőegység is, valamint a tűzoltók is, úgyhogy aki arra közlekedik, tegye azt fokozott óvatosság. A két tűzoltóautót is látok egyébként, úgyhogy a felborult autót gondolom, hogy a tűzoltók kell, hogy újra kerekeire állítsák, úgyhogy mindenképpen vezessenek óvatosan.
1: Választások 2026.
0: És akkor megyünk is tovább, 7 óra 9 perckor. Eddig 11 listát hirdetett ki a Köztársasági Választási Bizottság az október 25-i előrehozott parlamenti választásokra. A következő hetekben bemutatják ezen listákat és a jelölteket. Az első anyagunkban azt hallhatják, kik szerepelnek az első 5 listán, és milyen célokkal indulnak a jelöltek. Pető Attila és Vágó Krisztina összeállítása következik.
2: A szavazólapon az egyes sorszám alatt szerepel majd az Alekszandar Vučić Egyesült Szerbia választási lista, amelyet a szerb haladó párt és koalíciós partnerei nyújtottak be a Köztársasági Választási Bizottsághoz. A listát Alekszandar Vučić, a szerb haladó párt elnökségének tagja vezeti, őt a párt elnöke Miloš Vučević, valamint Ana Brnabić elnökségi tag követi. A jelöltek között a párt politikusai és koalíciós partnereinek képviselői mellett professzorok, orvosok, művészek, sportolók és más közéleti szereplők is vannak. A listán szerepel többek között Jován Kolundzsia, hegedűművész, Lídia Vukicevic, színművész, valamint Zsejko Rebrača, korábbi kosárlabdázó is. Miloš Vučević, a szerb haladó párt elnöke a lista átadásakor azt mondta, egy szabad és szuverén Szerbiában hisznek, és a lista élén olyan személynek kell állnia, aki minden polgár számára elfogadható. Ezért a listát Alekszandar Vučić vezeti, aki a miniszterelnök jelöltjük. Miloš Vučević, a szerb haladó párt elnöke. Figyelembe véve a geopolitikai körülményeket, a globális folyamatokat, valamint azt, ami a régióban és Szerbiában az elmúlt csaknem 2 évben történt, úgy gondolom, hogy nagy szükségünk van az Egyesült Szerbiára. Az Egyesült Szerbia nem az egyeduralom szinonimája, nem jelent egypártrendszert, és nem jelenti senki jogának elvételét arra, hogy gondolkodjon, véleményt nyilvánítson, politikai tevékenységet folytasson, vagy bármilyen módon aktív legyen. Az Egyesült Szerbia azt jelenti, hogy Szerbia minden politikai párt és politikai mozgalom fölött áll. Az Egyesült Szerbia egy győztes Szerbia. Ezért

0: ez a szlogen elsősorban minket kötelez. Ugyanakkor szeretnénk, ha közös gondolattá válna mindazok számára, akik részt vesznek a közéletben és a politikában. Ezzel szeretnénk megmutatni, mi az a kulcsfontosságú szó, amelynek a szerbiai polgárok számára irányadónak kell lennie. A felelősség. Felelősség a hazáért és felelősség Szerbia népéért. A kettes sorszám alatt a Szerbiai Szocialista Párt indul a választáson az Egységes Szerbiával, a Szerbiai Szociáldemokrata Párttal és a Szerbiai Zöldekkel közös listán. A párt szerint politikájuk két alappillére, az államépítő és a szocialista irányultság. Céljuk Szerbia megőrzése, valamint a társadalmi igazságosság elvének érvényesítése, hogy az ország fejlődéséből mindenki részesüljön. Mind a 250 parlamenti helyre állítottak jelöltet, Dačićot a koalíciós partnerek képviselői Dalibor Marković Palma és Jasmina Karanac követik. A jelöltek között többek között Vladan Zagrajanin, Snežana Paunović, Dušan Bajatović, Aleksandar Antić és Ivica Tončević szerepel. Ivica Dačić, a Szerbiai Szocialista Párt elnöke. Benyújtottuk választási listánkat, amely az SPS, JS, SDPS, Szerbiai Zöldek koalíciójából áll. Ahogy korábban is bejelentettük, az elmúlt években folytatott politikánkkal összhangban tevékenységünk középpontjában a politikai stabilitás hangsúlyozása állt, amely Szerbia fennmaradásának és jövőjének egyik legfontosabb feltétele. A listánk elnevezése is ezt tükrözi, Ivica Dačić a stabilitás tényezője. A harmadik sorszám alatt szerepel majd a szavazólapon az egyetemista lista, az egyetemisták győznek elnevezésű lista. A lista első helyén Ilija Szerdánovics, az Újvidéki Orvostudományi Kar professzora szerepel. A 250 jelölt között többek között Tihomir Stanić színész, Zlatko Kokanović aktivista, Dejan Soskić közgazdász, a Szerb Nemzeti Bank korábbi kormányzója, Dejan Bogdiroga korábbi válogatott kosárlabdázó, valamint Zorán Gyájics geológus mérnök is helyet kapott. Az egyetemista listát több magyar párt, illetve szervezet is támogatásáról biztosította, köztük a Vajdasági Magyar Újrakezdés, a VMDK, a Malter Egyesület és a Vajdasági Magyar Plénum. Miután összegyűjtötték az aláírásokat, a jelöltek között többeket a Belgrádi Egyetem rektori hivatalánál is bemutattak, majd a támogatók a köztársasági választási bizottság épületéhez vonultak, ahol átadták a listát. A menet élén a belgrádi győztes szobor jelképes mását vitték, a résztvevők pedig az egyetemisták győznek és győzelem jelszavakat skandáltak. A mozgalom azóta egy Szerbiát átszelő kerékpártúrával is népszerűsíti a listát, amelynek során Szabadkát is érintették. Zorán Gyájics, geológus mérnök, az egyetemista lista, az egyetemisták győznek lista jelöltje. Amikor kiírták a választásokat, az egyetemisták elkezdték megvalósítani azt, ami már 2,5 éve dolgoznak. Meg kell teremtenünk annak a feltételeit, hogy a Szerbiában élő polgárok elsőrangú állampolgároknak érezzék magukat, ne pedig megosszák és napról napra elszegényítsék az embereket, miközben egy szűk, nagyon gazdag réteget és egy sokkal nagyobb elszegényedő társadalmi csoportot hoznak létre. A diákok az általuk közzétett 11 pontból álló programmal találták meg ennek a módját. Ez a tömörített program megmutatja, hogy Szerbia olyan polgári államként is működhet, amelyben mindenki úgy élhet, ahogyan az Európai Unió normálisnak tekintett országaiban élnek az emberek. És ez lesz a helyzet 26-a után is. Az egyetemisták ezzel a listával bekerülnek a parlamentbe, megválasztják a saját kormányukat, és ez a kormány a diákok követeléseivel, vagyis Szerbia polgárainak követeléseivel összhangban fog dolgozni. Negyedikként a Szandzsáki Demokrata Párt és a Montenegrói Demokrata Párt adta át választási listáját a köztársasági választási bizottságnak. A két párt közös kisebbségi listája Rasim Jajic, emberien nevet viseli, és a négyes sorszám alatt szerepel a szavazólapon. A listát Dženan Palamár okleveles menedzser vezeti. A választási tömörülés 5083 hitelesített támogatói aláírást adott át, és mind a 250 parlamenti helyre állított jelöltet, akiknek több mint fele nő. Az SDP korábban közölte, hogy megállapodott a montenegrói demokrata párttal a közös indulásról, és a közös szereplés minden részletében megegyeztek. Hangsúlyozzák, hogy a polgároknak a normalitás, stabilitás és realitás politikáját kínálják. Kormány szlogenjük ideje a normalitásnak. Samir Lékić, a Szandzsáki demokrata párt elnöke. A mi listánkon 250 képviselő jelölt szerepel, és azt is el kell mondanom, hogy a jelöltek több mint 50%-a nő lesz, amire nagyon büszkék vagyunk, és ami évek óta jellemzi a pártunkat. Az elmúlt néhány napban tapasztalt hangulat alapján egyértelmű, hogy ez a lista meghatározó tényező lesz a választásokon. El kell mondanom, hogy már semmi kétségem afelől, hogy ez a lista lesz a választások legnagyobb meglepetése. Az ötös sorszám alatt indul a szavazólapon a Vajdasági Magyar Szövetség dr. Pásztor Bálint elnevezésű választási lista. A listán mind a 250 parlamenti helyre állítottak jelöltet, a lista vezető pedig dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke. Őt Bájics Borisz jogász, Tóbiás József vállalkozó és kézilabda szakedző, Kovács Elvira okleveles közgazdász, valamint dr. Úri Emese általános orvos követi. A párt közlése szerint a VMS az egyetlen magyar lista a választáson, ezért amennyiben október 25-én bizalmat kapnak a választóktól, a jövőben is lesz magyar képviselet a szerbiai parlamentben. A választási listát a Köztársasági Választási Bizottság mind a 19 jelenlévő tagja támogatta, és nemzeti kisebbségi listaként indul a választáson. Dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke.
1: Vajdasági Magyar Szövetség saját név alatt teljes 250-es listával indul. Egy részletes, minden kérdésre kiterjedő választási programunk is van, és az eredményeinkről is be fogunk számolni a következő előttünk álló hetekben. Mostantól gyakorlatilag elérhető a 2026.vms.org.rs honlap, ahol megtalálható a választási programunk, az eredmények listája, illetve a jelöltek. Szlogenünk a magyar összefogás, hiszen ahogy az elmúlt időszakban, ugye a jövőben is a magyarok összefogását szeretnénk kidomborítani, kiemelni, azt megjeleníteni itt a szerbiai parlamentben. Fognak bennünket más magyar pártok és civil szervezetek is támogatni, de nem elsősorban ezt jelenti a magyar összefogás, hanem azt, hogy a magyarokkal, az emberekkel, a vajdasági magyar közösség tagjaival közösen definiáltuk a program célkitűzéseit, illetve velük együtt folytattuk az elmúlt időszakban is az érdekképviseleti munkánkat.
0: A 2026-os előrehozott parlamenti választásokon indulni kívánó pártok október 4-én éjfélig nyújthatják be választási listáikat a Köztársasági Választási Bizottságnak.
2: Választások 2026.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Reklámot hallottak.

0: 7 óra 29 perc van, kedves hallgatók, és hát a Bajmok környéki balesetet leszámítva tulajdonképpen rendőri tevékenységről nem tudok beszámolni önöknek, úgyhogy robogunk tovább szépen a műsorral, van még egy témánk ebben az órában, 7 és 8 között. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a palicsi Vigadóba a Connect and Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban a mesterséges intelligencia és az ember együttműködése áll. Hogyan lehet a technológia egy vállalkozást, hogyan tehet a technológia egy vállalkozást erősebbé és versenyképesebbé. 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. A Connect and Grow célja, hogy a tudás megőrzés mellett új üzleti kapcsolatok és együttműködések is szülessenek. Balog Sára összeállítása jön.
1: A Connect and Grow az elmúlt években a vajdasági magyar vállalkozói közösség egyik fontos találkozópontjává vált. A palicsi Vigadóban megrendezett kétnapos konferencián évről évre neves üzletemberek, szakemberek és előadók osztották meg tapasztalataikat a résztvevőkkel. Olyan ismert szereplők léptek színpadra a Connect and Grow-n, mint Tomán Szabina, Balog Levente és Moldován András, de a sport és a kommunikáció világából is érkeztek vendégek. Molnár Tamás háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázóként a sportban szerzett tapasztalatait ültette át az üzleti életre, míg Rád Géber László a teljesítményről és a vezetői szemléletről beszélt. A konferencia azonban nem csak a tanulásról szólt, a networking programok, a helyi borok és kézműves termékek, valamint az esti közös programok is hozzájárultak ahhoz, hogy új üzleti és személyes kapcsolatok szülessenek. Juhász Bálint és Tóth Tamás, a Connect and Grow üzleti konferencia szervezői.
2: Az a vállalkozó, aki számít, az gyakorlatilag valamilyen formában a Connect and Grow konferencián is jelen van. Résztvevőként, előadóként, támogatóként, valamilyen szolgáltatóként. Hatalmas közösséget jelent ez már. Közel 300 vállalkozás találkozó helye Palics, és szeptember második fele most már azt lehet mondani, hogy hagyományosan.
3: Tamás, ön a mindennapi életben nagyon sokat találkozik és tartja a kapcsolatot a vajdasági magyar vállalkozókkal. Ön mit lát, mi az a plusz, amit a Connect and Grow konferencia adni tud nekik, amit mondjuk otthon a mindennapi munkájuk során nem tudnak megszerezni?
4: Több mint 300 vajdasági magyar vállalkozó lesz a konferencián, és nagyon sok hozzáadott értéket fog számukra képviselni. Egyrészt, hogy meg tudnak egymással ismerkedni, egymással később tudnak üzletelni, véleményt tudnak cserélni, egymásnak tanácsokat tudnak adni. A másik része a dolognak pedig, hogy ismét nagyon neves, híres előadókat sikerült hozni, akik olyan előadásokat fognak tartani számukra, amelyek kézzelfogható, a gyakorlatba adaptálható, hasznos tudást fog számukra biztosítani.
1: Most nézzük, kik az idei Connect and Grow előadói. A konferencián ezúttal is neves szakemberek várják a résztvevőket. Újszászi Bogár László kutató és tréner, a Budapesti Corvinus Egyetem oktatója, a meggyőzés és befolyásolás technika, az emberi döntéshozatal, valamint a hatékony üzleti kommunikáció elismert magyarországi szakértője. Tavaly felrobbantotta a színpadot, és idén is itt lesz Szalai Ádám, a TV2 Napló egykori főszerkesztő riportere, közgazdász és elismert motivációs tréner, aki óraadóként három egyetemen is tanít tárgyalás technikát pénzügyi szakembereknek. 20 évnyi tévés tapasztalattal a háta mögött a történetmesélés és a figyelemfelkeltés igazi nagymestere. Steigerwald Krisztián, generációkutató, tréner és sikerkönyvek szerzője. Geszti Péter, akit legtöbben rapperként, dalszövegíróként vagy a Repülők és a Jazz meg az egykori frontembereként ismerik, pedig pályafutása messze túlmutat a zenén. Az elmúlt több mint három évtizedben reklámszakemberként, kreatív igazgatóként, marketing stratégaként, producerként és kommunikációs tanácsadóként is maradandót alkotott. Jelen lesz még ma Latenszky Dávid, a Studio Present CIO-ja, Lengyel István, a Real Csoklit alapítója, Lencsés Gergő, mérnök, globális felsővezető, operációs szakértő, Acél Petra, egyetemi professzor, központvezető, valamint Wolf Gábor, a kis- és középvállalati marketing egyik legmeghatározóbb alakja. Az idei programban a mesterséges intelligencia, a kommunikáció, a generációk együttműködése és a vállalkozói fejlődés is hangsúlyos szerepet kap. A szervezők célja, hogy a rendezvény a tudásmegosztás mellett tovább erősítse a vajdasági magyar vállalkozói közösséget és új együttműködéseknek is teret adjon. Nagy Zita, a Connect & Grow üzleti konferencia szervezője.
5: A vajdasági magyar vállalkozókkal partnerségben alakítjuk ki mindig a teljes programot, odafigyelve arra, hogy a vállalkozók előző évben hogy élték meg a konferenciát, visszamérő kérdőíveket küldünk ki, ezt összegezve, figyelembe véve a véleményeket és az ötleteket, az adott konferencia vezérfonalára építkezve hívjuk meg ugye az adott év előadóit, úgyhogy nagyon sok mindenre oda kell figyelnünk ahhoz, hogy 350 ember egy helyen jól érezze magát. A hely ugye adja a palicsi vigadó a szecesszió jegyében. Ettől nagyon nehezen tudunk megválni, nem is szeretnénk őszintén, viszont ez egy 350 résztvevőnek ad lehetőséget arra, hogy részt vegyen a konferencián.
1: A Connect & Grow célja idén is ugyanaz. Inspirációt, új gondolatokat és olyan kapcsolatokat adni a résztvevőknek, amelyek a rendezvény után is tovább épülhetnek.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: helyi hírek
1: és a régió legfontosabb információi.
2: Kezdjék velünk a reggelt!
1: Napindító!
0: Hétköznaponként a 107,1-en a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Énekelsz egy régi nótát, és azt mondod, sok

0: Indítsák a napot a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1 MHz-en.
2: 7 óra 45 perc van, kedves hallgatók, és mielőtt még a 8 órai hír összefoglalót meghallgatnánk, vagy elmondanánk, beszéljünk egy picit az útinformációkról. Hát kiderül több infó erről a Szabadka és Bajmok közötti súlyos közlekedési balesetről. Egy nő életét vesztette ma reggel ebben a balesetben. Hát Tavankúthoz való lefordulónál történt ez a baleset 6 óra 40 perc környékén, és hát az történt, hogy az életét vesztett hölgy személyautójával előzni kezdett egy tehergépjárművet, miközben egy tejet szállító kamion kifordult, tulajdonképpen rácsatlakozott az útra, és akkor neki ütközött, fölborult a személygépjármű, és a benne utazó nő életét vesztette az információk szerint. Vezessenek rendkívül óvatosan tényleg, és nagyon vigyázzanak, főleg az előzésnél különben. Az előzésnél gyakorta bele lehet futni nagyon komoly hibába, és akár ez a hiba végzetes is lehet. Itt a mellékelt példa is mutatja. Nézzük meg, hogy mi a helyzet a szerb-magyar határátkelőkön. Nézzük meg, hogy Magyarországról Szerbiában mi újság, a Border Watcher alkalmazás. Szerint sehol sincs számottevő várakozás, a kishorgoson vagy kisröszkén, hogyha onnan ide nézzük, akkor ott 7 percet ír az alkalmazás. Nézzük, mi a helyzet fordított irányba, Szerbiából Magyarországra. Hát itt se túl vegyes a kép. Talán a Nagyhorgost érdemes elkerülni, ott ilyen 10 perces várakozási időt írnak Magyarország irányába, de a többi átkelőn nincs számottevő várakozás, tehát nincs Armageddon a szerb-magyar határátkelőkön, ez mindenképpen jó hír. Ingázóknak, ott dolgozóknak, utazóknak, kirándulóknak bátran induljanak meg, szép idő van, süt a nap, 19 fokos csúcsok lesznek, holnap ne induljanak meg, mert holnap eső is lehet, záporok lehetnek, meg szél, ugye mindenképpen figyeljenek, aztán jön a hétvége, akkor pedig stabilizálódik az időjárás, 22-23 fokos csúcsok mellett napos idő várható ránk, vagy vár ránk igazából, úgyhogy nyugodtan szervezzenek szabadtéri programokat, mert hogy jó lesz mindenképpen. Ami pedig a szabadkai forgalmat illeti, nyilvánvalóan a reggeli csúcsforgalom az tapasztalható, úgy 7 és 8 között vigyázzanak a Jován Mikity úton, az ugye le van zárva, és most nagyon-nagyon átterelődött a forgalom a Kőrösi út és a Jován Mikity út környékére, ott tegnap egyébként este egy baleset is történt, úgyhogy vezessenek óvatosan, tartsák be a szabályokat, és figyeljenek oda. 8-kor jövök a hírösszefoglalóval, addig pedig zenélünk.

0: És most vissza a 80-as évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

0: reklám következik.
1: A hely, ahová belépsz, és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget! Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
4: Reklámot hallottak.
5: 8 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
5: Itt pedig a hírek 8 órakor. Megkezdődött az egyszeri 6000 dináros pénzbeli támogatás kifizetése Szerbiában. A pénzt kedden mintegy 4,8 millióan kapták meg. Többek között az ingyen részvényesek, a nyugdíjasok, a szociális segélyre jogosultak és a büntetés végrehajtási intézetek alkalmazottai. Azoknak, akik külön jelentkeztek a támogatásra, mától péntekig utalják az összeget, csaknem 1,7 millió személy igényelte hétfő éjfélig az állami támogatást. 3 hét alatt több mint 25 ezer szabálysértést jegyeztek az iskolák környékén Szerbiában a fokozott ellenőrzés során. Mintegy 18 ezer sofőr gyorshajtás, 1391 szabálytalan parkolás, 1028-at pedig vezetés közbeni mobiltelefon használat miatt büntettek meg. 170 jármű vezetőt ittas vezetés miatt állítottak félre az iskolák környékén. 6 sofőrt kábítószer vagy más pszichoaktív szer hatás alatti vezetés miatt tartottak vissza. Az akció kezdete óta két olyan közlekedési baleset történt iskola környékén, amelyben gyerek sérült meg. Az egyik gyerek súlyos, a másik könnyebb sérüléseket szenvedett. A belügyminisztérium ismét arra kérte a járművezetőket, hogy az iskolák közelében különösen figyelmesen közlekedjenek, tartsák be a sebességkorlátozást és számítsanak arra, hogy gyerekek léphetnek az úttestre. A rendőrség egész szeptemberben fokozott ellenőrzést tart az iskolák környékén. Szerbiában szeptember 20-áig összesen 46 nyugatnílusi lázas megbetegedést regisztráltak, közölte a Batut közegészségügyi intézet. A fertőzöttek között 28 férfi és 18 nő van. Átlag életkoruk csaknem 67 év. Egy héttel korábban még 43, szeptember elején pedig 37 esetet tartottak nyilván, vagyis az eset szám tovább emelkedik. A nyugatnílusi vírus szezonja Szerbiában jellemzően júniustól novemberig tart. A fertőzést elsősorban a közönséges házi szúnyog terjeszti. Stevica Smederevácot választották az elektronikus médiumokat szabályozó testület, vagyis a REM tanácsának új elnökévé. A döntés a testület negyedik alakulülésén született meg, több korábbi sikertelen próbálkozás után. A REM tanácsának jelenleg 8 tagja van, a 9. a Nemzeti Kisebbségi Tanácsok által jelölt tagot még nem választották meg. Az erre vonatkozó eljárást a Nemzeti Kisebbségi Tanácsok új összetételének megválasztásáig felfüggesztették. A nemzeti tanácsi választásokat november 8-án tartják. Végül az időjárásról: Szabadkán és környékén 11 fokot mérnek, változó felhőzet mellett ma 19-20 fokos csúcsok várhatók, egy kicsit megélénkülhet a szél, viszont a holnapi nap a záporokat, esetleg zivatarokat hozhat, és erős szél is lehetséges, úgyhogy erre mindenképpen figyeljenek, a hétvégén napos, igazi kora őszies időjárás várható, a csúcsértékek 22-23 fok körül alakulnak, így bátran tervezhetnek szabadtéri programokat.
7: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
0: A régió és a világ legfrissebb információi.
8: Itt az SMR-ben.
0: Reklám következik.
2: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045. Reklámot hallott.

0: 8 óra 8 perc van, kedves hallgatók, és folytatjuk a műsort. Mielőtt még rátérnénk majd lassacskán a hét napra és a magyar szóra, amik megérkeztek már ide a stúdióba, és már át is lapozgattam őket, meg megnéznénk, hogy milyen árfolyam információk vannak, egy témát feldolgozunk, egy érdekes témát, úgyhogy figyeljenek mindenképpen. Előfordul, hogy telefonon hívják, hogy eladjanak valamit. Már megmondta a hívófélnek, hogy nem érdekli az ajánlat, de továbbra is hívogatják. Azoknak, akik nem szeretnének kéretlen reklámhívásokat és marketing üzeneteket kapni, megoldást jelent a ne hívj, vagyis szerbül a ne zovi nyilvántartás. Orosz Ildikó a mikrofonnál.
1: Újra és újra cseng a telefon, ön pedig rohan, hogy felvegye, mert fontos hívást vár. Azután kiderül, hogy csak el akarok adni valamit. Bosszantók tudnak lenni a marketing hívások. Az, aki köszöni szépen, nem akarja hallani őket, és nem szeretne reklám üzeneteket sem kapni, tehet valamit. A ne hívj, azaz ne zovi nyilvántartás védelmet nyújt. De miről is van szó? A ne hívj nyilvántartás 2024. januárja óta működik Szerbiában. Idén szeptemberben azonban új szabályzat lépett hatályba, amely pontosabban meghatározza a kereskedők kötelezettségeit. Mielőtt felhívnák a személyt, a kereskedőknek ellenőrizniük kell, hogy az adott telefonszám szerepel-e a nyilvántartásban. Ha igen, nem hívhatják fel reklám vagy értékesítési céllal a szám tulajdonosát. A nyilvántartást a köztársasági telekommunikációs ügynökség, a RATEL vezeti. A polgárok pedig a nyilvántartásba való felvétel iránti kérelmet a mobil vagy vezetékes szolgáltatójuknál nyújthatják be. Márko Drágic, a szerbiai fogyasztóvédelmi szervezet jogásza szerint az új szabályzat nagyobb fokú védelmet biztosít, különösen az idősebb polgárok számára, akik gyakran váltak nem kívánt értékesítési hívások célpontjává. Az új szabályzattal nagyobb fokú védelmet kapnak éppen az ilyen fogyasztók, akik gyakran voltak az ilyen hívások célpontjai. Ezek a hívások nem ritkán nem kívánt szerződések megkötésével végződtek, ami a végfelhasználók kárára történt, miközben a termékeket gyakran a tényleges, illetve a piaci értékük tízszereséért, vagy akár annál is többszöröséért számolták fel. Drágic azt javasolja azoknak, akik gyakran vannak kitéve reklámhívásoknak, hogy saját telefonszámukat, valamint idősebb családtagjaik telefonszámát is jegyeztessék be a nyilvántartásba. Amikor megkezdődött az alkalmazása, ellenőriztük, hogyan működik az egész rendszer, és valóban egyszerű-e a telefonszám nyilvántartásba vétele. Ezért mindenkinek azt ajánljuk, hogy ha gyakran van kitéve ilyen hívásoknak, jegyeztesse be saját számát a nyilvántartásba, hogy megvédje magát vagy hozzátartozóit a nem kívánt hívásoktól. A kereskedőnek tehát, mielőtt hívást kezdeményez vagy reklám célú SMS üzenetet küld, kötelezően meg kell néznie, hogy az adott szám szerepel-e a ne zovi nyilvántartásban. Ha nem szerepel, joga van felhívni. Ha viszont mégis szerepel, jogilag nincs lehetősége a hívásra. Ha ennek ellenére sor kerül a hívásra, pénzbírság szabható ki, valamint szabálysértési végzés adható ki a szabályzatot megsértő személlyel szemben. Problémát jelent, amikor a polgárok azzal szembesülnek, hogy ismeretlen vagy rejtett számokról érkeznek hívások, amelyek után gyakran nem lehet kapcsolatba lépni a hívófélel. Drágic szerint a szolgáltatók segítségével megállapítható, ki áll az ilyen telefonszámok mögött. Különféle manipulatív módszereket alkalmaznak annak érdekében, hogy a lehető legegyszerűbb módon nagy nyereséghez jussanak. Mindebben természetesen nagy szerepük van a szolgáltatóknak, amelyek a bejövő és kimenő hívások listája és nyilvántartása alapján

meg tudják állapítani, hogy valójában ki rejtőzik a telefonszám mögött. A szabályokat be nem tartó kereskedőkkel szemben pénzbírságot írnak elő. Az a jogi személy, amely megsérti a törvényt, illetve a szabályzatot, 200 ezer dináros bírsággal sújtható, míg a jogi személy felelős vezetőjére 50 ezer dináros bírság szabható ki. Hogyan lehet bekerülni a Nezovi nyilvántartásba? Akár vezetékes, akár mobilszámról van szó, egy online űrlap kitöltésével, vagy személyesen a szolgáltatójuk valamelyik ügyfélszolgálatán nyújtható be a kérelem. Online a nezovi.rs oldalt kell felkeresni. Ha pedig egyszer valamiért meggondoljuk magunkat és szeretnénk, ha már nem szerepelnénk a nyilvántartásban, kérhetjük a számunk törlését a bázisból.

0: Ajánló következik.
1: Mi interjúk,
0: a vajdasági magyarságot érintő témák,
1: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
0: Mérleg.
1: Péntekenként a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban. Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
4: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrebia.rs oldalra.
1: Reklámot hallottak.

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Hát itt is vagyunk, kedves hallgatók, és hát gondolom már remekbe várják, hogy mennyi az árfolyam, mennyit változott tegnaphoz képest. Nézzük, robogjunk hát tovább, mert hogy a Szerb Nemzeti Bank közzétette az árfolyam listát, 1 euró mai napon 117 dinár 42 para. Mi van még itt? 100 jó magyar forint 32 dinár 40 para. Nézzük csak. Hát igen. Na akkor az orosz rubelről is beszéljünk. 1,21 orosz rubel 1 dinár. Tehát ezt is elmondjuk önöknek, kedvezünk az orosz kisebbségnek, ha esetleg hallgatják a Szabadkai Magyar Rádiót. Svájci frank egy ilyen a 125 dinár 0,4 para, egy angol font a 136 dinár 79 para, egy amerikai dollár 102 dinár 74 para, a központi bank hivatalos árfolyama szerint. És visszatérek a rubelhez, mert rosszul mondtam, tehát egy rubel 1,21 dinárt ér a mai napon, nehogy véletlenül félretájékoztassam az orosz nemzeti közösséget, aki tud magyarul már. 8:26 perc van, zenélünk, utána pedig megnézzük, hogy mit ír a napi sajtó.

0: Kezdjék velünk a reggelt! Kezdjék velünk a reggelt!
1: Napindító a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Rádiózzon velünk a 107,1 MHz-en.
1: Minden, ami számít, egy helyen.
3: No hát, 8 óra 31 perc van, kedves hallgatók, és itt robog a magyar szó a kezem alatt. Nézzük meg, hogy mit ír. Ára 60 dinár, szép idő van, sétáljanak el. Egy egészségügyi sétát tegyenek, de régen hallottam már ezt a gondolatmenetet. Vegyék meg a magyar szót, aztán olvassák el. Szemezgessünk, Sándor Zoltán a győztes dráma írója. A közönség szavazáson Csík Mónika szövege bizonyult a legjobbnak. Ez ugye a Vajdasági Magyar Drámaíró Verseny. Minden erről tudósít a magyar szó. Foglalkoznak politikával is, de azt én most nem fogom önöknek elmondani, hogy miről, mert akkor tudják, le kéne játszanunk azt a Választások 2026 nevű jelzést, úgyhogy politikára most nem beszélünk, mit szólnak hozzá, gondolom örülnek. Új igazgató a Kishegyesi óvoda élén, Talpai Zsanáról van szó, ő vette át a Kishegyesi Pán Péter iskoláskor előtti intézmény vezetését, erről is ír a magyar szó. Egyre kevesebb az állami föld, Bognár Pásztor Hajnalka beszélt erről, szabadkai városi tanács mezőgazdasággal megbízott tagja. Lapozok tovább, külföldön találom magam ebben a pillanatban, Zelenszky új drón megállapodást ígért, úgyhogy zajlik továbbra is az ukrajnai háború, csak kevesebbet foglalkozunk vele. Újfajta sebességmérés jöhet a magyar utakon, egyes országokban a hasonló rendszerek jelentősen csökkentették a halálos balesetek számát, hogy miről is van szó. Nem lövöm le a poén, szépen megveszik a magyar szót, azt elolvassák, ami benne van. Lapozok tovább. Még 1,7 millióan várnak utalásra, mától azoknak fizetik ki a 6000 dinárt, akik az államkincstárnál jelentkeztek, többek között én is, kedves hallgatók, úgyhogy leteszem itt a lantot a rádióba, aztán szaladok a Postánszka Stadionicába átvenni a 6000 dináromat. Nem, egyébként nem így lesz, én megvárom szerintem, hogy lezajjon ez őrület, ami ott egyébként zajlik már tegnap óta, itt ilyen sorok alakulnak ki, meg mindenki harcol a 6000 dinárért. Hát most, hogy ennek milyen társadalmi, hogy is mondjam, vetülete van, azt mindenki gondolja át maga. Egyre kevesebb cég kezében a mezőgazdaság, a globális agrár óriások térnyerése a szerb gazdákra is hatással lehet. Hát igen, átalakulóban van vidékünk mezőgazdasága, ezt leginkább azok tapasztalják és tudják, akik ezzel foglalkoznak. Nőtt a lakossági eladósodás Európában, ez is egy jó hír, mindenki ész nélkül veszi föl a hiteleket. Hát, hogy most ez jó-e vagy nem, mindenki döntse el maga, szerintem. Aztán lapozok tovább, a magyar szóban bábszínház élménnyel kezdődött a tanév, Óbecséről van szó, az óbecsei elsősöket köszöntötték ilyen kedves módon. Aztán van itt autókiállításról egy kép, képes összeállítás, aztán helyi jellegű hírek, fejlesztések a falu központjában, Mohóról van szó, hogy miről van szó, megveszik a magyar szót és elolvassák bennem. Kukoricanap volt Zentagunarason, hagyományőrző eseményen a gyermekeké volt a főszerep. Hát igen, a mai gyerekeknek lehet, hogy nem túl sok közük van a kukoricához, aztán gondolom Zentagunarason úgy gondolták, hogy összekötik őket a kukoricával, ami nem biztos, hogy egy rossz kezdeményezés. Aztán Bezdáné a legjobb eredmény, kajakkenúról van szó, és Topolyán járt az UEFA küldöttsége, mert hogy az észak-bácskai település gőz erővel készül a jövő évi U21-es Európa-bajnokságra. Természetesen a magyar szó végén van egy jó kis műsorújság, elolvashatják, hogy például a Pannon TV-ben mivel készülünk önöknek, de a többi például rádióadásnak az ötleteit is el tudják olvasni. Az utolsó oldalon néhány érdekesség, ami annyira nem is érdekesség. A grönlandi és az antarktiszi jég gyorsuló olvadására figyelmeztettek a tudósok. Hát ez annyira nem jó hír, tudják, itt mindig meg szoktuk beszélni, hogy hát eléggé tönkre tesszük magunk körül itt a dolgokat, úgyhogy hát ennek egy ékes példája a gyorsuló olvadás, és 111 éves korában elhunyt Románia legidősebb embere. 111 éves korában. De jó Isten, nem semmi. No, és egyébként Filkóval volt töltve a magyar szó, úgyhogy ha megveszik, akkor tornáztathatják szépen az agytekervényeiket is, ami egyébként egy nagyon jó dolog, szerintem. Igazoljunk át a 7 naphoz, mert hogy az is van ma, 70 dináros áron vásárolható, meg karöltve a magyar szóval is, ha már elsétáltak, akkor vegyék meg a 7 napot is. Hát szürettel kapcsolatos nyitóképünk van, itt van mindenféle szüreti finomság, kezdve a fokhagymától, a paradicsomon át, a mindenig igazából, a hajdalási születi napok iklette a címoldalt. Világkép, Fehérvári Csongor összedobott egy jó kis összefoglalót, hogy mi zajlik a világban, van itt orosz választás, német Sachsen-Anhalt tartománybeli választás, ott is zajlik az élet. Grönland, Dánia, Egyesült Államok egymással kiegyeztek, aztán nézzük, lapozzunk hát tovább. Itt is ugyanaz a helyzet, hogy itt is van politikáról szó bőven, de azt most itt ebbe a lapszemlébe mellőzzük szerintem, úgyhogy lapozok tovább. Támogatás a diplomák honosításához, az MNT programjáról van szó, hogyha valaki elvégezte külföldön az iskolát, akkor hazajön, és ezt támogatja az MNT, hogy honosítsa az oklevelét. Aztán van egy teljesen jó kis interjú Sós János vőféjjel, aki az ezredik lakodalmát vezényelte le nemrégiben, és ő azt mondja, hogy a jó lakodalom titka a jó vendég. Te jó Isten, ezer lakodalom, belegondoltak ebbe? Ezer lakodalom. Nem tudom, igazából a lakodalom az egy megosztó történet. Én nekem egy évben egy is elég bőven egyébként. Van, aki szereti, van, aki nem, de egy ezres, azért nem semmi, Sós János valószínűleg szereti. Meg hát ez nekem munkája is igazából. Na menjünk tovább, itt egy érdekes cikk még a hét napban, hogy elfeledett vizeink, a kígyós és a mosztonga. Hogy miről van szó, olvassák el szépen mindenképpen. A heti labban. Összefogással az eredményekért, a születi napokról is tudósítanak a hétnaposok. Aztán a Bánáti Katolikus Kollégiumok egyike, a nagybecskereki Szatmári Karolina Kollégium fennállásának 30. évfordulóját ünnepelte. Egy kis bánáti téma. Akárcsak, hogy Muzsján a falu egyik legnagyobb ünnepét tartották. Szintén bánáti tematikájú esemény. Aztán itt van egy jó kis hirdetés. Körömpörkölt főző verseny lesz Szabadkán a Brandsu sportközpontban. Aki szereti a körömpörköltet, 27-én, azaz jövő vasárnap, az előttünk álló vasárnap, látogasson el oda, biztos adnak körömpörköltet is kóstolóra. Menjünk tovább. Vajon mit válasszak? Pósa Varjú Léna pszichológussal arról beszélgetnek a hétnaposok, hogy igazából milyen iskolát érdemes választani. Pályaválasztás. Mindenképpen érdekes téma. Lapozok tovább. Dr. Kassa Bálint, doktor, az Álom az emberi létezés egyik rejtett nyelve címmel írt egy összeállítást. Érdekes cikk egyébként. Az alvás, az álom és az egészség kapcsolata. Sokan erre egyébként nagy hangsúlyt fektetnek, érdemes elolvasni. Ha nem tudják, hogy mit főzzenek, akkor itt van a gyömbéres raguleves, a sajtos, diós, karajszeletek, a csípős káposztasaláta, valamint a rozmaringos, szilvás süti receptje. Itt van a horoszkóp is. Elolvashatják, hogy mi vár önökre. Szerelem, hivatás, egészség, minden fel van dolgozva. Te jó Isten, nem semmi. Aztán ez szívemnek kedves cikk, a bográcsozás, mint örökségünk. Én nagyon szeretek bográcsozni. Itt van egy jó írás, hogy hogyan kapcsolódunk mi magyarok a bográcshoz, mint olyanhoz. Természetesen Tóth Tibor sportot is feldolgozott, történelmet írtak a bajsai asztali teniszezők. Erről is olvashatnak. És itt van a férfiak kedvenc része, a hét nap legutolsó oldalán, az alulöltözött hölgyről készült fénykép, nem is, hogy alulöltözött, egészen mesztelen, barna hajú, mosolyog, és arra motiválja a kedves vajdasági magyar férfi olvasókat, hogy a hét napot bizony érdemes hátulról kezdeni elolvasni. Tegyenek így önök is, miután megvásárolták. Nézzük, zárjuk ezt a részt egy viccel, mert hogy viccek vannak a hét nap legvégén. Azt mondja, figyeljenek. Az apa nyitogatja a gyerek ellenőrzőjét. Matek 1-es, dur egy pofon. Olvasás 1-es, dur egy pofon. Ének 5-ös, dur egy pofon. A gyerek méltatlankodva így szól, de apa, az ének 5-ös, miért kaptam pofont? Mert 2-1-es után még volt kedved énekelni. Ha-ha-ha, ez továbbra is itt a 107,1 MHz.

0: ajánló következik.
1: 36. születinapok Horgoson, szeptember 25-e és 27-e között. A rendezvény pénteken a terménykiállítás megnyitójával kezdődik, szombaton pedig főzőverseny, kézműves és gasztronómiai programok, sport, születi olimpia és gyerekműsorok várják a látogatókat. A színpadon vajdasági muzsikusok és művelődési egyesületek lépnek fel, 19 órától pedig a Night Cruisers Band zenél. A program vasárnap hálaadó szentmisével zárul. Tartsanak velünk!
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

Gyászjelentések következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. A Funeró temetkezési magánvállalat tájékoztatója következik szeptember 23-án szerdán. 90 esztendős korában meghalt Mária Polyákovics, Szabadka Krusedol utcai lakos. Temetésem a 13 órakor lesz a Bajajuti temető halottas házából. A Funeró temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották, címük Szabadka, Karágyi Györgyi út 2, telefonszám 55 44 33.

0: hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
2: Rádiózzon velünk!
3: Rádiózzon velünk!
2: A 107,1 MHz-en.
0: Reklám következik. Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. MIOS.RS.
4: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Kanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
5: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a Szabadkai Magnaton próbaüzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
6: Reklámot hallottak.
0: 9 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
0: Ez pedig már a hírek 9 órakor. Megkezdődött az egyszeri 6000 dináros pénzbeli támogatás kifizetése Szerbiában. A pénzt kedden mintegy 4,8 millióan kapták meg. Többek között az ingyen részvényesek, a nyugdíjasok, a szociális segélyre jogosultak és a büntetés végrehajtási intézetek alkalmazottai. Azoknak, akik külön jelentkeztek a támogatásra, mától péntekig utalják az összeget. Csak nem 1,7 millió személy igényelte hétfő éjfélig az állami támogatást. Súlyos közlekedési baleset történt a Szabadka és Bajmok közötti úton, ma reggel egy nő életét vesztette. Az első nem hivatalos információk szerint egy személyautó egy autóbusz előzése közben összeütközött egy tejszállító tartálykocsival, amely éppen felhajtott a főútra. Az ütközést követően a személyautó lesodródott az úttestről. A személyautót vezető nő a helyszínen életét vesztette. A rendőrség a helyszínelést elvégezte, az érintett útszakaszon a forgalom nehézkesen halad, akár még jelenleg is. A baleset körülményeiről a helyszínelés befejezése után várhatók további részletek. 3 hét alatt több mint 25 ezer szabálysértést jegyeztek az iskolák környékén Szerbiában a fokozott ellenőrzés során. Mintegy 18 ezer sofőr gyorshajtás, 1309-et szabálytalan parkolás, 1028-at pedig vezetés közbeni mobiltelefon használat miatt büntettek meg. 170 járművezetőt ittas vezetés miatt állítottak félre az iskolák környékén. 6 sofőrt kábítószer vagy más pszichoaktív szer hatása alatti vezetés miatt tartottak vissza. Az akció kezdete óta 2 olyan közlekedési baleset történt iskola környékén, amelyben gyerek sérült meg. Az egyik gyerek súlyos, a másik könnyebb sérüléseket szenvedett. A belügyminisztérium ismét arra kérte a járművezetőket, hogy az iskolák közelében különösen figyelmesen közlekedjenek, tartsák be a sebességkorlátozást és számítsanak arra, hogy gyerekek léphetnek az úttestre. A rendőrség egész szeptemberben fokozott ellenőrzést tart az iskolák környékén. A Shiny Hunters hacker csoport azt állítja, hogy betört az amerikai szövetségi nyomozóiroda az FBI rendszerébe, és számos jelenlegi és korábbi alkalmazott adatait lopta el. Köztük neveket, lakcímeket, társadalombiztosítási számokat és munkahelyükre vonatkozó adatokat, írja a Reuters alapján a Tannyug. A csoport a Dark Web-en működő oldalán, valamint a Reutersnek adott nyilatkozatában közölte, hogy a támadást válaszul hajtotta végre az FBI 2026 májusában kiadott közleményére, amelyben a szövetség ügynökség ismertette a Shiny Hunters módszereit, és azt tanácsolta az áldozatoknak, hogy ne fizessenek válságdíjat. A Shiny Hunters állítása szerint szinte valamennyi FBI ügynök, valamint az FBI-hoz állásra jelentkező személyek adatait is megszerezte. Végül az időjárásról: Szabadkán és környékén 15 fokot mérnek. Változó felhőzet mellett ma 19-20 fokos csúcsokra lehet számítani. Napsütés sok lesz, viszont megerősödhet majd a szél. Holnap záporos nap következik. Sok lesz a felhő felettünk, és a csúcsértékek is csak 18 fok körül alakulnak majd. Ugyanakkor a hétvége szép napos időt hoz. Bátran tervezzenek szabadtéri programokat.
3: Hírműsorok óránként.
5: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
3: A 107,1 MHz-en.
5: Szabadkai Magyar Rádió.
8: Társadalmi célú felhívás.
9: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
10: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
11: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
12: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045.
5: Reklámot hallottak.

0: 9 óra 8 perc van, kedves hallgatók, és egy kis mezőgazdasággal folytatjuk a napindítót az utolsó órában. Az idén rájár a rúd a földművesekre. A történelmi asszály okozta terméskiesés, az alacsony felvásárlási árak, a támogatások kifizetésének akadozása mellett a piaci bizonytalanság csak tovább nehezíti az agráriumban dolgozók helyzetét. Ennek ellenére a termelők nem adják fel, mert mint mondják, a mezőgazdasági munkálatokkal nem állhatnak meg. Vitkovics Alexander a mikrofonnál.
1: A vonalban Kobrhel Ervin, az Entai Gazdakör elnöke. Ha jól tudom, jelenleg traktorban ül, mert ugye a mezőgazdaságban a munka nem állhat meg. Milyen most a határ Zentán és környékén? Mit lát?
2: Hát sajnos mondhatom, hogy van mit látni. A történelmi asszályból kifolyólag, hát ilyen, én gondolom, hogy egy 10 éve nem volt a határban, hogy szinte minden el van száradva, egy-két gaz van, ami zöldellik itt a Zenta és környékbeli határokba. Valójában kevés termelő van kint, szinte kilométerekre látni, hogy hol dolgoznak a traktorok, mert olyan porfelhők vannak utánuk, hogy szinte semmit nem látni. De viszont, ahogy ön is mondta, a munka nem állhat meg, és próbálgatjuk valahogy, hogy az őszi vetésre elkészítsük ezt a portömeget, mert nem is lehet földnek nevezni, ugye, amivel itt a termelőknek birkózni kell az elmúlt hónapokban.
1: A minap Topolyán jártam, és útközben azt láttam, hogy már minden be van takarítva, és őszintén meg kell, hogy valljam, hogy ilyen látványban régen volt részem. Amit ön is mondott, azt is tapasztaltam, hogy ugye az autópálya mellett szántottak, és szinte a port vitte az autópályán keresztül a szél. Milyenek voltak a kapások hozamai, ha egyáltalán lehet hozamról beszélni?
2: Igen, mondjuk rá most azért azt hozzátenném, hogy én itt a Zenta és környékbeli termőföldekről tudok véleményt mondani, ugye, mert látjuk itt, hogy azért elég szélsőséges volt az időjárás abból a szempontból is, hogy ott azokon a területeken pár kilométerre innen vannak olyan határrészek, úgy Zenta, Topolya, Kanizsa, Becse környékén, ami pár milliméterrel több esőt kapott mondjuk rá, amikor éppen a vegetáció azt megkívánta. Ott meglepően nagy terméskülönbség lett azokhoz a parcellákhoz viszonyítva, amik szinte nem áztak meg. Itt az Entai környéken elmondhatom, hogy egész évben 200 liter csapadék hullott. Itt nem csak a csapadéknak a mennyiségével van gond, hanem a csapadéknak az időbeli eloszlásával is. Ami ugye mindig tudjuk, hogy mikor kell a búzának esőt kapni, mikor kell a kukoricának, természetesen egy nedves földre, hogy normálisabb termés alakuljon ki. Viszont itt azt mondhatjuk, hogy ezzel is nagy baj van, hogy ezek a növények, ezek a kultúrák nem akkor kapnak esőt, és nem olyan mennyiségűt, amikor ez kívánatos, hanem ahogy sikerül, de hát itt már a paraszt ember odaért, hogy örül akár mikor csak egy kis eső lenne, hogy valamit bírnánk csinálni. Most is itt ugye, hogyha megnézzük a határba, szinte alig van traktor, mindenki várja a jobb időt, csak sajnos az, hogy itt, ami a szeptember első részére beharangozott csapadék mennyiségből szinte itt Vajdaság, illetve Tisza mente teljes mértékben kimaradt, és ez nagyon nagy probléma. Itt, ami a kapásokat illeti, ugye itt a kukorica betakarítás, szinte azt mondhatjuk, hogy itt ezen az északi részen Vajdaságnak már szinte megtörtént. Látjuk, hogy Pancsova is azon a környéken ott most folyik a betakarítás. Nekem is volt alkalmam látni ott az autópálya mellett, hogy igenis, hogy az autóból, mikor oda néz az ember néha-néha, itt a kombájnak, ahogy mennek, azért elég szép ott Pancsova környékén, elég szép csövek sorakoznak egymás után, természetesen ahhoz képest, ami itt a mi vidékünkön van. És akkor hát itt az emberek, akik betakarították a kukoricát, itt is ugye vannak eltérő eredmények, különbségek, nem mindegy, hogy parti föld, réti föld, de én gondolom, hogy körülbelül az a 20 méter mázsa holdanként átlag körül fog mozgatni.

0: mozogni, vagy kevesebb, vagy egy kicsit több, de itt ez gazdaságosnak nem mondható. Ezelőtt ugye a napraforgót betakarítottuk, a napraforgó síralmas volt ahhoz képest, hogy ott május végén milyen szépet mutatott a határ, mikor ki voltak kelve, ugye elég jó megindult a vegetáció, és akkor hát bizakodtunk benne még a június első felébe is, hogy hát igen, itt hogyha valami várható, akkor itt a napraforgó majd hasznot fog hozni a termelőknek, de sajnos ez nem így sikerült. Ugye az olajrepcét azt itt a vidékünkön teljes mértékben tavaly nem tudtuk elvetni, úgyhogy itt zsákba maradt a max, szinte azt lehet mondani, nagyon-nagyon kevés termelő vállalta be azt, ami el lett ott október folyamán vetve, és nem volt teljes a kelés, hogy azt meghagyja. Volt, aki reménykedett benne, meghagyták, és ott is valójában átlag alatti termés született.
1: A felvásárlási árakról mit lehet tudni?
0: A felvásárlási árakat én gondolom, hogy nem nagyon kell ecsetelni itt a termelőknek, mindenki látja, hogy mi történik, hogy szinte a 10 évvel ezelőtti felvásárlási árak vannak még hatályba. Itt a búzáért, hát az a 20 dinár körüli árat kínálják a felvásárlók mondjuk rá, és akkor értetlenül áll a termelő ezelőtt is, ugye, hogy ugyanúgy, amikor ezeket a közösségi bejegyzéseket, híradókat megnézi, és látja, hogy az Európai Uniós piacon mondjuk rá 244 euró volt a búzának tonnája, ami, hogyha átszámoljuk, ugye dinárba körülbelül az 28,6 dinárra csap ki, és nálunk csak 20 dinár van, akkor mindig mondjuk, hogy hát jó van, biztos, hogy messze van a tőzsde, globális piac, és valójában itt azért nem kis különbségről beszélünk, ez 30%-os különbség. És szinte ezt még tetézi az a tény, hogy itt ugyanúgy mondjuk rá a vidékünkön a búza betakarítása alatt is átlag alatti termésekről beszélünk, mert nem ázott meg. De itt is érdekes, mert pár kilométerrel arrább már 40-40 ennyi-mennyi métermázsás hozamokról beszéltek a termelők holdanként. Nálunk szinte az a 25-től, hogyha 30 métermázsát elérte holdankénti átlag, akkor annak a termelő már nagyon örült.
1: Ilyen körülmények között hogyan tovább?
0: Ez jó kérdés. Én gondolom, hogy itt szinte a következetességet teljes mértékben ki kell zárni, hanem itt arra tudunk hivatkozni, vagy avval tudjuk ezt magyarázni az egész problématikát, illetve hogy hogyan tovább, hogy ezek a termelők, akik most még ugye itt idézőjelben játékban vannak, ezek évtizedeken keresztül megszokták, hogy a mezőgazdaság mindig nehezebb helyzetben van, mindig reménykedett, hogy jobb lesz, és én gondolom, hogy itt, hogyha a gazdaságosságra hivatkozunk, akkor már mindenki rég abba hagyta volna, elment volna innen, de hát mindig reménykedünk, és akkor próbáljuk tovább vinni a gazdaságot. A másik nagy probléma nem is az, hogy hogyan tovább. Ugye itt látjuk, hogy ami általános nézet, hogy általában a szakemberek a mezőgazdaság digitalizációjáról, fejlődéséről beszélnek. Itt most már szinte külön definíciók vannak, hogy hányas, 2.0-as, 3.0-as digitalizáció, és itt megint az a úgymond parasztember, aki a földön van reggeltől estig, értetlenül áll, hogy jó, oké, digitalizálni kell, jó is, látjuk itt ugyanúgy ez a robotkormánytól kezdve, hagyd ne soroljam még a precíziós gazdálkodáshoz hozzáférhető mechanizmusokat, de viszont azért azt el kell, hogy mondjuk, hogy ezek a föltételek, hogy mink digitalizálni, fejlődni tudjunk. Ugye látjuk, hogy a környező országokban ugyanúgy a gazdaság átadásról beszélnek, legfőképp az agráriumban, de ez mind szép és jó, de szerintem először meg kell teremteni azt a föltételt, hogy ez a fiatalabb generáció igenis lásson benne valami perspektívát, és aztán, hogyha ez a hozzáállás megvan, hogy látunk benne valami víziót, hogy tovább tudjuk vinni, csak megéri valamennyire, akkor én szerintem úgy a precíziós gazdálkodás, mind a gazdaságátadás magától érthetődő lenne, de viszont ameddig a fiatalabb generáció nem látja, és teljes mértékben ugye meg is értjük, hogy miért nem látja, mert itt szinte csak vergődik a parasztember, addig itt az agráriumnak nagy jövője nem lesz ilyen szempontból.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Az FM 107,1-en és az interneten.
0: Itt is vagyunk, kedves hallgatók. 9 óra 25 perc van, és mielőtt rátérnénk a mai napindító utolsó témájára, ami egy gunorasi téma lesz, szeretném önöknek mondani, hogy Kis-Belgrádnál, a boltnál ott vannak a rendőrök, és áligatják a jó népet, úgyhogy mindenképpen figyeljenek oda, és vezessenek óvatosan. Reggel volt egy közlekedési baleset Bajmok és Szabadka között, egy személy életét vesztette. Tartsák be a szabályokat, és közlekedjenek fokozott óvatossággal. Na, és akkor jön akkor az utolsó témánk. 100 körüli diák létszámmal dolgozik a gunarasi Dózsa György általános iskola. Az intézményben folyamatosak a fejlesztések. Jelenleg több projekten dolgoznak, és további terveik is vannak, amire pályázat szeretnének. Az iskola igazgató nőjével Lakatos János beszélgetett.
2: Csikós Hermina iskolaigazgatóval arról beszélgetünk, hogy hogyan alakult a diákok létszáma itt az év elején.
3: Az idén 13 elsősünk van. Tavaly 15 elsősünk volt, és 17 nyolcadikos hagyta el tavaly az iskolát. Tehát egy kicsit változott a létszám, ugyanis évek óta 100 diák fölött számlálunk a gunarasi iskolában. Hát ez most egy kicsit 100 alá csökkent, úgyhogy 96 tanulónk van, de hát azért ez változó minden évben. Az elsősök száma az azért mindig ott a 12, 13, 15 van, hogy 16 is szokott lenni, úgyhogy én reménykedem, hogy a jövő évben még több elsősük lesz, mint most.
2: És hogyan tudták kihasználni a nyári szünetet, milyen munkálatokat, felújításokat sikerült megvalósítaniuk?
3: Minden nyári szünet alkalmával, ugye amikor a gyerekek nincsenek az iskolában, akkor történnek a különféle meszelés, takarítás, bútorok javítása, amit ugye minden évben elvégzünk. Azon kívül próbálunk minden évben valamilyen pályázatra is jelentkezni, ami az iskola felújítását illeti. Jelentkeztünk az idén több pályázatra is a tartománynál is, és nyertünk is pályázatot a vizecskúszok felújítására, viszont ugye a dokumentáció, a papírológia, a papírmunka az annyira elhúzódott a nyáron, hogy a nyár folyamán nem tudtunk hozzákezdeni a munkálatokhoz, így a munkálatok kezdés az belenyúlt a szeptemberi hónapba, úgyhogy most egy kicsit próbáljuk magunkat föltalálni, úgy a diákok, mint a tanárok, hogy azért valahogy ezek a munkálatok simán menjenek.
2: Jelenleg akkor milyen munkák folynak az iskolába?
3: Ugye most, ahogy említettem, és a vizes gúcok felújítása folyik, ami valószínűleg két hónap alatt be is fog fejeződni. Azonban a játszóteret is elkezdtük felújítani a nyáron, szintén nem tudtuk befejezni, azt a helyi közösség segítségével fogjuk megoldani. Valamint az iskolában, ugye két épületünk van, az új és a régi iskola épülete. A régi iskola épületében helyezkedik el az informatika kabinet, a műszaki kabinet és a könyvtár, és az ahhoz vezető járdának a felújítását is terveztük. Hát sajnos ez is belenyúlt az őszbe, de hát én reménykedem, hogy mielőbb be fogjuk fejezni.
2: Mik a terveik, mik az elképzeléseik az előttünk álló időszakra?
3: Szintén szeretnénk pályázni felújításokkal kapcsolatban, mint ahogy minden évben tesszük. A tornaterem felújítását pár évvel ezelőtt elkezdtük, és lépésekben haladunk. Ugye felújítottuk a fűtést, a falakat, most pedig a nyílászárókra került a sor, mert azért ahhoz, hogy racionális legyen a fűtés, ahhoz a nyílászárókat is fel kellene újítanunk, és most ennek a megpályázása. Valamint 15 éve is van szerintem már, hogy a padlózatot felújítottuk, valamint a tantermek ajtajait, ugyanis az ablakokat már régebben felújítottuk, viszont az ajtók rám került sor, és most erre is szeretném sor keríteni. Az idén pályáztunk a tartománynál még informatika eszközökre is, így 4 projektort tudtunk vásárolni a projektortartókkal, azon kívül a Magyar Nemzeti Tanácsnál is minden évben próbálunk pályázni. Így sikerült egy 130 000 dináros pályázatot megnyernünk, amiből az egyik tantermet tudtuk felújítani iskolai bútorokkal.

0: ajánló következik.
1: Egy jól ismert hang.
2: Kis János.
1: És egy közkedvelt műsor.
2: Rádió Diszkó.
1: Csütörtökönként este 8-tól.
3: A főszereplő maradt a régi belemen.
1: Rádió Diszkó a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: Okay. Ajánlót hallottak.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ébredjenek friss hírekre és a régmúlt slágereire.
2: Napindító. No hát, kedves hallgató, 9 óra 37 perc van, és az a nagy helyzet, hogy a napindító utolsó perceit tapossuk immáron így szerdán, szeptember 23-án, az őszi napi egyenlőség napján, és itt van velünk a stúdióban már a következő műsorunknak a megálmodója, nem más, mint Buzár Zsuzsanna. Szia Zsuzsanna, köszöntelek itt a műsorban.
3: Szia Bálint Csaba, és köszöntöm a hallgatókat is.
2: Napi egyenlőség, ez
3: napi
2: ilyen, lehet így nyomni, nem? Valami, szeretel
3: persze,
2: az ilyeneket
3: persze,
2: csinálni, nem?
3: Persze, majd utána nézek, ez most így kimaradt egyenlőre.
2: Hát ma kezdődött az ősz reggel. Tényleg? Ez az ősz első nap felkeltéje, kérem szépen. Meg az ősz első nap lementéje lesz majd.
3: Jaj, nagyon utálom, hogy így rövidülnek a nappalok.
2: Rövidülnek, így van. És...
3: Olyan szép volt, mikor így a délután folyamán világosba mentem haza, meg világosba
2: hát,
3: jöttem, most még egy kicsi, és akkor sötétbe jössz, sötétbe mész haza.
2: Így igaz. De van ennek is egyébként egy bája különben, hogyha
3: nincs.
2: Bele... Nincs?
3: Nincs.
2: Komolyan nincs.
3: Komolyan nincs.
2: Én alapvetően tehát nem szoktam.
3: Most érted, képzeld el, dolgozol 2-3-ig, hazamész, van még egy óra hossza világos, mit csinálsz kint? Semmit.
2: Jó, hát ebből azt, hát de viszont be tudsz menni szépen, egy jó filmet megnézni, begubózni szépen.
3: Nem, ez olyan nyomi.
2: PlayStation-ezni, vagy nem tudom
3: valamit. Gyerekkoromban sem PlayStation-eztem, nem, hogy most.
2: Valami, valami benti sztorit egyébként. Nem, nekem van ennek szépsége, mert karácsonyig van ennek szépsége nálam, aztán jön a január, és akkor engedjük most, már jön a tavasz.
3: Egyébként ott májusban mondtam, hogy gyerekek, figyeljétek meg, mindjárt itt van karácsony. Tehát teljesen fölösleges lebontani a fát, és itt van ősz, ott elviseltük azt a forróságot, a nyári 40 ennyi mennyit, és kínlódtunk és szenvedtünk, és így pikpak elmúlt, gyorsan, és akkor most gyorsan jön ez az utálatos, nedves, hideg, öltözik.
2: Tudj,
3: reggel fölveszed a alsómaica, rövid ujjú, hosszú ujjú, őszi kabát, mellény, valami, sapka, még sál nem. Jössz haza felpakolva, mint a málhás szamár.
2: Mert hogy mire már mész haza, addigra viszonylag le kell vetni az egészet.
3: Ha délutános vagy, akkor jössz felpakolva, mint a málhás szamár, mert este megfogysz.
2: Mi lesz, így van. Egyébként reggel 5:30-ra jöttem, és 6 fok volt. Ugye,
3: kellemes. Én még nyitott ablaknál alszom, úgyhogy nekem
2: aha,
3: ez így nagyon
2: lesz
3: kellemes.
2: Aha, majd lesz gyulladásod, és akkor nézhetsz, nem, majd kereshetjük a helyettesítést, mert egy kint kidúraltál. Na jó, van. Mi lesz ma a mozaikban?
3: Rengeteg minden, tényleg nagyon-nagyon-nagyon sok programmal, nem hogy program, a témával készültem, ugyanis a Zentai Rotary Club a mai napon egy különleges adományt fog átadni a Kéz a Kézben értelmi fogyatékosok szervezetébe, azok ápoltjainak, és hát 20 éves egyébként a Rotary a Zentai. Úgyhogy
2: sok
3: programuk.
2: Ilyen akciót szerveznek.
3: Így van, lesz, majd ünnepi programjuk is lesz. Akkor egy királyhalmi családdal készítettem korábban egy beszélgetést, akik a Pásztor István Alapítvány támogatottjai. Azután őszi szakkörökkel foglalkozunk, hát időbe el kell kezdeni a tanulást, hogy majd télen, amikor muszáj bekuckózni, akkor előveszed a cérnát, a tűt, a hímzést, a nem tudom én, és akkor horgolsz egy kicsit, meg kalocsai hímzéssel bíbelődsz, ha már így beleszünk csukva a sötétbe és a hidegbe, akkor fotókat kellene az albumokból előkeríteni, mégpedig biciklis fotókat, amik Szegeden készültek, vagy Szegedhez kötődnek, vagy életélményt adnak vissza, mert hogy a Szegedi Móra Ferenc Múzeum jövőre olyan kiállítást, időszaki kiállítást szeretne nyitni, ami a biciklihez, nem is kerékpárhoz, tehát ők is így hirdetik, hogy biciklihez kötődik, tehát olyan képeket kell előkeresni, vagy akár most készíteni, amin a biciklié a főszerep, illetve az életérzésé, az mint sport, mint közlekedési eszköz, ahogy megjelenik, úgyhogy ennek a részleteivel is érkezünk majd, és foglalkozunk az inzulin rezisztenciával is, sikerült kimondani. Nagyon sokakat érint.
2: Képzeld,
3: egyébként én most így átnéztem, vagy áthallgattam ezt az anyagot, és rájöttem, hogy itt lesz az ideje elmenni egy vérvételre, Mert hogy nem kizárt, hogy azok a tünetek, amiket én tapasztalok, ne soroljam, majd hallgassd meg.
2: Na, bravo, ez egy jó marketing fogás volt. Mielőtt még egyébként elbúcsúznánk és folytatnád, az Ábrahám vendéglő után hajdőerás irányába ott vannak a rendőrök, és figyelik a forgalmat, úgyhogy kedvezünk autós hallgatóinknak, és Balsa központjában is megjelentek a rendőrök. Én szeretem ezeket mondani, úgyhogy gyorsan meg is szakítottam ezt.
3: Meg hát vezessenek óvatosan, mert ma hajnalban, kora reggel is baleset történt, és hát életveszélyesett.
2: Igen, ezt többször is mondtuk itt reggel a napindítóban, és egyébként a Jovámikityen is történt tegnap este egy baleset, biciklis vagy motorkerékpáros meg autós. Ott ugye most nagyon megnőtt a forgalom, mert igen, mindenki arra megyünk haza, ugye?
3: Így van.
2: Te nem tudom, merre jársz egyébként.
3: Csordás úton.
2: Teleportálsz, vagy helikopter,
3: igen,
2: vagy
3: igen, igen. Én most kerülöm azt a szakaszt, pedig ott úgy nagyot kellene kerülnöm, hogyha az elkerülő részt kellene igénybe vennem, úgyhogy én a Csordás úton közlekedem.
2: Engem nagyon érint ez az egész történet, ugye, mert én ott lakok a vasutasba, én folyamatosan azt csinálom, hogy hazafelé mondjuk, amikor 4 után végzek, akkor ott már fült hely van a munkásoknak, és akkor mindig átsétálok az építkezésen, és figyelem, hogy fejlődik.
3: De mind a gombák úgy nőnek ki, ezek a nagy házak.
2: De én most konkrétan a körforgalomról beszélek egyébként.
3: Az is majd úgy fog kinézni.
2: De lehetséges egyébként, mert már rakják ezeket a patkákat, úgyhogy igazából szerintem hamarosan már ott le fogják önteni a betont is.
3: Hát figyelj, időhöz vannak kötve, úgyhogy azt ott...
2: Időhöz, és szerintem idő előtt nem is tudom, be fogják fejezni szerintem.
3: Mikor ezt mondták, hogy ott körforgalom lesz, úristen, tehát le a kalappal előttük, hogyha ezt megoldják, mert az egy olyan furcsa felüljáró,
2: nagyon
3: mindig az volt, tehát az éles kanyar vissza, ha Jovány Mikicsre akarsz menni.
2: Ezt ki is iktatták egyébként, most teljesen ott a gázművek mögött fog szinte.
3: Másként néz ki?
2: Igen, teljesen más.
3: Muszáj lesz elmennem arra.
2: Jó lesz, biztos, hogy jó lesz, csak legyen kész. Na, mi meg már készek vagyunk.
3: Készek
2: igazából,
3: vagyok, ugye? Úgy, erről annyit, hogy gyorsabban szerettél volna fejezni.
2: Majd folytatjuk a grillbetyárok vágását, ugye már.
3: Hogy álltok?
2: Hát már most a 7. részt vágjuk, úgyhogy a 8. meg a jövő héten, és aztán megindítjuk szépen bombázni a kedves hallgatókat.
3: Mikor kezdődik?
2: Hát most lőjük le a poént. Hát október 31-én vagy az első adás.
3: Hát akkor van még időtök.
2: Hát bőven, de hát eddig be kell promózni szépen.
3: Sok finomat ettetek, mi?
2: Rengeteget egyébként, igen, finom volt.
3: Majd jövőre bejelentkezek én is.
2: Na, nyerd meg. Jó,
3: ja, nem úgy értve, hanem ilyen díszkíséretnek.
2: Ja, persze, simán, oké, megbeszéltük. Na, itt.
3: Majd én leszek a sminkesetek.
2: Legyen így, megbeszéltük. No, kedves hallgató, 9:44 perc, majd jót elbeszélgettünk itt Zsuzsival, de igazából el kell köszönni mindenképpen. Szerintem egy színes műsort állított össze Orosz Ildikó, ő volt a műsor szerkesztője, Sóti Tamás volt a hangok felelőse, én pedig Bálint Csaba vagyok, meg
3: a
2: voltam
3: is. A hangfelelőse.
2: Így van, a hangfelelőse. Úgyhogy Búzár Zsuzsannál vajon a mozaik, óránkénti hír összefoglalókkal nem akárki fogja megszakítani ám Búzár Zsuzsannát, nem más, mint Ildik Zsuzsanna főszerkesztőasszony, és jön Manó Bál a körhintával délután. Bizony. Lehet zenéket kérni, bulizni, haverkodni, közben Orosz Ildikó is benézett, a névnapos Orosz Ildikó ma egyébként, majd köszönjük fel Zsuzsi mindenképpen.
3: Csak is.
2: Nincs más hátra, mint hogy elbúcsúzzunk. Minden jót, vigyázzanak magukra, jó rádiózást kívánok, a viszonthallásra.

0: 10 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Dédics Zuzanna. Súlyos közlekedési baleset történt, a Szabadka és Bajmok közötti úton egy nő életét vesztette. Az első nem hivatalos információk szerint egy személyautó egy autóbusz előzése közben összeütközött egy tejszállító tartálykocsival, amely éppen felhajtott a főútra. Az ütközést követően a személyautó lesodródott az úttestről. A személyautót vezető nő a helyszínen életét vesztette. A rendőrség helyszínelést végez, az érintett útszakaszon a forgalom nehézkesen halad. A baleset körülményeiről a helyszínelés befejezése után várhatók további részletek. Az éjszaka 2 óra 5 perckor beköszöntött az ősz, ezzel egy időben a déli féltekén pedig a tavasz. Ma van az őszi napi egyenlőség is, amikor az éjszaka és a nappal hossza megközelítőleg azonos. Ezt követően a nappalok egyre rövidebbek, az éjszakák pedig egyre hosszabbak lesznek. Az ősz december 21-én 9 óra 50 percig tart, ekkor kezdődik a tél. A közlekedésben résztvevőknek fokozott óvatosság ajánlott. Szerbiában eddig több mint 900 ezer okosmérőt szereltek fel, 2026 végére pedig várhatóan számuk eléri az 1 milliót. A fogyasztók óránként követhetik majd villamosenergia fogyasztásukat. A szerbiai villamosenergia elosztó pedig az év végéig egy új fogyasztás követő portál elindítását is tervezi, mondta a szerbiai RTV-nek Sasa Marceta, a szerbiai villamosenergia elosztó munkatársa. Szerbiában 3 millió 900 ezer villanyóra van, miközben folyamatosan nő az újonnan csatlakozó fogyasztók száma. A cél a mérőórák távleolvasásának bevezetése, mivel a polgárok részéről éppen a mérőórák leolvasásával kapcsolatban érkezik a legtöbb panasz. Az okosmérők bevezetésével a polgárok betekintést nyerhetnek saját fogyasztásukba, az áramszolgáltató pedig csökkentheti költségeit. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök kijelentette, hogy New Yorkban Donald Trump amerikai elnökkel az energetikai tűzszünetről és a háború befejezésének lehetőségeiről tárgyalt. Zelenszky hangsúlyozta, hogy Kijev kész az energetikai tűzszünet bármilyen formájára, ugyanakkor nem volt szó arról, hogy Ukrajna egyoldalúan leállítaná az orosz olajfinomítók elleni támadásait. Megismételte, hogy kész találkozni Vladimir Putyin orosz elnökkel egy Donald Trump részvételével megtartandó háromoldalú találkozón. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője ugyanakkor közölte, hogy Moszkva tartós békét szeretne, nem pedig ideiglenes tűzszünetet. Trump az ENSZ közgyűlésének vitája előtt kijelentette, hogy Vladimir Putyinnak véget kell vetnie az ukrajnai háborúnak. Azt is elmondta, hogy új szankciós törvényt írt alá, és ha szükséges, alkalmazni fogják az abban foglalt intézkedéseket.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén most 17 fok van, változó felhőzet mellett 20 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
4: Friss hírek?
5: Megvan.
4: Okay. Retrós lágerek?
5: Az is.
4: A
5: múlt dallamai?
4: A jelen hírei.
5: Retró zene és friss hírek egy hullámhosszon.
4: A 107,1-en.
0: Reklám következik.
6: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget! Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
7: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
8: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
7: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
8: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
7: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
9: Reklámot hallottak.

0: Ez a Mozaik,
1: a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: A 107,1 MHz-en.
3: Mozaikos szép napot kívánok a hallgatóknak, így szeptember 23-án, Tekla névnapján. És hát tényleg megtörtént az, amit a régi kalendáriumok ehhez a naphoz olyan gyakran kapcsoltak, elérkezik az őszi napéj egyenlőség és csillagászati értelemben is megkezdődik az ősz. 2026-ban hajnali 2 óra 5 perckor haladt át a nap látszólagos égi útján, az égi egyenlítőn, ettől kezdve pedig az északi féltekén egyre hosszabb éjszakák következnek, aminek én kevésbé örülök. De szeptember 23-át, Tekla napját dolgos napként és az ősz kezdeteként említik. Egyes helyeken berkenye és bodzafürtöt akasztottak az eresz alá szerencsehozóként, másutt az estét közös szabadtéri étkezés, tűzés, jóslás tehette ünnepibbé. A kertben közben nagyon is a földi dolgok történnek, szőlőtalmát és diót szedünk, vetünk, hagymát ültetünk, talajt takarunk és egyre komolyabban készülünk arra, hogy a nyári kertből őszi kert legyen. Már elkezdődtek a grebjézések és a levél összeszedés, na meg a paré írtás is. Szeptember 23 Szent Tekla napja. Alakja az ókeresztény legenda hagyományhoz kapcsolódik, tisztelete pedig már nagyon korán elterjedt, a paraszti kalendáriumban azonban a vallásos háttér mellé fokozatosan gazdasági és évszakjelző jelentések is társulnak. Egy régi kalendáriumi gyűjtés ezen a napon külön kiemeli az ősz kezdetét. Hát őszi reggelre ébredtünk, igaz, hogy napos, gomoly felhős időre számíthatunk, számottevő csapadék nem valószínű, délután 21-22 fok körül alakul majd a hőmérséklet. A mozaik tartalmát már hallhatták, de azért megismétlem. Foglalkozunk hamarosan a Zentai Rotary Club programjával. Egy királyhalmi családot mutatunk be, őszi szakköri foglalkozásokról is szólunk, és érkezünk a Szegedi Móra Múzeum felhívásával, de szó lesz az inzulin rezisztenciáról is. 14 óra után pedig bemutatjuk a Csalóka zenekart. Tartsanak velünk, jóvételt és kellemes rádiózást kíván Búzás Zsuzsanna.

21 perccel 10 óra után az áramszolgáltató híreivel érkezem. Áramszünet van Gomboson a Likasi úton 13 óráig. Topolyán, a Szövetkezet utcában, a Száva Kovácsevics és a Rákóczi Ferenc utcák egy részén 13 és 14 óra között nem lesz áram. Naumitjevo, Felsőverusíty, Verusíty és Siskovác számíthat áramszünetre, immáron 10-től 16 óráig. Szabadkán, az Iván Turgenyev, Kishegyessy, Bács-Feketehegyi, Zsedniki, Belgrádi úton, a Mosszor, a Mitár Bákíty, a Lovcsen, a Gradiscse, az Adai, a Tolmin utcában és környéken 10.30-tól 12-ig nem lesz áram. Noszán, a Nosza, a Ludas és a Belgrádi utcában 11 és 12 között, Bácskos útfalván a Kovács Gyula, Kunmadaras, Petőfi Sándor, Karcag, Danilo Kis utcákban és környékükön 11-től 12-ig nem lesz áram. Nagy fényen a Maxim Gorki, Gyuro Gyákovics, Dimitrie Tucovics, Tanyák 341-től 47-ig, 11 óra 10 perctől 12-10-ig marad áram nélkül, Hajdújáráson pedig a Hajdújárás utcában, valamint a Palicsi Tanyákon 13 és 14 óra között nem lesz áram. A részleteket megtalálják a panonrtv.com-on.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró, további részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Szabadkán kiadó egy egyszobás lakás diákoknak teljesen berendezve közel a Népkörhöz. Érdeklődni a 064 131 06 40-es telefonszámon. 064 131 06 40 a hívható telefonszám. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannoner TV honlapján is, a www.pannonertv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 12:30-11, valamint délután 13:30-16.
1: Hétvégén 9:30-12, valamint délután 14:30-17.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Szabadkai Magyar Rádió. Ahol
1: most vissza a 80-as évekbe.

0: itt a Szabadkai Magyar Rádió, a 107,1 MHz-en.
1: Minden, ami számít, egy helyen.
0: Hogy ne maradjon le semmiről.
1: Mozaik.
2: A Mozaik folytatásában Zentánra utazunk, és egy nagyon szép kezdeményezésről szólunk, ugyanis a Zentai Rotary Club ma 13 órakor a kéz a kézben értelmi fogyatékosok szervezetébe látogat, és adományt adnak át a szervezet ápoltjainak. Antal Attilát, a Zentai Rotary Club titkárát kérdezem a részletekről. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: De először is milyen adományról van szó, és ez hogyan segít ugye ennek a szervezetnek?
3: Az Zentai Rotary Club már évek óta támogatja kéz a kézbe alapítványt, civil szervezetet. Idén is a Tisza Világ Fesztiválon vettünk részt egy kis standdal, és a polgárok, illetve azok a vendégek, azok az emberek, akik hajlandóak segíteni, azoknak az adományaiból sikerült egy valamilyen összeget összegyűjteni, amiből ugye megbeszélés alapján a kéz a kézbe alapítványnak, illetve Deák Krisztinának tudtunk segíteni.
2: Ahogy említette, rendszeresen segítenek ennek a szervezetnek. Eddig milyen adományokat sikerült átadniuk, milyen támogatásokat?
3: Igen, az évek során többféle, illetve több típusú támogatást is úgy a belső helységek átfestését tudtuk támogatni, illetve tudtunk nekik különböző utazásokat biztosítani, illetve jelenleg pedig padokat, asztalokat tudtunk nekik a kinti, a jó idő alkalmával, hogy kint is tudjanak valahova leülni, illetve valamilyen pavilonon alá beülni, úgyhogy most idén ezt támogatjuk.
2: Egyébként azt lehet tudni, hogy a kéz a kézben értelmi fogyatékosok szervezetének hány ápoltja van?
3: Hát pontosan nem tudom a számokat, úgyhogy ezt tőlük kellene megtudni, de azért elég sokan, és sokan szeretnek oda járni, úgyhogy nagyon hálás feladat őnek is segíteni.
2: És gondolom, hogy a Rotary is nagyon örül annak, hogy ilyen segítőkészek a támogatók, és bármilyen megmozdulásuk van, akkor az emberek megnyitják a pénztárcát és segítenek. A 20 éves Zentai Rotary Klubnak hogyan telt el ez az elmúlt két évtized? Hogyan segítettek az egyesület tagjai?
3: Hát 20 év az elég sok idő, illetve
2: néhányat kiemelni.
3: Alapító charterünk ugye pont 20 évvel ezelőtt volt, akkor kapta meg az engedélyt a Zentai Rotary Club, és azóta töretlenül minden évben segítenek különböző civil szervezeteken, akár magánszemélyeken is, és hát sok mindent sikerült segíteni ebbe, akármilyen kicsi az Zentai közösség, azért szerintem mindenki büszke lehet az Zentai Rotary Clubra. Egyrészt akár mentőautókról, ha beszélünk, akár terepes autókról, klímákról, a különböző egészségügyi a kórháznak, illetve az egészségháznak tudtunk sokat segíteni, a kézügyi alapítványnak évek óta segítünk, úgyhogy hát nagyon jó nekik segíteni.
2: És hát jó az együttműködésük az emberekkel. Egyébként a Rotary Clubnak hány aktív tagja van, és hányan támogatják? Gondolom, hogy nagyon sokan támogatják, de úgy aktívan, akik segítenek.
3: Magáról a támogatókról, ha beszélünk, akkor hát a legtöbb ugye a zentai polgárok, illetve különböző cégek, a zentai cég, akár nem zentai cégek is, illetve partner klubjaink is nagyon sokat támogatnak.
2: És most születésnapot ünnepelnek szombaton. Hát hol és hogyan történik mindez?
3: Hát a 20. jubileumi megemlékezést, évfordulót egy díszülést tartunk a Zentai Városháza dísztermében 26-án szombaton délután. Ez egy olyan megemlékezés lesz, ahol visszatekintünk a 20 évre, illetve adunk egy különös atmoszférát ennek az egésznek, meghívjuk a társklubjainkat, azokat a testvérklubjainkat, akik sokat segítettek az évek során, illetve a klubtagjainknak a feleségeket, a különböző másik klubtagokat, vendégeket fogadjuk.
2: Gondolom azért, aki szeretne önökkel ünnepelni, az is elmehet szombaton a Városházára.
3: Hát valójában ez egy meghívásos alapú rendezvény, de ha valaki nagyon kíváncsi, a Városháza előtt gyülekezünk, úgyhogy nyugodtan tudnak az érdeklődők eljönni szívesen. Foglalkozunk, illetve beszélgetünk velük is, hogyha úgy alakul.
2: Hát akkor jó ünneplést és további sikeres munkát kívánok önöknek.
3: Nagyon szépen köszönöm.

Az Országos Hidrometeorológiai Intézet adatai szerint jelen pillanatban 15, illetve 16 fokot mutat a hőmérők higanyszálai. Időjárási front nincs felettünk, de hidegebb idő miatt az érzékenyek körében hidegfronti jellegű tünetek még jelentkezhetnek, fejfájás, keringési panaszok, vérnyomás problémák és kopásos eredetű ízületi bántalmak felléphetnek, valamint felerősödnek a görcsös panaszok is. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság is előfordulhat. Továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő folyadékbevitelre, a hűvös reggeli órákban pedig a réteges öltözködésre vigyázzanak magukra.

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, Dédics Szuzanna vagyok. Megkezdődött az egyszeri 6000 dináros pénzbeli támogatás kifizetése Szerbiában. A pénzt kedden mintegy 4,8 millióan kapták meg, többek között az ingyen részvényesek, a nyugdíjasok, a szociális segélyre jogosultak és a büntetés végrehajtási intézetek alkalmazottai. Azoknak, akik külön jelentkeztek a támogatásra, mától péntekig utalják az összeget. Csak nem 1,7 millió személy igényelte hétfő éjfélig az állami támogatást. 3 hét alatt több mint 25 ezer szabálysértést jegyeztek az iskolák környékén Szerbiában a fokozott ellenőrzés során. Mintegy 18 ezer sofőr gyorshajtás, 1309-et szabálytalan parkolás, 1028-at pedig vezetés közbeni mobiltelefon használat miatt büntettek meg. 170 járművezetőt ittas vezetés miatt állítottak félre az iskolák környékén. 6 sofőrt kábítószer vagy más pszichoaktív szer hatása alatt vezetés miatt tartottak vissza. Az akció kezdete óta 2 olyan közlekedési baleset történt iskola környékén, amelyben gyerek sérült meg. A belügyminisztérium ismét arra kérte a járművezetőket, hogy az iskolák közelében különösen figyelmesen közlekedjenek. A rendőrség egész szeptemberben fokozott ellenőrzést tart az iskolák környékén. Az Európai Bizottság azt javasolja az Európai Unió tanácsának, hogy oldja fel a Magyarországgal szemben 2022-ben a jogállamisági feltételességi eljárás keretében elrendelt intézkedéseket, aminek eredményeként 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás válhat ismét elérhetővé Magyarország számára, valamint helyreállhat az érintett magyar egyetemek hozzáférése az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz, közölte a brüsszeli testület szerdán. A brüsszeli testület közleménye szerint Magyarország megfelelően kezelte azokat a korábban azonosított jogállamisági problémákat, amelyek veszélyeztethették az Európai Unió költségvetését. Szeptember 25-e és 27-e között tartják a 29. méhészeti napokat Szabadkán. A 3 napos rendezvénynek a Városháza előtti tér ad otthont. Az érdeklődőket méhészeti kiállításokkal, termelői mézekkel és különféle méhészeti termékekkel várják. Emellett szakmai előadásokat és tanácsadásokat is szerveznek. A rendezvény célja, hogy lehetőséget teremtsen a méhészek és szakemberek tapasztalat cseréjére, valamint közelebb hozza a méhészeti termékeket a fogyasztókhoz. Az éjszaka 2 óra 5 perckor beköszöntött az ősz, ezzel egy időben a déli féltekén pedig a tavasz, ma van az őszi napi egyenlőség is, amikor az éjszaka és a nappal hossza megközelítőleg azonos. Ezt követően a nappalok egyre rövidebbek, az éjszakák pedig egyre hosszabbak lesznek. Az ősz december 21-én 9 óra 50 percig tart, ekkor kezdődik majd a tél.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén 18 fokot mutat a hőmérő. Az előrejelzések szerint változó felhőzet mellett ma a csúcsérték elérheti a 20 fokot.
2: Hírműsorok óránként.
4: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
2: SMR. Reklám következik.
5: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrebia.rs oldalra.
6: Reklámot hallottak.

0: Mozaik.
1: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
2: Mozaik. Részletről részletre.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Mozaik újabb órájába léptünk, amelyet már is közérdekű információval nyitnék. Ugye az őszinapi egyenlőség napja van, és hát kezdődik az őszi nagytakarítás is, mégpedig csütörtökön szeptember 24-én a hagyományos őszi nagytakarítás veszi kezdetét Szabadkán. A munkálatokat végző Szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat értesítése szerint minden városi, peremvárosi és települési helyi közösségben az előre meghatározott napokon helyezik majd el a nagyméretű hulladéktárolókat. Az 5 köbméteres konténereket a programban meghatározott sorrendben minden reggel 8 órakor helyezik majd ki a megadott helyszínre, a megtelt szemetesek elszállítását pedig 12, 14, 17 és 19 óra között végzik majd. Azokon a helyeken, ahol az akció két napig tart, a konténerek egész éjszaka a helyszínen maradnak, és másnap délután 5 órától szállítják el. Ahol egy napig tart az akció, 17 órakor kezdődik a konténergyűjtés. A városi és peremvárosi helyi közösségben december 11-ig tart az őszi akció.

0: A Pásztor István Alapítvány célja, hogy emléket állítson Pásztor István politikai hagyatékának, valamint az, hogy segítse a tehetséges vagy nehéz helyzetben lévő vajdasági magyarok boldogulását. Négy alapszabályban határozták meg a pályázás feltételeit. Ez alapján a súlyos egészségügyi gondokkal küszködő gyermekek, a Wismajor káresetet, vagyis a lakástűz, földrengés, a vihar, a robbanás vagy áradás következtében jelentős vagyoni kárt elszenvedők, továbbá a fiatal tehetségek, valamint az egzisztenciálisan vagy egészségügyileg rászorulók jogosultak az alapítvány egyszeri támogatására. Műsorunk folytatásában egy olyan családot mutatunk be, akik éltek a lehetőséggel és pályáztak a Pásztor István Alapítványnál. Burány Istvánt és Gergely Andreát köszöntöm a stúdióba.
1: Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
0: Köszönöm szépen, hogy elfogadták a felkérésünket. Először is nézzük az önök történetét.
1: A mi fiunk 14 éves, halmozottan sérült, koraszülöttként jött a világra, extrém korán, 26. hétben, ebből kifolyólag agyvérzése lett és oxigénhiány. Emiatt ő 24 órás ápolásra szorul. Tehát a pelenkázástól az etetésen keresztül minden, ő nem tud önállóan ülni se, állni se, kommunikáció se nem beszél, úgyhogy őneki az izomzata is gyenge, és nekünk nagyon szükségünk volt egy köhögtetőgépre, mivel az ő tüdeje gyenge az állapotából kifolyólag, mivel fekvő, ugye legtöbb időt ő fekszik. És ez a köhögtetőgép segít neki, mivel ő a legkisebb megfázáskor is, ő neki tele megy a tüdeje váladékkal, amit egyszerűen önmaga nem tud felköhögni, és akkor éltünk a lehetőséggel, és megpályáztuk a Pásztor István Alapítványon keresztül ezt a köhögtetőgépet.
0: Ez hogy nézett ki egyébként, tehát pénzösszeget?
1: Pénzösszeget kaptunk, igen, tehát kértünk egy előszámlát a cégtől, és több dokumentum is kellett, mindenféle, amit kellett, azt összeszedtünk, és akkor már egy hónapon belül mink a pénzt meg is kaptuk, tehát átutalták a férjem számlájára, és úgyhogy nagyon gyorsan meg is kaptuk ezt a gépet. Ez nekünk ez a gép életmentő, szó szerint, mivel elkerülhető ugye a tüdőgyulladás, sokszor a kórházi ottlét is tovább tart, mivel ő neki nem tudja ugye felköhögni, és akkor nagyon leterheli a tüdejét ez a váladék.
0: Egyébként hol hallottak az alapítvány támogatásáról, erről a lehetőségről?
2: Hát én a Facebookon láttam valahogy előugrott, és
0: nincsenek így, véletlenek.
2: Igen, így hallottam róla, hogy, és én ajánlottam a feleségemnek, hogy pályázzuk meg, mert a fiunk, a Tamás fiunknak több gépet is használ, van oxigén, generátora, aszpirátora, de ezeket mind az állami betegbiztosító támogatta, de ezt a köhögtetőgépet belgrádi orvosok kiírták neki, ajánlották, de viszont az állam nem támogatja ennek a gépnek a beszerzését, de mondták, hogy vegyük meg, és nekünk pedig nem volt lehetőségünk, mert sokba kerül, nem tudtuk megvenni, és így sikerült a Pásztor István Alapítványon keresztül, és nagyon hálásak vagyunk ezért a lehetőségért.
0: Mennyire volt nehéz megpályázni, tehát az űrlapot kitölteni?
2: Nagyon könnyű volt. A feleségem írt egy fogalmazást a fiunkról, itt, amit most is elmondott, csak kicsit bővebben leírta a helyzetet.
0: Itt fel kellett tüntetni a pénzösszeget,
2: igen,
0: amire szükség
2: egy előszám, van? Tehát ezt a köhögtetőgépet egyetlen egy cég forgalmazza az országban. Attól a cégtől kértünk előszámlát, pontos összeg volt feltüntetve. Tehát 638 ezer dinárba került ez a gép. Erre az összegre kaptunk előszámlát, és ezt is, meg a fogalmazást, akkor a személyi igazolványainkat,
0: tehát személyes adatokat,
2: tehát az anyagi helyzetünket is vizsgálták, valamint a lakóhelyről is kellett igazolást beadnunk. Kétszer pótlás is volt, tehát az alapítvány munkatársai pedig elejétől kezdve végig nagyon segítőkészek voltak, nagyon kedvesek, és az egész végül is nagyon könnyen történt. Múlt év november 10-én küldtük, először papír alapon adtuk be, aztán pedig kiderült, hogy e-mail alapon is lehet, és akkor a pótlásokat már e-mailben adtuk át, de november 10-én adtuk át papír alapon, és ők már november végén jóvá hagyták ezt a pályázatot, tehát 20 nap alatt jóvá hagyták, és december 1-én már a számlámon volt a pénz. Én december 2-án átutaltam ezt ennek a cégnek, a 638.000 dinárt, és ők december 3-án elhozták Újvidékről személyesen a gépet.
0: Tehát gyakorlatilag ez nagyon gyorsan.
2: Nagyon gyorsan
0: lezajlott ez az egész.
2: Nem került egy hónapba, hogy megszereztük a gépet.
0: Milyen különleges igényeket kellene még megoldani? Mire lenne még szükségük, milyen segítségre?
2: Hát az ilyen álomszerű az Andinak, de az tényleg csak ilyen messzi álmok, hogy tehát a Tamást, mikor visszük Újvidékre, az egy nagyon, tehát nehéz is már a fiú, mert 14 éves.
1: Ő már egy magas gyerek.
2: És akkor az Andi szeretne olyan autót, amiben betoljuk babakocsistól. Rokkant kocsistól, hogy betolnánk abba az autóba, és úgy szállítanánk. De hát az...
1: Nyilván az a kocsi is nagyon nehéz.
2: Eszméletlen.
1: Önmagába, akkor még a gyerek.
2: Összegekbe kerülnek.
1: Majdnem teljesen akkor... szét kell szednem a kocsit, hogy beférjen az autóba. Utána ugye odaérünk Újvidékre, akkor megint összeszerelni őt, beletenni. Ez egy nagyon megterhelő, meg nehéz munka. Igen, az az álmom, hogy egyszer lesz egy olyan autóm, ahova betolom kocsistól, és nem kell utána kicipelnem őtet, akkor a kocsit külön-külön. Az. Meg különben a szállítás maga. Például van olyan autóülés is, ami speciálisan ezeknek a gyerekeknek van csinálva, de az is nagyon sokba kerül, úgyhogy arra se nincs lehetőség, úgyhogy valahogy megoldjuk még a régi ülést, megoldjuk valahogy, de az lenne nekünk még egy segítség. Ám így most más képre, hála Istennek, most nincs szükség.
2: Egyben otthon jól működik a dolog.
0: Itt most a legnagyobb, tehát ez nagyon nagy segítség volt akkor az alapítványtól, hogy ezt a köhögtetőgépet be tudták szerezni. És igen. Akkor hát a másik, ami még szükség lenne, akkor ez a szállítás megoldása.
2: Igen. Hát az csak egy álom. Az,
0: én kívánom önöknek, hogy ez az álom azért teljesüljön valamilyen úton, módon, minél előbb, annál jobb. Erőt, egészséget kívánok az egész családnak, és hatalmas kitartást.
1: Köszönjük.
2: Köszönjük szépen.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
3: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a Szabadkai Magnaton próbetüzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
4: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
2: Reklámot hallottak.

0: Kultúra, sport, közélet.
1: Ez a Mozaik.
2: Hát az ősz vette kezdetét, és ősztől új szakköri foglalkozások indulnak a Szekeres László Alapítványnál, alapítvány épületében, és ezekről a szakkörökről kérdezem Gubena Erika referenst, akit köszöntök a stúdióba, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
3: Köszönöm szépen, én is üdvözlök mindenkit.
2: Több fajta foglalkozásról, illetve szakkörről lesz szó. Ugye annak idején mi a nagyszülőktől tanultuk, illetve a háztartástan órán a kötést, horgolást, foldozást, viszont hát ezek így elmaradnak, tehát már háztartástan óra nincsen. Nagyon sok helyen a nagyszülők messze vannak, nem tudják megtanítani a gyerekeket ezekre, viszont a Szekeres László Alapítványnál többek között a kalocsai hímzést tudjuk elsajátítani, és a horgolás egyik formáját. Hát nézzük akkor, hogy milyen szakkörökre lehetett jelentkezni.
3: Ebben az évadban 3 szakkörünk indul. Igazából nem a mi szakkörünk, mivel hogy kapcsolatban állunk a Magyar Kanizsai Székhelyű Felnőttképzők Regionális Hálózatával, illetve a Nemzeti Művelődési Intézettel, akik igazából biztosítják nekünk a szakkörökhöz szükséges alapanyagot.
2: Előadókat?
3: És kérem?
2: Előadókat, tanárokat?
3: Igen, mert képzésen kell előtte ugye részt venni ahhoz, hogy ezeket a szakköröket indítani tudjuk. Ebben az évben is 3 szakkör veszi kezdetét a Szekeres László Alapítványban, a kalocsai hímzés, ahogy ön is említette, a horgolás zsinórfonallal, illetve egy új szakkör, ami eddig még nem szerepelt a palettán, az pedig az a kaligráfia és az akvarell művészetének az elsajátítása.
2: Hú, ez nagyon csábító, nagyon érdekes. Tehát szépírás és vízfel... Hogyan passzol a kettő egymáshoz?
3: Ez úgy passzol egymáshoz, hogy meg lehet nézni internetes felületeken is a kész termékeket. Tehát ezek közé tartoznak a különböző képek, tehát dekorációs anyagok, meghívók, üdvözlőlapok elkészítése, és ezekben a tárgyakban ötvöződhet a szépírás és a vízfestés. Mind a kettőnek a technikáját ezen a szakkörön belül fogják elsajátítani a résztvevők.
2: Milyen korosztályt céloznak meg ezekkel a szakkörökkel?
3: A szakkörök felnőtt korosztálynak szólnak. Tehát ezek nem gyermekfoglalkozások.
2: Nem 18-20?
3: Tehát 18 pluszos, így van. Főként ennek a korosztálynak szólnak. Erre is szükség van, mivel hogy a szakkörök nagy része régi, kihalófélben lévő szakmáknak a
2: visszahozása.
3: Visszahozása, megmentése próbál lenni, ugye? És hát emellett, tehát nem csak arról szól a szakkör, hogy valamelyik régi kézműves foglalkozást vagy szakmát fenntartunk, illetve újjáélesztünk, hanem az egymás közti kapcsolattartásról is, tehát az emberek közösségének az építéséről.
2: Egy kis barátkozás. Milyen sűrűséggel lesznek majd ezek a szakkörök megtartva?
3: Szakkörök az alapítványunkban heti rendszerességgel szoktak megrendezésre kerülni, tehát adott napokon, adott szakkörök, fix időpontokban, tehát heti egy alkalommal gyűlnek össze az emberek ezeken a szakköri alkalmakon, és akkor itt megadott program alapján sajátítják el a tudást.
2: Van rá mód, hogy mind a 3-ra jelentkezzen valaki, akinek van szabad ideje?
3: Van rá mód, igen, csak lehetőség nagyon kevés, mivel hogy nagy az érdeklődés. Úgyhogy a szakkörű
2: csoportok... Ez azt jelenti, hogy erre igény van egyébként.
3: Így van, tehát népszerűek, persze, hogyne. Népszerűek, igen, mert mégiscsak más heti egy alkalommal összegyűlni és társaságban dolgozni, mert ugye amellett, hogy szakköri tevékenységet végzünk, beszélgetünk, előjönnek különböző témák, sőt, egymást segíthetjük is tanácsokkal, meghallgatjuk a másik problémáját, vagy ha valamilyen örömteli esemény érkezik az életében, akkor azt beszéljük meg, együtt örülünk, és így szövődnek jó ismeretségek, jó barátságok. Volt már rá példa, hogy a szakköri alkalmakon túl is megmaradtak ezek az ismeretségek, barátságok. Úgyhogy ez is egy hozadéka, egy nagyon pozitív hozadéka ezeknek a foglalkozásoknak.
2: Most így, ahogy erről mesélt, nekem egy olyan kép ugrott be, mint amikor annak idején a szövőasszonyok összeültek, és szövés közben énekelgettek, meg beszélgettek, meg elmondták egymásnak az örömüket, bánatukat, és akkor gyorsabban telt a munka.
3: Így van, ez a modern kor, ugye, körülményei között történik, de viszont a hangulat, tulajdonképpen a lényeg az ugyanaz marad. Én a szakkörösöknek szoktam mondani, amikor így összeismerkedünk az új tagokkal, mert vannak visszajáró tagjaink is, meg új tagjaink is, és akkor erre szoktam én is mondani, hogy lányok, mondom, ez olyan, mint a tolfosztás régen, vagy a kukorica morzsolás régen összeülni, vagy pedig régen összeültek, igen, hímezni is. Az asszonyok télvíz idején, amikor ugye a szántóföldeken vagy a ház körül kevesebb munkákat.
2: Ez annyira jó, hogy így visszahozzák ezeket a régi szép emlékeket, dolgokat, és hát gyakorlatilag megtanuljuk azt, amit nem tudtunk előtte megtanulni, tehát ahogy említettem, mi annak idején háztartás tanórán tanultunk ilyeneket, mondjuk kalocsai hímzést nem, de sima hímzést igen. Meg hát ugye a nagyszülőktől, ők tanították meg az alapokat gyakorlatilag, és hát most a Szekeres László alapítványban az idei ősszel is három szakkörön tudunk részt venni, amely közül egy újdonság. A másik kettő az ugye már visszatérő, és hát gondolom, hogy nagy népszerűségnek örvendenek ezek a szakkörök, nem csak ősszel.
3: Igen. Azt szeretném mondani, hogy újdonság maga a szakköri foglalkozások között az akvarell és a vízfestés. Ez a három szakkör, amit idén indítunk, választottunk, ezek még a Szekeres Alapítványban nem voltak, tehát mind szakköri foglalkozások léteztek, de nálunk most vannak először.
2: Hát akkor legyen folytatása is ennek, üljenek össze ne csak az asszonyok, hanem a fiatal lányok is, a nagykorúak. És hát jó munkát kívánok, egyébként pedig a bővebb információkat ugye a Szekeres László Alapítványnál megkaphatják, meg hát követni kell az oldalukat, és akkor időben jelentkezni ezekre a szakkörökre.
3: Így van, így van.
2: Köszönöm, hogy befáradt hozzánk.
3: Én köszönöm a lehetőséget.

0: Híradó.
1: Elkezdték az egyszeri 6000 dináros pénzbeli támogatás kifizetését Szerbiában. A szerb államfő is részt vesz az ENSZ közgyűlésének 81. ülésszakán. A hétvégén lesznek a méhészeti napok Szabadkán. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Dédic Zuzanna. Megkezdődött az egyszeri 6000 dináros pénzbeli támogatás kifizetése Szerbiában. A pénzt ma mintegy 4,8 millióan kapják meg, többek között az ingyen részvényesek, a nyugdíjasok, a szociális segélyre jogosultak és a büntetés végrehajtási intézetek alkalmazottai. Azoknak, akik külön jelentkeztek a támogatásra, mától péntekig utalják az összeget. Csak nem 1,7 millió személy igényelte hétfő éjfélig az állami támogatást. A Szerbiával szembeni igazságtalanságokról és a nemzetközi közösség hozzáállásáról is beszél majd Alekszandar Vučić az ENSZ közgyűlésének 81. ülésszakán. A szerb államfő New Yorkban a szerbiai RTV-nek azt mondta, felszólalásában mindenek előtt Szerbia érdekeit kívánja képviselni. Mint fogalmazott, az elmúlt évtizedekben számos esetben tapasztalták a nemzetközi közösség nem tárgyilagos és tisztességtelen hozzáállását. Vučić emellett Szerbia további fejlődéséről és az ország előtt álló lehetőségekről is beszél majd. A szerb államfő New Yorki tartózkodása alatt több kétoldalú találkozót is folytatott. Kaja Kallassal, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjével folytatott megbeszélését nehéz, ugyanakkor nyílt és őszinte egyeztetésként jellemezte. A tárgyaláson egyebek mellett a koszovói helyzet, a brüsszeli megállapodásban foglalt kötelezettségek teljesítése, valamint a szerbiai választás is szóba kerültek. Vučić közlése szerint külön hangsúlyozta a szerb községek közösségének létrehozását. A szerbiai választási kampányról is egyeztettek. Vučić elmondása szerint Kallassal megosztotta kifogásait a kampány hangnemével kapcsolatban, és hangsúlyozta, hogy szerinte annak más módon kellene zajlania.
2: Választások 2026.
1: Az emberek életét, mindennapjait közvetlenül érintő és meghatározó fejlesztések valósultak meg Bezdánban, és újabb beruházásokat is terveznek a településen és annak környékén. Dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti listájának vezetője, a helyi Vodovod közvállalat fejlesztéseiről tájékozódott, majd a helyi önkéntes tűzoltó testület tagjaival is találkozott. Lenner Tímea és Lajko Anett riportja.
3: Befejeződött a vízhálózat kiépítése a Bezdán melletti korlátos és sebes foknyaraló övezetben, Bácsmonostoron pedig tovább bővítették a rendszert. A fejlesztések a következő időszakban is folytatódnak. Monostor Szegen vízlágyító berendezés létesítését tervezik, emellett újabb hálózat bővítések is szerepelnek a tervek között. Dejan Kubatov, a bezdáni Vodovod közvállalat igazgatója.
4: A bezdáni vízgyár ebben a formában 1997 óta működik, folyamatosan dolgozunk a revitalizáción, a festésen, a javításokon, az egész üzem korszerűsítésén, és befejeztük a termelés automatizálását is. Ebben az egész rendszerben büszkék lehetünk arra, hogy valamennyi berendezés automatikus üzemmódban működik anélkül, hogy folyamatos emberi jelenlétre lenne szükség. Ez komoly technológiai eredménynek számít.
3: A beruházások célja a vízellátás infrastruktúrájának fokozatos korszerűsítése, illetve annak kiterjesztése azokon a területeken, ahol erre szükség mutatkozik. A környék önkéntes tűzoltó testületeinek támogatása is napirenden van. Dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti listájának vezetője.
5: Bemutatták a terveiket is, és itt Bezdán környékén a Duna mellett a több vikendtelep esetében komoly tervek vannak a vízvezeték hálózat bővítésére vonatkozóan, megtámogatjuk azt is, hogy a bezdáni kikötőnek az ügye is haladjon, előre haladjon, és ott is fontos szerepe lesz a vízműveknek. Az önkéntes tűzoltó egyesület pedig a közösség szempontjából egy biztos pont. Néhány évvel ezelőtt a jubileumokat ünnepelték, akkor Kallós Zoltán kisebbségekért díjban is részesültek Budapesten. Most a bezdániaknak, illetve a gombosiaknak egy-egy felajánlást tudtunk tenni annak érdekében, hogy itt a járművet tudják regisztrálni, itt 70 ezer dinárról van szó, a gombosiak esetében pedig 80 ezer dinárról, amiből a tűzoltó autónak az elhelyezése fog méltóbb körülmények között történni.
3: A bezdáni közösségi élet egyik fontos helyszíne a színház épület is, amely tavaly évelején került ismét a település használatába. Az épület visszavásárlása és felújítása mintegy 500 000 eurós beruházást jelentett. A megújult létesítmény azóta kulturális programoknak és közösségi eseményeknek is helyet ad, így ismét fontos közösségi térként szolgálja Bezdánt.
1: Több ezer euró értékű fejlesztést valósított meg az elmúlt 10 évben az Újvidéki Dentál Plus fogorvosi rendelő, a Prosperitáti Alapítvány és a Betlen Gábor Alapítvány pályázati támogatásának köszönhetően. Egyebek mellett korszerű fogorvosi gépeket is beszereztek. A rendelőt dr. Király Éva vezeti. A családi vállalkozásban már a következő generáció is bekapcsolódott a munkába. 3 gyermeke közül a legidősebb már a rendelőben dolgozik. A Dentál Plus-t Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke is megtekintette. Mint fogalmazott, a vállalkozás jó példája annak, miként járulhatnak hozzá a támogatások egy újvidéki, 3 gyermekes család stabil és sikeres jövőjének megteremtéséhez.
0: 2500 fölötti a vállalkozások száma, amit a VMS gazdaságfejlesztési programjának köszönhetően vajdaság szerte támogatni tudtunk. Újvidék és az innentől délebbi és egyéb szórvány közösségek is tudtak pályázni. 10 éves volt a vállalkozás, amikor először pályázott eszközvásárlásra, majd ezt 3 év múlva megismételte, és a mai napig működik. Immár 20 éves ez a családi vállalkozás, és azt kell, hogy mondjam, hogy a fönntartási időszak lejártával is itt vannak a gépek, működnek, használják, egy komoly ügyfélkörrel rendelkezik, és egy prosperáló vállalkozás. Egyébként a támogatott vállalkozásainknak 95%-a mai napig működik, túlélve a Covidot, túlélve az energiaválságot, túlélve minden kihívást. Biztosan sokkal rosszabb lenne ez az arány, hogyha a támogatás nem jutott volna el, és a vállalkozások immunrendszerét nem erősítettük volna meg az elmúlt 10 évben.
1: Darko Glišić, a Szerb Haladó Párt végrehajtó bizottságának elnöke Jagosticára látogatott, ahol azt mondta, a pártja a szerb emberek véleményére hallgat és büszkén vállalja az eddig elért eredményeket. Szerinte az Alekszandar Vučić Egyesült Szerbia lista további fejlesztéseket és jobb életkörülményeket kínál az ország minden részén. Glišić a politikai ellenfeleket is bírálta. Hozzátette, Szerbia akkor tud előre haladni, ha egységes marad. Kedden az esti órákban megérkeztek Újvidékre a kerékpározó egyetemisták és a velük együtt bicikliző egyetemista lista képviselői. Az őket támogató polgárok az egyetemi kampuszban ünnepélyes fogadást szerveztek számukra. A hallgatók Zomborból indultak és összesen 116 kilométert kerékpároztak, hogy eljussanak a tartományi székvárosba. Pető Attila tudósít.
6: Küzdelmünk hamarosan véget ér, mert az egyetemisták győznek, így fogalmazott egy kerékpározó diák, amikor társaival megérkezett Zomborból Újvidékre. A bicikliző
1: hallgató tudósít.
6: Küzdelmünk hamarosan véget ér, mert az egyetemisták győznek,

0: az értelemben, a fejlődésben, valamint az akaratot és a vágyat arra, hogy valamin változtasson. Ők ezt elhozták nekünk, és én ezt támogatom. Tamara Újvidékről. Az egyetemista lista támogatás az egyetlen lehetőségünk a jövőre, az igazságosságra és az életünkben megélt örömre. Ha nem követjük a fiataljainkat és az igazságosság útját, akkor akár minden reményről is lemondhatunk. Remélem, hogy ez az ősz örömet és igazságosságot hoz nekünk. A kerékpározó hallgatók, miután megérkeztek Újvidékre, az egyetemi városban felállított színpadon átadták az alkotmányt az őket fogadó újvidéki egyetemistáknak. Stanko Újvidékről. Kezdettől fogva részt veszek a korrupció elleni küzdelemben ebben az országban, mint azért, ami itt történik, és a jobb jövőért. Október 25-én azt várom, hogy az egyetemisták győzzenek. A kerékpárosok között volt Ilja Szerdánovics, az Újvidéki Egyetem orvostudományi karának tanára, az egyetemista lista vezetője is, aki elmondta, hogy egy pillanatig sem habozott, amikor a hallgatók felkérték, hogy szerepeljen a listájukon. Mi október 25-én a szabadság és mindenekelőtt a mindenki számára biztosított egyenlőség meggyőző győzelmére számítunk. Biztosak vagyunk abban, hogy eljött az idő, hogy ezt az országot végre jogi keretek közé tereljük. Éppen ezért hoztuk el ma ide a legfontosabb jogi aktusunkat, hogy ezzel szimbolikusan megmutassuk, mi is valójában a küldetésünk, az alkotmány és a törvények tiszteletben tartása. Az egyetemista mozgalom tagjai egész Szerbiára kiterjedő kerékpártúrát szerveztek azzal a céllal, hogy népszerűsítsék a listájukat.
1: Választások 2026.
2: Szeptember 25-e és 27-e között tartják a 29. méhészeti napokat Szabadkán. A háromnapos rendezvénynek a Városháza előtti tér ad otthont. Az érdeklődőket méhészeti kiállításokkal, termelői mézekkel és különféle méhészeti termékekkel várják, emellett szakmai előadásokat és tanácsadásokat is szerveznek. A rendezvény célja, hogy lehetőséget teremtsen a méhészek és szakemberek tapasztalatcseréjére, valamint közelebb hozza a méhészeti termékeket a fogyasztókhoz. A pontos idő 12 óra 12 perc. Az Európai Bizottság azt javasolja az Európai Unió tanácsának, hogy oldja fel a Magyarországgal szemben 2022-ben a jogállamisági feltételességi eljárás keretében elrendelt intézkedéseket, aminek eredményeként 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás válhat ismét elérhetővé Magyarország számára, valamint helyreállhat az érintett magyar egyetemek hozzáférése az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz, közölte a brüsszeli testület szerdán. A brüsszeli testület közleménye szerint Magyarország megfelelően kezelte azokat a korábban azonosított jogállamisági problémákat, amelyek veszélyeztethették az Európai Unió költségvetését.
1: Választások 2026.
2: Ludason a mezőgazdaság, a közösségi élet és a helyi kultúra fejlesztéseit tekintették meg a VMS képviselői. Egy helyi gazdaságban az állattenyésztésről és a gazdálkodás nehézségeiről, a citerások bemutatóján pedig a hagyományápolás fontosságáról esett szó. A látogatás lakossági fórummal zárult, ahol a képviselők a helyiekkel beszélgettek és összegezték az elmúlt időszak eredményeit. Balázs Zita és Lajko Anett beszámolója.
3: Ludason a mezőgazdaságban dolgozók számára a gazdaságok fejlesztését segítő támogatások jelenthetnek fontos kapaszkodót. Szalma Barnabás családi gazdaságában jelenleg 20 fejős tehenet tartanak, emellett a jószág takarmányozásához szükséges gabonát is maguk termelik meg. Az elmúlt években több pályázaton is sikeresen vettek részt.
4: A Prosperitátit azt kihasználtuk így az egész családnak, tehát valójában ugye mink egy kisebb gazdaság vagyunk, és így bírtunk csak érvényesülni a Prosperitátinak köszönhetően, amit ugye a VMS által, tehát ő közvetítette a dolgokat, nagyon nagy segítségünkre volt, ugyanúgy a tartományi titkárságnál is megpróbáltuk pályázni, így sikeres volt a mostani pályázatom a farm felszerelésnél, egy első rakodót és silóvágót sikerült megpályáznom.
3: A mezőgazdasági fejlesztések mellett a helyi közösségek támogatása is fontos szerepet kapott. Ludason a közösségi élet egyik meghatározó helyszíne a Kosztolányi Ház, amelynek felújításához tartományi és köztársasági forrásokat is

0: felhasználtak. Az épületben többek között a Ludas Közösségfejlesztő Egyesület Citera, ének és környezetvédelmi csoportja is otthonra talált. Újhelyi Ákos, a VMS köztársasági parlamenti képviselőjelöltje.
1: Számukra nagyon fontos a Kosztolányi háznak a megléte és a felújítása, amelyet egyébként tartományi köztársasági eszközökből tudtunk megújítani, és nagyon fontos, hogy az egyedüli magyar lista minél nagyobb támogatást szerezzen az előttünk lévő választásokon, ugyanis ennek köszönhetően tudjuk majd garantálni, hogy ezek az egyesületek egyrészt talpon tudjanak maradni, tudják folytatni a munkájukat, de hogy meg tudjuk teremteni azt az infrastruktúrát is, amilyen a Kosztolányi Árpád ház.
0: A ludasi látogatás zárásaként lakossági fórumot tartottak, ahol összegezték az elmúlt időszak eredményeit. Szó esett többek között a gazdálkodásról, az állattartásról és a helyi közösséget érintő ügyekről. A VMS politikusai az érdekképviselet fontosságát hangsúlyozták. Tóbiás József, a VMS köztársasági parlamenti képviselőjelöltje.
2: A többségi nemzet majd eldönti, hogy ki fog kormányt alakítani, és nekünk pedig az a feladatunk, hogy érdekképviseletet biztosítsunk magunknak, hogy azokat a magyar ügyeket, amelyeket folyamatosan, már most már évtizedek alatt intéző Vajdasági Magyar Szövetség folytatódni tudjon. Más rajtunk kívül ezt felelősségteljesen állítom, hogy nem fogja megtenni. Természetesen a helyi embereknek nagyon sok helyi kérdése volt.
0: A fórumon továbbá kiemelték, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség az egyetlen magyar lista a parlamenti választásokon, és arra kérték a helyieket, hogy szavazatukkal támogassák a pártot. Hangsúlyozták, hogy a magyar érdekképviselet és a már megvalósult fejlesztések folytatásához továbbra is szükség van a közösség támogatására.
3: Választások 2026.
4: Gólyatáborban vesznek részt a szabadkai magyar tannyelvű tanítóképzőkar első éves hallgatói. A többnapos programnak idén a kishegyesi Kátai tanya ad otthont, ahol a tanév kezdete előtt közös programokkal és játékokkal ismerkednek egymással a fiatalok. Szatmári Csilla és Fackovics Melissa riportja.
5: A gólyatáborban játékos feladatok és közös programok várják az első éveseket, így már a tanév kezdete előtt megismerhetik egymást és együtt tölthetik az időt. Fajd Zsófia, első éves hallgató.
6: Igazából én, amikor beiratkoztam az egyetemre, én ugye most egy évet kihagytam, szóval nekem én vagyok így most ugye a legöregebb köve, és akkor hát szerintem jó, hogy tudunk barátkozni előtte, és hogy így meg tudom ismerni azokat, akikkel egy osztályba vagy egy évfolyamra fogok járni. Nem leszek egyedül, tehát szerintem az jó, hogyha most így együtt bulizunk, megismerkedünk így jobban egymással.
5: Az idei gólyatábort a Mama Mia című film tematikájára építették, ehhez igazították a helyszín dekorációját is. Az egyik első közös feladat a gólyatánc volt, amelyet a film zenéjére tanultak meg az első évesek. Krizsán Szabrina, szervező.
7: A tánc után mindig minden alkalommal ugye megismétlődik, amikor csak lehetőségünk van, akkor megtáncoltatjuk egy kicsit a gólyákat, és utána pedig a csapatjátékokon keresztül kisebb csapatokra osztjuk őket, és aztán tudnak együtt különböző játékokon részt venni, amikkel pontokat gyűjtenek, és a végén majd egy eredményhirdetés keretein belül lesz egy bajnokcsapat is. Úgyhogy ilyen jellegű programok várják őket, illetve tájékoztatás, tehát jön a Vajdasági Ifjúsági Fórum, illetve mi is tartunk bemutatót, hogy mire is számíthatnak az egyetemen, mivel foglalkozik a hallgatói önkormányzat.
5: A gólyatábor ugyanakkor nem csupán a szórakozásról szól. Az első évesek számára az egyetem kezdete egy teljesen új közegbe való belépést is jelenti, ezért a szervezők fontosnak tartják, hogy más ismerős emberek között kezdjék meg az egyetemi éveket. Bíró Fanni, az MTTK hallgatói önkormányzatának elnöke.
8: Minden évben igyekszünk az újdonsült hallgatókat egy kicsit összebarátkoztatni, és megismertetni velük az egyetemet, illetve a működését és a HÖK működését. Ugyanis fontosnak tartjuk azt, hogy ha betérnek az egyetem falai közé az első napon, akkor ne idegenekként érjenek be, és találkozzanak olyan emberekkel, akiket már ismernek, és tudnak tőlük segítséget kérni.
5: A háromnapos, két éjszakás gólyatábor csütörtökön ér véget. A 20 első éves ezt követően megkezdi egyetemi tanulmányait a Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkaron.
4: A pontos idő 12 óra 19 perc, híradónkat hallották.
9: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén továbbra is 18 fokot mutat a hőmérő. Az ősz első napján mérsékelten vagy erősen felhős, többnyire száraz idő várható. A következő napokban is hasonló idő várható a hőmérséklet enyhe emelkedésével. Szombaton akár 25 fok is lehet majd.
9: Csak a legfrissebbek!
10: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
3: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
11: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
11: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
12: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
13: Várom a postást.
12: Jön a nyugdíj?
13: Azt várhatom.
12: A számlákat hozzák.
13: Na azt nem várnám.
12: Hát akkor?
13: Ma hozzák a hét napot.
14: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
15: Reklámot hallottak.

0: hatalmas!
1: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
2: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
3: Szeptember 23-ára vonatkozóan következnek a középárfolyamok. 1 euró 117 dinár 42 para, 100 forint 32 dinár 40 para, 1 svájci frank 125 dinár 04 para, 1 angol font 136 dinár 79 para és 1 amerikai dollár 102 dinár 74 para. Ez volt a valuták hivatalos középárfolyama a Szerbiai Nemzeti Bank adatai alapján.

0: ajánló következik.
1: Apa, anya, csak még egy kört, no!
2: Óriási szenzáció, tessék, csak tessék! Körhívta a 107,1 MHz-en!
3: Könnyed témák, aktuális hírek és színes programok a Szabadkai Magyar Rádióban hétköznaponként 16 és 20 óra között.
4: Körhinta.
2: Szálljanak fel önök is!
3: Ajánlót hallottak.

0: Aktuális,
1: közérdekű,
0: szórakoztató.
1: Mozaik. A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: A 107,1 MHz-en.
0: Mozaik.
2: 12 óra 41 perckor a Pannon Televízió műsor füzetébe lapozunk bele. Jelen pillanatban az a szubjektív látható, melynek vendége Besnyi Csongor túrázó hegymászó. A téma pedig Magyarország leghosszabb folyamatos túra, vagy turista útja teljesítve. A tegnap esti közügyek ismétlését is megtekinthetik, utána érkezik a televízió egy erdélyi magyar magazin műsorral. Mezőgazdasági magazin műsor is lesz, mégpedig a Székely Gazda 14:30-tól. A 15 órai közelképben a Vive Magyar Nóták és Csárdások Fesztiváljáról láthatnak összefoglalót. 15:30-kor ismét szubjektív, és ismét hegymászás, utána fit percek, tanuljunk szerbül. A 17 órai közelképben Királyhalom mindennapjairól láthatnak összefoglalót, ezt követi majd a híradó, utána pedig a közügyek hírháttér műsor veszi majd kezdetét. Mégpedig néhány témát kiemelnék, energetikai kérdésekről lesz szó, azután népjóléti intézkedések, itt ugye a nyugdíj és szociális támogatások, egyszeri kifizetések, minimálbér és nyugdíjemelés a téma. 6 évasszály van Vajdaságban, hogyan hat mindez a mezőgazdaságra, a Hinga Művelődési Egyesület munkájáról is szó lesz, és gerinc problémákról a mai közügyekben. Utána Délbánát ízei főzőműsor, jó formában egészségügyi magazin, jövő projekt, tudományos magazin, és szerda esti koncert, még a késő esti híradó előtt. Majd holnap reggel szintén főzőcskézünk a Délbánát ízeivel, utána ezt le is tornázzuk, majd egy picit az agyunkat megmozgatjuk, és szerbül tanulunk. Lesz kisebbségek Szerbiában műsor 9:30-tól, utána egy román nyelvű nemzetiségi magazin. Királyhalom mindennapjairól 11:30, illetve 11 órakor láthatnak összefoglalót. 11:30-kor a Dráva táj, vagyis horvátországi magyar magazin műsor veszi kezdetét. Ezt követi egy egészségügyi magazin, mindez már holnap a Pannon Televízióban.

0: ajánló következik.
1: Tartalmas beszélgetések, érdekes témák és emberek.
0: Beszéljünk róla.
1: Hétfőtől csütörtökig a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak.

0: 13 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
2: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Dédics Szuzanna. New Yorkban zajlik az ENSZ 81. közgyűlése, ahol a világ vezetői a legsürgetőbb globális kihívásokra keresik a megoldásokat. A tanácskozás nyitónapján éles ellentétek mutatkoztak a nemzetközi rend megítélésében, még António Guterres, az ENSZ főtitkára a multinacionális együttműködést és a nemzetközi jog tiszteletben tartását sürgette, addig Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke, az ország érdekeit és a nemzeti szuverenitást állította a beszédének középpontjába. Az ülésszakon egyébként mintegy 130 állam és kormányfő vesz részt, a felszólalások középpontjában pedig többek között a háborúk, a geopolitikai feszültségek, a klímaváltozás és a mesterséges intelligencia is szerepel. Szerbiában eddig több mint 900 ezer okos mérőt szereltek fel, 2026 végére pedig várhatóan számuk eléri az 1 milliót. A fogyasztók óránként követhetik majd villamosenergia fogyasztásukat, a szerbiai villamosenergia elosztó pedig az év végéig egy új fogyasztás követő portál elindítását is tervezi, mondta a szerbiai RTV-nek Sasa Marcheta, a szerbiai villamosenergia elosztó munkatársa. Szerbiában egyébként 3 millió 900 ezer villanyóra van, miközben folyamatosan nő az újonnan csatlakozó fogyasztók száma. A cél a mérőórák távleolvasásának bevezetése, mivel a polgárok részéről éppen a mérőórák leolvasásával kapcsolatban érkezik a legtöbb panasz. Csütörtökön tartja 17. rendes ülését a Szabadkai Városi Képviselőtestület. A képviselők összesen 40 napi rendi pontról döntenek, egyebek mellett megvitatják a városi költségvetés első fél évi megvalósulásáról szóló beszámolót, Bajmok általános szabályozási tervének kidolgozását, valamint az egykori Kosta Nagy kaszárnya hasznosítására vonatkozó tervek módosítását. Napirenden lesznek személyi kérdések, továbbá a városi közvállalatok tavaly működéséről szóló beszámolók is. Az ülés csütörtökön 9 órakor kezdődik. Letartóztatták a 38 éves szabadkai LD-t a belügyminisztérium szabadkai munkatársai, akit azzal gyanúsítanak, hogy az elmúlt egy hónapban két lakóépületből ellopott egy kerékpárt és egy elektromos kerékpárt, valamint betört egy belvárosi lakásba, ahonnan televíziót és pénzt lopott. Az ellopott tárgyak egy részét a rendőrség megtalálta, és azokat visszaadják tulajdonosaiknak, közölte a szabadkai rendőrkapitányság. A gyanúsítottat két rendbeli lopással és egy rendbeli súlyos lopással terhelik.
0: Sport.
2: Csütörtökön rajtol a férfi kosárlabda Euróliga új idénye. Az új szezonban már 20 csapat küzd meg egymással a trófeáért a megújult 38 fordulós alapszakaszban. A nyitónapon rögtön 7 mérkőzést rendeznek meg. Különlegesség, hogy az újonnan csatlakozó Dubai Basketball és a Hapoel Tel Aviv is hazai pályán mutatkozik be a legrangosabb európai kupasorozatban. Szerbiát, a két belgrádi együttes, a Crvena Zvezda és a Partizán képviseli. A nyitófordulóban a Crvena Zvezda hazai közönség előtt kezdi meg szereplését, holnap este 8 órától a litván Zsalgirist fogadja. A másik szerbiai csapat, a Partizán, pénteken kezdi meg Euróliga szereplését, amikor az olasz Olimpia Milánóval mérkőzik meg.
0: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén továbbra is 18 fokot mutat a hőmérő, változó felhőzet mellett ma a csúcsérték 20 fok körül alakulhat.
0: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
3: Friss hírek minden órában.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Ez a Mozaik, a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
1: A 107,1 MHz-en.
2: És a Mozaik utolsó órájába léptünk, benne pedig Sóti Tamás adásvezető technikus helyét Szabó Tibor vette át, így ő fog segíteni, hogy a fontos információk továbbra is eljussanak a hallgatókhoz a 107,1 és a 107,9 MHz-en. Fotó kiállításra készülünk Szegeden, úgyhogy kerékpáros fotókat kellene előkészíteni, és az inzulin rezisztenciáról is szólunk majd ebben az órában. 14 óra után pedig beszéljünk róla, bemutatjuk a Csalóka zenekart. Érdemes velünk tartani.
0: Tisztelt hallgatóink! Önök a Mozaikot hallgatják.
3: A 107,1 MHz-en.

0: Hallgassa a múlt zenéit,
1: tájékozódjon a jelenben.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A Mozaik folytatásában egy picit visszatekerünk az időbe, mert hogy egy kerékpáros időszaki kiállítást készít elő a Móra Ferenc Múzeum, a Szegedi Móra Ferenc Múzeum, és oda várják a kerékpáros történeteket, fotókat. Ennek kapcsán Hegedűs Anitát kérdezem, köszöntelek.
3: Szerbusz, köszöntöm én is a hallgatókat.
2: Hát egy igazán érdekes kiállításra készültök. Nekem rögtön az jutott eszembe, hogy igen, én is tekertem át már Szegedre kerékpárral, nem is egyszer.
3: Én azt gondolom, hogy akár ha Szegedet nézzük, akár a környéket, ugye már csak önmagában a természeti környezetünk is teljesen alkalmassá teszi arra ezeket a városokat, ezeket a falvakat, ezeket a gyönyörű szép természeti területeket, hogy nagyon jókat biciklizzünk, kerékpározzunk. És hát eleve azt gondolom, hogy most már sok-sok évtizede nagyon benne van a kerékpáros kultúra, akár Szeged, akár a környék életében. Úgyhogy tulajdonképpen ez hívta életre ezt az ötletet, hogy készítsünk egy kerékpáros kiállítást. Ez a kiállítás majd a jövő évben fog megnyílni, a jövő év első felében, tehát most még teljesen a tervezési szakaszban vagyunk. Különböző témakörök alapján fogjuk megmutatni a kerékpárokat, ugye használjuk akár munkavégzésre, közlekedésre, sportra, kikapcsolódásra, tehát nagyon sokféle használati módja van ezeknek a járműveknek.
2: Kedve virágtartónak.
3: Például az is. Így van, így van. Úgyhogy ezt a sokféleséget próbáljuk majd bemutatni a tárlaton.
2: Csak régi képeket vártok, vagy lehet az olyan is, ami mondjuk tegnap készült?
3: Nincsen semmilyen időbeli kötöttség, tehát lehet régi képeket, fel lehet lapozni otthon a családi fotóalbumokat, és onnan beszkenelni, befotózni ezeket a régi képeket, de lehet akár olyan, amit, ahogy te is mondtad, tegnap csináltunk, vagy akár ma. A lényege ennek az, hogy természetesen kerékpárnak szerepelnie kell a képen, illetve azt kérik, hogy valamiféle kerékpáros életérzés jöjjön át a fotóról. A legjobb az, hogy a körülötte zajlik valami, a körülötte emberek vannak, és egy picikét el tudjuk képzelni azt, hogy milyen hangulat is lehetett a fénykép készítése időszakában.
2: Ugye ez egy dolog, hogy a kerékpárnak szerepelnie kell a képen, de Szegednek is? Vagy lehet akár Szabadkáról is egy kép, hiszen Szabadkán van egy úgynevezett biciklis szobor, mi így hívjuk, kerékpáros szobor, tehát őt is akár el lehet küldeni fotón?
3: Most főként Szeged van a fókuszban, vagy ha valakinek van elképesztően szuper jó szabadkai képe, azt gondolom, hogy érdemes azt is beküldeni, és a kollégák mindenképpen meg fogják majd nézni. Ami még szintén fontos az, hogy nem csak magukat a képeket várjuk, hanem a készítő adatai mellett azt is, hogy mikor, hol készült a fotó, és hát szeretnénk történeteket is hallani, történeteket is várni, milyen körülmények voltak akkor.

0: akkor, amikor éppen készítették azt a felvételt.
1: Beküldési határidő, hiszen ahogy mondtad, hogy jövő év első felében kerül majd a tárlat megnyitásra, de ugye azért folyamatosan várjátok a fotókat, mettől meddig?
0: Már most is lehet akár beküldeni, egészen október 15-éig, hiszen utána ezeket a fotókat átnézik, átválogatják a kollégáim. Egy részük egy ilyen digitális montázsba kerül majd bele, másik részük pedig akár a kiállítás installációiba, dizájnjaiban is megjelenhet majd. Úgyhogy sok feladatunk van még, ezért is van ez az október közepi határidő.
1: Ezeket egyébként szkennelt formába küldhetik el a jelentkezők?
0: Igen, szkennelve kérjük, tehát mindenképpen digitálisan. Egy e-mail címre kell elküldeni, ezt a Móna Ferenc Múzeum honlapján meg lehet találni minden egyéb információval együtt, a www.moramuseum.hu címen.
1: És utána mi történik a beküldött képekkel?
0: Ezeknek a képeknek egy részét, ugye, mert digitálisan kapjuk meg, szeretnénk majd valamilyen módon bevonni a múzeum gyűjteményébe, ezt még pontosan a kollégák ki fogják találni, hogy milyen módon, mert szeretnénk, hogyha ez megmaradna a jövő kutatói, a jövő érdeklődői számára is itt a Móra Ferenc Múzeumon belül.
1: Nagyszerű. Egyébként milyen nagy munkában vagytok még?
0: Hát nagyon sok minden zajlik a színfalak mögött. Ugye egyrészt most köszöntöttük a 20. látogatóját a Drága Barátom Picasso című kiállításnak, ez is egy nagyon-nagyon szép eredmény, úgyhogy készülünk például további tárlatvezetésekre, ajándéktárlatvezetésekre a kiállítás kapcsán. Illetve, hogyha az összes múzeumi kiállítóhelyet nézzük, akkor tervezzük a múzeumok őszi éjszakáját, ez október 17-én lesz majd, egy szombati napon, amikor este 6-tól egészen 11 óráig nyitva lesznek majd az épületeink. De emellett is például most a hétvégén lesz majd családi kézműves játszóház, tehát nagyon-nagyon sok minden zajlik össze a falak mögött.
1: Érdemes ellátogatni a Szegedi Móra Ferenc Múzeum honlapjára, és akkor utána járni, illetve követni, hogy mikor milyen programokkal, illetve felhívásokkal várjátok a látogatókat, az érdeklődőket.
0: Így van, nagyon sok szeretettel várunk mindenkit.
1: Nagyon szépen köszönöm az információkat, és sok biciklis fotót kívánok nektek.
0: Köszönjük szépen!

0: Reklám következik.
1: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget! Foglaljon időpontot most a 024 4100 202-es vagy a 065 9100 202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
2: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a Szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
3: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
4: Reklámot hallottak.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró, további részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Szabadkán kiadó egy egyszobás lakás diákoknak teljesen berendezve közel a Népkörhöz. Érdeklődni a 064 131 06 40-es telefonszámon. 064 131 06 40 a hívható telefonszám. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannon RTV honlapján is, a www.pannonrtv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-től, valamint délután 1:30-től és 3:45-től.
1: Hétvégén 8:30-től és 11:30-től, valamint délután 2:30-tól és 5:30-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Nálunk minden terítékre kerül.
1: Mozaik. A 107,1-en informálódjanak velünk. Mozaik.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.
2: Inzulin rezisztencia, ételintolerancia vagy ételallergia olyan fogalmak, amelyekkel az utóbbi években egyre gyakrabban találkozunk, és amelyek sokak napjait jelentősen megváltoztatják. A tünetek felismerése és a pontos diagnózis azonban nem mindig egyszerű, ezért az érintetteket gyakran hosszú út vezeti a megfelelő kezelésig. De hogyan ismerhetjük fel az intő jeleket, és miként alakítható át úgy a mindennapi étkezés, hogy közben kiegyensúlyozott és változatos maradjon? Ennek járt utána Vajtai Viktória.
3: Súlygyarapodás, állandó fáradtságérzet vagy rendszertelen menstruáció. Az inzulin rezisztencia tünetei nem mindig egyértelműek, ezért a pontos diagnózis felállításához orvosi kivizsgálásra van szükség. Bíró Leona esetében is hosszabb folyamat vezetett el a felismerésig, ő több éve küzd inzulin rezisztenciával. Bíró Leona.
4: Először az inzulin rezisztenciára derült fény, és az úgy történt, hogy igazából a ciklusszámok egyre inkább kitolódtak, és azt vettük észre, hogy ez egyre hosszabbodik, és akkor úgy döntöttem, hogy ezzel orvoshoz fordulok, mert hát nyilvánvaló volt, hogy valami nem nincs rendben, és így elment a nőgyógyászhoz, és akkor elküldtek cukorterhelés tesztre, szóval erre az OGTT tesztre, amit megcsináltunk, és akkor ott nyilvánvaló volt, hogy inzulin rezisztenciáról van szó. Ez 5 éve volt, akkor voltam 17 éves. És aztán tavaly derült fény a PCOS-re. Hát a PCOS valójában mondhatjuk, hogy az inzulinrezisztenciának volt egy következménye. Nyilván az is, hogy nagyon fiatalon lettem inzulinrezisztens, és akkor nem tudtam, nem az, hogy nem tudtam, hanem inkább ugye ez a fiatalkor, lázadás és a többi életmód meghozta azt magával, hogy az inzulinrezisztenciára nem igazán figyeltem a kezdetekben, és akkor mondhatni ennek a következménye volt a PCOS.
3: A diagnózis után az étkezési szokások megváltoztatása komoly odafigyelést és tudatosságot igényel. Az alapanyagok kiválasztásától a főzés megszervezéséig a mindennapokban is új szokásokat kell kialakítani. Bíró Leona.
4: Én igazából nem fogyasztok cukrot, fehérlisztet, meg nagyon igyekszem tejterméket sem fogyasztani, és hát ez már önmagában egy nagyon nagy változás, meg nyilván ez így nyomot hagy magán a tányéron, hogy mi van, mit teszel a saját tányérodra. Ez már egy nagy változás így ahhoz képest, hogy előtte mi volt, vagy hogy mi számít úgymond a normálisnak. Az is, hogy a vásárlás sokkal tudatosabban meg kell szervezni magát a főzést is. Ez miatt költöztem át mondjuk olyan kollégiumba, ahol van konyha, hogy tudjak magamnak főzni, és ebben különbözik talán így egy átlagos emberhez viszonyítva, hogy nekem muszáj bekalkulálnom azt, hogy akkor én most mikor főzök, meg mit főzök, meg hogy mindig legyen, mihez nyúlnom, hogyha netán leesik a cukrom, vagy hogyha valami történik, hogyha felborul az alvásom például, akkor utána a következő napon sokkal érzékenyebb a szervezetem, és erre oda kell tudatosan figyelni, meg be kell szervezni, hogy akkor mindig legyen valami, amihez hozzá lehet nyúlni, vagy amiből valamit lehet főzni, hogy az oké is legyen. Talán ez, meg nyilván az is, hogy az edzést be kell tervezni, el kell menni arra az ember, rá kell vegye magát, hogy akkor felöltözök, edzőszuszt előkészítem, és megyek, nem gondolkodom, akkor is kell menni, ha nincs kedve az embernek. És ez talán nagyon nehéz legyőzni, hogy legyen egy ilyen önfegyelmed, hogy akkor most muszáj is kész.
3: A szervezetben zajló folyamatok megértése fontos a megfelelő kezeléshez. Az inzulin rezisztencia egy olyan anyagcserezavar, amely során a szervezet sejtjei kevésbé érzékenyen reagálnak az inzulinra. Emiatt a szervezetnek több inzulinra lehet szüksége a vércukorszint egyensúlyban tartásához. Ha ehhez ételérzékenység is társul, az étrend kialakítása még nagyobb odafigyelést igényelhet. Dr. Tucik Németh Klára endokrinológus.
5: Az inzulin rezisztencia tulajdonképpen egy kezdődő szénhidrátanyagcsere zavar. Mit takar tulajdonképpen? Azt, hogy annak a hormonnak, amelynek tulajdonképpen szerepe a cukorszint szabályozása a vérben, annak csökkent a biológiai hatása. És ennek következtében több kell belőle, hogy valamelyest a szervezet szinten tartja a vércukrot. Ilyenkor, hogyha laboratóriumi vizsgálatokat kérünk a páciensnél, akkor általában kezdetben normál cukorértékeket találunk a vérben, viszont nagyon magas inzulinszintek árán. Ez jelzi nekünk az inzulinrezisztenciát, ebből számoljuk ki az úgynevezett HOMA-indexet, ami tulajdonképpen a vércukor és az inzulin szint aránya. Ez, hogyha 2,5 fölött van, akkor objektíven laboratóriumilag bizonyítva van az inzulinrezisztencia.
3: Az inzulinrezisztencia hosszabb távon növelheti bizonyos anyagcserebetegségek kialakulásának kockázatát, ezért fontos a korai felismerés és a megfelelő orvosi kontroll. A tünetek azonban nem minden esetben egyértelműek, és akár más hormonális problémákkal is összefügghetnek. Dr. Tucik Németh Klára, endokrinológus.
5: Általában az állandó fáradtság, testsúly növekedés nőknél, hogyha ezt tovább fokozzuk, kialakulhat egy úgynevezett policisztás ovárium szindróma, ami vérzészavarokat, termékenységi problémákat, hőhullámokat, tehát különböző egyéb következetes hormonzavarokhoz vezet. Gyakoriságról sajnos pontos adatokat nem találtam, de az tény, hogy objektíven felelősen mondhatom, hogy növekedőben van mindenféleképp. És sajnos azt mondhatom, hogy a régebbi évekhöz képest, ahol nagyjából ránézésre tudtuk, hogy miért jön a páciens, mert túlsúlyos, látom már, hogy léhegbe jön be, elégedetlen, karikás, stb. Tudtam, hogy inzulinrezisztencia. Most sajnos fiatal lányok, akik tényleg barbitestalkatúak, csak egyszerűen stresszben vannak.
3: Ma már számos alternatíva létezik, amivel kiválthatjuk azokat az alapanyagokat, amelyekre érzékenyek vagyunk. Egy inzulinrezisztenciával élő személynek ezért például nem kell lemondania az édességről sem. Ézsiás Vivien, cukrász.
6: Legelőször az ötlet az 2019-ben született meg, akkor már elég régóta inzulinrezisztens voltam, és a férjemmel úgy döntöttünk, hogy hazaköltözünk Németországból, és itt telepszünk le Kanizsán. Akkor döbbentem rá, hogy valójában itt Kanizsán, meg Szerbiában semmi olyan édességet, élelmiszert különösebben nem lehet kapni, ami inzulinrezisztenseknek vagy cukorbetegeknek jó lenne. És engem mindig is érdekelt a sütés. Én egyetemet is végeztem, tehát az egyetem és a középiskola után én elvégeztem egy egyéves cukrászképzést, és úgy döntöttem, hogy akkor szeretnék ebből a sütéssel, ebből a cukrászkodással foglalkozni, és kifejezetten ebből a mentes részével.
3: A cukor, a laktóz, a glutén vagy a tojásmentes termékek kínálata az elmúlt években már térségünkben is egyre inkább elérhető. Fontos azonban, hogy egy termék attól, hogy mindenmentes, még nem feltétlenül jelent mindenki számára egészséges vagy megfelelő választást. Ézsiás Vivien, cukrász.
6: Egyre inkább keresik mindenféle mentességet. Én azt veszem észre, hogy már az 5 év alatt is nagyon sokat változott a világ, és egyre többen keresnek meg, nem feltétlen a cukormentességgel. Hát igazából cukorbetegek, inzulinrezisztensek, de a tejmentesség nagyon elterjedt. Mostanában veszem észre Szabadkán, hogy rengeteg olyan ember van, aki a tojásra is érzékeny, vegánok, ugye, úgyhogy sajnos ez ugye ilyen népbetegség lett.
3: A diagnózis után az életmódváltás kezdetben komoly odafigyelést és tudatosságot igényelhet. A megfelelő orvosi háttérrel és személyre szabott étrenddel azonban az érintettek megtanulhatják, hogyan alkalmazkodjanak állapotukhoz a mindennapokban. A tünetek felismerése és a szükséges kivizsgálás ezért fontos első lépés lehet a tudatosabb életmód felé.

0: Jó napot kíván önöknek!
1: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Mozaik.
1: Mozaik. Mozaik. Mozaik.
3: Aktuális információk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: A mai mozaikban is nagyon sok információ elhangzott, így a Zentai Rotary Klubbal foglalkoztunk, egy királyhalmi családot mutattunk be. Ősztől új szakkörök, foglalkozások indulnak a Szekeres László Alapítványban. A Szegedi Móra Múzeum felhívásával érkeztünk, és az imént az inzulin rezisztenciával, vagy ételallergiával is foglalkoztunk. A folytatásban 14 óra után beszéljünk róla, benne a 35 éves Csalóka zenekarral hallhatnak egy beszélgetést. Majd 15 órától ismétlünk, mégpedig a mai napindítóból választunk ki két témát, így szó lesz a holnap kezdődő Connect & Grow üzleti konferenciáról, valamint a mit tehetünk a marketing hívások ellen. A megoldást jelenthet a ne hívj nyilvántartás, ennek részleteivel érkezünk tehát majd a folytatásban is, tartsanak velünk. Jó ételt és kellemes rádiózást kíván Búzás Zsuzsanna, aki hamarosan átadja a mikrofont a hírszerkesztőnek, majd utána a körhintában már Kis János Manó várja az önök üzeneteit, jó kívánságait, zenei kéréseit, és vele rádiózhatnak este 8-ig. Tartsanak velünk!

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Dédics Szuzanna vagyok. A Szerbiával szembeni igazságtalanságokról és a nemzetközi közösség hozzáállásáról is beszél majd Alekszandar Vučić az ENSZ közgyűlésének 81. ülés szakán. A szerb államfő New Yorkban a szerbiai RTV-nek azt mondta, felszólalásában mindenek előtt Szerbia érdekeit kívánja képviselni. Mint fogalmazott, az elmúlt évtizedekben számos esetben tapasztalták a nemzetközi közösség nem tárgyilagos és tisztességtelen hozzáállását. Vučić emellett Szerbia további fejlődéséről és az ország előtt álló lehetőségekről is beszél majd. A szerb államfő New Yorki tartózkodása alatt több kétoldalú találkozót is folytatott. Kaja Kallassal, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjével folytatott megbeszélését nehéz, ugyanakkor nyílt és őszinte egyeztetésként jellemezte. A tárgyaláson egyebek mellett a koszovói helyzet, a brüsszeli megállapodásban foglalt kötelezettségek teljesítése, valamint a szerbiai választások is szóba kerültek.
4: Választások 2026.
3: Ludason a mezőgazdaság, a közösségi élet és a helyi kultúra területén is valósultak meg fejlesztések, amelyeket a Vajdasági Magyar Szövetség képviselői is megtekintettek tegnap. Először Szalma Barnabás gazdaságát látogatták meg, ahol szarvasmarha tenyésztéssel és tejtermeléssel foglalkoznak. A termelő elmondta, hogy a gazdaság fenntartásához és fejlesztéséhez nagy mértékben hozzájárultak a Prosperitáti Alapítvány pályázatai. Ludason a mezőgazdaság mellett a kultúra is élénk, amelynek egyik fontos helyszíne a felújított Kosztolányi ház. Az épület a helyi citerásoknak is otthont ad. A napot lakossági fórum zárta, ahol az elmúlt időszak eredményeit összegezték. Újhelyi Ákos, a VMS köztársasági parlamenti képviselő jelöltje hangsúlyozta, hogy a VMS az egyetlen magyar lista a parlamenti választásokon, és támogatására kérte a helyieket. Kedden az esti órákban megérkeztek Újvidékre a kerékpározó egyetemisták és a velük együtt bicikliző egyetemista lista képviselői. Az őket támogató polgárok az egyetemi kampuszban ünnepélyesen fogadták őket. A hallgatók Zomborból indultak kerékpárral és összesen 116 kilométert tettek meg, hogy eljussanak a tartományi székvárosba, közben pedig népszerűsítsék a listájukat. A bringázók között volt Ilias Rudanović, az Újvidéki Egyetem orvostudományi karának tanára, az egyetemista lista vezető is, aki elmondta, október 25-én arra számít, hogy győz a szabadság és mindenekelőtt a mindenki számára biztosított egyenlőség.
4: Választások 2026.
3: Súlyos közlekedési baleset történt ma a reggeli órákban Szabadka és Bajmok közötti úton, egy nő életét vesztette. Az első nem hivatalos információk szerint egy személyautó egy autóbusz előzése közben összeütközött egy tejszállító tartálykocsival, amely éppen felhajtott a főútra. Az ütközést követően a személyautó lesodródott az úttestről, a személyautót vezető nő a helyszínen életét vesztette.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén továbbra is 18 fokot mutat a hőmérő, ma a csúcsérték a 20 fokot érheti el, a következő időszakban is marad a változékony időjárás.
5: Aktuális.
6: Aktuális.
2: Érdekes.
6: Érdekes.
2: Hallgasson bennünket
5: a Régió Rádió hullámain is.
6: A Régió Rádió hullámain is.

0: Ajánló következik.
1: Mi interjúk?
0: A vajdasági magyarságot érintő témák.
1: Előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
0: Mérleg.
1: Péntekenként a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak.

0: beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
1: Topolya kulturális arca. Terek, alkotók, közösségek. Ahol a hagyomány találkozik az új ötletekkel, az alkotás pedig közösséget teremt. Fedezzük fel, mi teszi igazán különlegessé Topolya község kulturális életét. 35 éve alakult a Csalóka zenekar, amely azóta a vajdasági magyar népzenei élet meghatározó szereplőjévé vált. 3,5 évtized alatt számtalan fellépés, közös muzsikálás, lemez és emlék kapcsolódik a nevükhöz. Most egy kicsit visszatekintünk a múltba, az első évekre, a hangszerekre, fontosabb mérföldkövekre, az elismerésekre és arra is, hogyan látják az együttes tagjait, a Csalókát 35 év után. Szatmári Csilla a mikrofonnál.
2: A Csalóka zenekar idén ünnepli fennállásának 35. évfordulóját. 3,5 évtized pedig már önmagában is egy komoly történet, tele emlékekkel és élményekkel. Ezt a 35 évet néhány percben összefoglalni nem is lehet, talán egy egész nap is kevés lenne hozzá, mi most mégis próbáljunk meg egy kicsit visszatérni egészen a kezdetektől, és eljutni a mai napig. A Csalóka zenekar tagjaival, Kelemen Zsolt brácsással, Rózsa Tibor hegedűssel, és Borsodi Árpád nagybőgőssel beszélgetek. És akkor kezdjük is rögtön onnét, hogy ki milyen hangszeren játszik, és miért választotta pont ezt. Zsolt, te vagy az együttes brácsása. Miért választottad ezt a hangszert?
3: Valóban nem tudom ilyen rövid idő alatt elmesélni. Nagyon messzire nyúlik vissza a történet maga a zenekar alakulásáról is. Az első népi hangszer, amin muzsikáltam, az a citera. Árpival együtt citeráztunk, és a Batyú zenekar szervezett egy tanfolyamot Bácskosút falván, ahol vonószenét és citerát is és furiát is lehetett tanulni, és ott a tanfolyamon fogalmazódott meg bennünk, vagy bennem, az ötlet, hogy valamilyen vonós hangszert tanuljak. Tibinek adott volt, egy klasszikus hegedűre járt, Árpi, hogy miért pont bőgőt választotta, nem?
4: Az maradt.
3: Igen. Bőgő maradt az Árpinak, és akkor én pedig a brácsát fogtam. A kezemben nem volt semmi tudatosság benne, hogy én leszek a brácsás, ez így alakult. Miután így elkezdtem,

0: Kezdtünk már együtt zenélni. Nagyon nagy szerencsénkre a Cirkalomtánc együttes közelében, vagy velük együtt nőttünk föl, úgyhogy a rutinunk egy nagy részét itt az elején abból szereztük, hogy a Cirkalomtánc együttes próbáján ott voltunk, minden próbáján zenéltünk, tehát heti 3 alkalommal legalább hangszert fogtunk a kezünkbe, úgyhogy hát valahogy így indult ez az egész történet.
1: És akkor Tibor, kérem, meséljen arról, hogy hogy lett magának pont a hegedű az ön hangszere?
2: Valójában én zeneiskolában hegedű tanultam, tehát 6 évig. Én ott be is fejeztem. Még mielőtt befejeztem volna, akkor ugye indult ez a tanfolyam, és akkor a bátyám még a révén, mivel mind a hároman testvérek zenét tanultunk, a legöregebbik az Bőgős volt, a középső ugye az klarinét furuját tanult, és hát én nekem volt a hegedű, és akkor ők invitáltak engem is erre a Batyú zenekar által megszervezett tanfolyamra. És akkor mi hát valójában ott verbuválódtunk össze, ahogy mondta Zsolt is, és nekem a klasszikus zene akkor egy kicsikét ilyen vontatott volt, ez a népzene pedig szabadabb életű forma volt, vagy azt tapasztaltam, és sokkal jobban tetszett, és ezáltal így maradt meg ez az egész hegedű muzsikálás.
1: Árpád, hogyan találtál rá a nagybőgőre? Honnan tudtad, hogy ez a te hangszered?
3: Hát igazából nem tudtam, mint ahogy a Zsolt is mondta, mi ketten citeráztunk. Úgy is voltunk ezen a tanfolyam, amit a Batyú zenekar szervezett. A történethez hozzátartozik, ugye ez a 90-es évek eleje, addig a Cirkalom táncítésnek a Kodály Zoltán Művelődés Egyesületben egy harmonikás barátunk, Kollár Tibor volt, aki a próbák alá korepetált, illetve ő szedte össze mindig a zenekart a föllépése is. Ugye 90-es évek elején elkezdődött a délszláv háború, és külföldre távozott, így gyakorlatilag zenész nélkül maradt az együttes. Adta magát az alkalom, hogy alakuljon egy formáció. Én előtte táncoltam, de Zsolt és Tibi is táncoltak. Mind a hárman táncosként kezdtük. Itt adta magát az alkalom, hogy próbáljuk ki magunkat, mint zenészek. Szerettük a zenét, ismertük egymást, és hát elkezdtünk próbálkozni. Mint azt már az előbb Tibi is mondta, meg a Zsolt is, ők, nekik adott volt a hangszer, nekem meg hát maradt a bőgő, és Tibinek a bátyjától volt egy hangszer, amin kezdtem tanulni, amit közösen csiszoltunk, takarítottunk, húrokat szereztünk, és aztán így indult az egész.
1: És akkor tekintsünk vissza egy kicsikét ismét a múltra, hogy hogyan is alakult az együttes?
0: Ebben a táborban, vagy tanfolyamon, bocsánat, tehát itt ismerkedtünk, ugye, nem itt ismerkedtünk meg, mert ismertük egymást már régóta, de itt kezdtünk el együtt zenélni. A folytatás az hát elég hirtelen ránk szakadt sok minden, ugyanis nem igazán volt magyar népzenét játszó zenekar abban az időben Vajdaságban, tehát ez a 90-es évek eleje. Úgyhogy nagyon gyorsan elkezdtek bennünket foglalkoztatni különböző táncegyüttesek, természetesen elsősorban Topolyán, de aztán mondhatni, hogy Vajdaság egész területén. A tudásunkat azt úgy gyarapítottuk, tehát táborokban gyarapítottuk, illetve volt egy nagyon jó lehetőségünk Szentendrére járni egy tanfolyamra, ami 2 fél éves tanfolyam volt, ami összekapcsolódott, tehát ez egy ilyen hétvégi tanfolyam, szombat-vasárnap, és pénteki nap már felutaztunk, és Budapesten az Óbudai Népzeniskolában volt lehetőségünk tanulni egy-egy mestertől, Csóri Sándortól, Havasréti Páltól, Molnár Miklóstól. És ez a tanfolyam, ez így jó kibontakoztatott bennünket, itt nagyon sok mindent megtanultunk ez az egy év alatt, és mindemellett mi mondom foglalkoztatva voltunk, úgyhogy idézőjelben rá is voltunk kényszerítve arra, hogy gyakoroljuk, csináljuk a dolgunkat. Ezen kívül, az említett próbákon kívül hétvégenként is összejöttünk, és hát tényleg aztán előbb-utóbb, sőt inkább előbb mindenünké vált a muzsikálás.
1: Árpád, hogyan jött a név eredete, hogy Csalóka? Ezt kitalálta ki?
3: Hát igazából akkor alakult a Cirkalomtánc együttes is abban az időben. Maga az együttes már létezett, ugyanúgy, ahogy a zenekar is, és egyiknek se volt konkrét neve. És hát gyakorlatilag egy ilyen ötletbörze, kalapba bedobálta mindenki a neveket, amit gondolt, és utána a kiválasztott, tehát szavaztunk gyakorlatilag, hogy a, melyik, kinek melyik név tetszik, és valahogy így maradt a Csalóka. Így indult, és így lett a cirkalom-cirkalom.
1: Tibor, hogy egy kicsit visszatekintünk a múltra, akkor hogyan emlékszel vissza az előző évekre, az első évekre, amikor megalakult az együttes?
2: Tehát, ahogy a Zsolt mondta, tehát tényleg a minden napunká vált, az életünké vált ez a zene, zenélés. Igen, foglalkoztatottak voltunk. Tehát a középiskolás, sok lettünk, onnét kezdve számítódik ez a zenekar élete. Igencsak mélyen bele lettünk dobva ebbe az egész muzsikálásba. Valójában az, hogy nekünk tanulni kellett az iskolában, az mellett még a zenéléssel is kellett, hogy foglalkozzunk, foglalkoztatva voltunk. Igen, húzós volt valójában.
1: Zsolt, mi volt az első mérföldkő az együttes történetében, amikor azt gondoltátok, hogy most egy új szakasz kezdődik?
0: Nyilván több ilyen új szakasz van. Én kiemelném minden esetre ezt a Ki mit tudott, megjelentünk a Ki mit tudott.
3: Az első, ugye, amit már említettél, ez a tanfolyam.
0: Igen, a tanfolyam, igen, ez a Szentendrei tanfolyam. Tehát ez is egy szakasz. Aztán ugye Ki mit tud, mikor igen, a Magyar Televízióba újraindult, akkor ott indultunk. Aztán volt egy erdélyi kirándulásunk, ami 3 évig tartott, 1998-tól 2001-ig. Ez is egy nagyon meghatározó, a zenekar életében meghatározó időszak. Aztán mindenkinek családja lett, ez is egy meghatározó időszak. Szóval vagyis egy meghatározó pont. Hát ezeket tudnám így nagyjából kiemelni. Talán a lemezek elkészítése, hát ezek mind ilyen fontos momentumok, amiről tényleg napokat lehetne beszélni.
1: Árpád, 35 év alatt rengeteg helyen megfordultatok, és esetleg ki tudnál emelni egyet, ami különösen fontos a zenekar számára?
3: Hát ez így nehéz, de talán az egyik, és talán a legfontosabb, amit Zsolt is említett, az a 3 év, amit Erdélybe töltöttünk Székelyudvarhelyen, ahol gyakorlatilag hivatásos zenészként dolgoztunk az Udvarhely Néptáncműhely, illetve a Tomcsa Sándor színház mellett, elsősorban táncműhely zenekara voltunk, tehát ott gyakorlatilag napi 8-10 órákat muzsikáltunk, plusz az előadások, ez mellett más együttesek is megkerestek bennünket ott is. Ez mindenképpen nagy élmény volt, és nagy áttörés a zenekar életébe. Talán ez lehet azt mondani, hogy a legfontosabb, ez volt a legmeghatározóbb időszak.
1: Tibor, több lemezetek is készült az évek során. Hogyan emlékszel vissza az első lemez készítésére?
2: Horváth László által jött ez össze, és az egész stúdió munkát a Hagyományok Házában vettük fel, a Hagyományok Háza stúdiójában. Már akkor volt elég sok repertoárunk így, amit műsorokon előadtunk, és abból válogattuk össze a legjobbakat, és akkor így alakult ki az Sejhajzörög a levél első CD-nk.
1: Az első lemez után mennyire volt más már a többi lemezeken dolgozni?
2: Hát valójában sok lemez nem nagyon csináltunk, volt még egy, de erre nagyon büszkék vagyunk, mert ugye ez a saját zenénk, tehát a vajdasági zenét dolgoztuk föl Bodor Anikóval, és ez egy nagyon jó élmény volt számunkra, és a köztudatban még mai napig is forog, használják, mert valójában egy adatközlő CD lett belőle, de mégis műsoros előadásban.
1: Zsolt, ha visszanézel, mi változott legtöbbet a 35 év alatt?
0: Nem hiszem, hogy változott ilyen nagyon sok minden. Nyilván fejlődünk mi is a korral, mert bármennyire népzenét játszunk, és azt gondolnák, hogy a népzene egy ilyen statikus valami, ez egyáltalán nem így van, fejlődik, ugyanúgy, mint a többi műfaj. Mindig vannak újdonságok, mindig vannak olyan tájegységek, olyan falvak zenéje, amiről akár nem is hallottunk. Tehát ugyanúgy fejlődünk mi is, vagyis igyekszünk úgy fejlődni a korral, mint mondjuk a fiatalabb muzsikusok. Nem szabad leszakadni. Hát úgy nagy változás, mint a zenekar életében talán nem mondhatnám, hogy lenne. Visszatérve egy kicsit erre a lemez témára, még annyit szerettem volna ezt hozzátenni, hogy mi elsősorban táncegyütteseket kísérünk, tehát nem egy koncertező zenekar vagyunk, és ezért is jelennek meg ritkán, viszonylag ritkán lemezeink. Nem azt mondom, hogy nem foglalkozunk így zenekari számokkal, vagy bármi ilyesmi, hogy nem nem érdekel bennünket idézőjelbe, de egyszerűen nem olyan a beállítottsága magának a zenekarnak, viszont erre a két lemezre tényleg nagyon büszkék vagyunk, és mint már említettük, az első lemez az egy ilyen mozaik lemez, több tájegység szerepel rajta. A második pedig a Dunamenti lakodalmas, egy lakodalmat elevenít fel a kezdetektől egészen a lakodalom végéig, olyannyira, hogy a párosítóktól, és említettük ugye Bader Anikó nevét, gyakorlatilag ő válogatta ki a dalokat, akkor már készülőben volt a Vajdasági Magyar Népdalok harmadik kötete, és abból a könyvből vannak a dallamok ezen a lemezen, úgyhogy erre tényleg büszkék vagyunk.
3: Akkor még én is hozzáfűznék a lemezekhez, tehát ez a két lemez, amiről beszéltünk, a két önálló lemez. Ezelőtt két lemezen közreműködtünk, gyakorlatilag mi muzsikáltuk fel, de az két műsoros lemez, ami kint Erdélybe készült, a Udvarhely táncműhelye, gyakorlatilag az ő két műsoruknak a zenei anyagát örökítettük meg, illetve vettük fel. Olyan szinten készült ez, hogy nem csak zene, hanem a tánc hangja is rajta. Tehát gyakorlatilag az kép nélkül fel lett véve az előadás. Illetve kint Erdélybe készült még egy oktató kazetta abban az időben még, egy kalotaszegi anyag, ami annyira nem közismert, de azért használták elég sokan abban az időben, amikor még a kazettákat használták.
1: Árpád is, hogyha különben is nálad van a szó, akkor megkérdezném, hogy szerinted mi kellett ahhoz, hogy ennyi év után is közösen felálljatok a színpadra, és együtt húzzátok a nótát?
3: Elsősorban a zene szeretete, egymás tisztelete és a barátság.
1: És akkor most, hogyha hirtelen ki kellene emelned egy emléket ez a 35 év alatt, akkor mi lenne az?
3: Hát, ezt így nagyon nehéz egy valamit kiragadni.
1: Van esetleg egy humoros történet, amire, hogyha mai napig is visszagondoltok, még mindig mosolycsal az arcotokra?
3: Hát ebből is nyilván van sok. Nehéz így egy-egy valamit kiragadni.
0: Meg hát ugye ezekkel a történetekkel ugye az a helyzet, hogy a szituációjában, és nekünk mondjuk valószínű humoros, de nem biztos, hogy a hallgatóknak is így ebbe formában, ha mi ezt elmesélnénk, humoros lenne rengeteg, tehát tényleg körüljártuk kicsit nagyot mondva egész Európát, ez a 35 év alatt is annyi minden történt velünk, hogy valóban nem lehet kiemelni egy eseményt, vagy egy olyan sztorit, ami fontosabb, vagy kevésbé fontos, mint a másik.
1: És akkor mit jelent számotokra, hogy ennyi helyen is ennyi ember előtt játszottatok az elmúlt 35 évben?
0: Rengeteget jelent, nagyon sokat, felelősséggel is jár, meg kell felelni ugye a közönségnek mindig, és nagyon nagy megtiszteltetés, hogy még a mai napig is ismernek bennünket, illetve eljárnak a műsorainkra.
1: Tibor idén egyébként a ProUrb díját is megkapta a Csalóka. Mit jelentett ez számotokra, ez az elismerés?
2: Hát ez egy nagyon nagy elismerés és nagyon nagy megtiszteltetés a város részéről. 35 éve az, hogy 3 évet ugye külföldön éltünk Udvarhelyen, de valójában ebből a 35-ből 32-t Topolyán. És ezt Topolyának a hírnevét vittük mindenfelé, amerre csak jártunk, és Topolya a mi városunk valójában, és ők pedig így hálálták meg nekünk, hogy díjazottak lettünk.
1: Árpád, ha egy kicsikét az elismerés mögé nézünk, akkor szerinted mi számít jobban, maga az elismerés, vagy az út, ami odáig vezetett?
3: Szerintem mind a kettő fontos. Maga az út is, mert nagyon sok mindent tapasztaltunk meg együtt, tanultunk, jóban rosszban együtt voltunk, és pont ezért fontos az, hogy ezt el is ismeri valaki.
0: Igen, hát mindig az, kicsit mindig belebeszélek valakinek a mondókájába, bocsánat. Kicsit olyan ez, mint egy alkotási folyamat, ugye? Az alkotás az mindig talán egy kicsit izgalmasabb, mint maga a kész műnek a bemutatása, és valahogy ez is így van, tehát maga az út az tele-tele izgalommal, és ez a díj pedig ráteszi így a koronát erre az útra, és hát már a felelősséget említettem, hogy eddig is volt, és ezentúl még nagyobb a felelősség, úgyhogy igyekszünk helytállni és eleget tenni ennek a díjnek.
1: Gratulálok az elismerésért, és akkor még csak így az utolsó kérdésnek megkérdezném, hogy esetleg vannak-e tervek vagy elképzelések, amiket szeretnétek megvalósítani a jövőben?
0: Készül egy új lemezünk, az remélhetőleg hamarosan elkészül, mert már egy ideje csináljuk, úgyhogy, de jó munkához idő kell, ezt mindenképp szeretnénk befejezni. Hát és zenélünk tovább, ahova hívnak bennünket, megyünk szívesen. Prioritás ez a lemez.
1: Gratulálok nektek a 35 évhez és a Pro Urbe díjhoz is, és további sikeres zenélést kívánok.
3: Köszönjük szépen.

0: A műsor létrejöttét Topolya község önkormányzata támogatta. A műsorban elhangzottak nem feltétlenül tükrözik a műsor támogatójának álláspontját.
1: Beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.

0: Reklám következik.
1: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót, és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe, vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádió 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
4: Reklámot hallottak.

0: ajánló következik.
1: Puff!
2: Haver, figyelj!
0: Csütörtök esténként 20 és 22 óra között.
3: Hey, de ezt a éles jó kedvem van!
4: Rádió Diszkó.
5: A műsoretető
4: Kis János.
6: Rádió Diszkó, a Szabadkai Magyar Rádióban.
7: Na, van valakinek valami jó nóta ötlete?
0: Itt újra felcsendülnek az örökzöld diszkos lágerek.
8: Bollare, hajku, hajku, halabala, hajn gazdag lenni.
9: Ez kell ennek az országnak.
8: Pici-pici csiribiri sárga színe, kis bikini, takataka, takataka, meg ilyet, meg takataka.
4: Rádió Diszkó.
6: Ajánlót hallottak.

0: Tartson velünk minden hétköznap.
1: Ébredjen velünk.
0: Napindító.
2: A vajdasági magyarságot érintő témák,
0: közérdekű információk. Mozaik. Velünk teljes lesz a kép.
3: 16.30-tól 20 óráig.
4: Körhinta. Öregenek velünk.
2: 107,1 MHz.
0: Reggeltől estig.
3: Szabadkai Magyar Rádió.
5: 15 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Hírek.
6: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dédics Zuzanna. Újabb 14 támogatási kérelemről döntött szeptember 23-ai ülésén a Pásztor István Alapítvány igazgatóbizottsága. Valamennyi kérelmet pozitívan bíráltak el, összesen 4 millió 410 ezer dinár támogatást ítéltek oda, ami az eddigi legmagasabb összeg egy támogatási körben. 5 súlyosan beteg gyermek gyógykezelését, 2 Viszmajor kéres káreseményt elszenvedett család otthonának helyreállítását, valamint 4 fiatal tehetség céljainak megvalósítását támogatják. Emellett 3 kisebb összegű támogatást ítéltek oda rászoruló felnőtteknek. Az alapítvány valamivel több mint egy év alatt 222 kérelmet támogatott, összesen 39 millió 848 ezer dinár, mintegy 340 ezer euró értékben. A kérelmeket továbbra is várják, amelyekről a továbbiakban is havi rendszerességgel fog dönteni az igazgatóbizottság. Együttműködési megállapodást írt alá Zentán a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet és a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum. A rendezvényen Kormányos Gyöngyi, a VMMI igazgatója, az intézmény tájházi és helytörténeti gyűjteményekkel kapcsolatos tevékenységét ismertette, míg Cseri Miklós, a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgatója, az intézmény munkájáról, gyűjteményeiről és szakmai programjairól beszélt. Az eseményen Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke és Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke is köszöntőt mondott. Csütörtökön tartja 17. rendesülését a Szabadkai Városi Képviselőtestület. A képviselők összesen 40 napi rendi pontról döntenek, egyebek mellett megvitatják a városi költségvetés első félévi megvalósulásáról szóló beszámolót, Bajmok általános szabályozási tervének kidolgozását, valamint az egykori Koszta Nagy kaszárnya hasznosítására vonatkozó tervek módosítását. Napi renden lesznek személyi kérdések, továbbá a városi közvállalatok tavalyi működéséről szóló beszámolók is. Az ülés csütörtökön 9 órakor kezdődik. Letartóztatták a 38 éves szabadkai LD-t a belügyminisztérium szabadkai munkatársai, akit azzal gyanúsítanak, hogy az elmúlt egy hónapban 2 lakóépületből ellopott egy kerékpárt és egy elektromos kerékpárt, valamint betört egy belvárosi lakásba, ahonnan televíziót és pénzt lopott. Az ellopott tárgyak egy részét a rendőrség megtalálta, és azokat visszaadják tulajdonosaiknak, közölte a szabadkai rendőrkapitányság. A gyanúsítottat 2 rendbeli lopással és 1 rendbeli súlyos lopással terhelik. Szeptember 25-e és 27-e között tartják a 29. méhészeti napokat Szabadkán. A 3 napos rendezvénynek a Városháza előtti tér ad otthont. Az érdeklődőket méhészeti kiállításokkal, termelői mézekkel és különféle méhészeti termékekkel várják. Emellett szakmai előadásokat és tanácsadásokat is szerveznek. A rendezvény célja, hogy lehetőséget teremtsen a méhészek és szakemberek tapasztalatcseréjére, valamint közelebb hozza a méhészeti termékeket a fogyasztók.
5: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén 19,5 fokot mutat a hőmérő, borult az idő. Csütörtökön megnövekszik a felhőzet, kezdetben számottevő csapadék nem várható, majd délután, este egy hidegfront hatására helyenként kialakulhatnak záporok. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős a nyugati, délnyugati szél. Kora reggelre 6 fokra csökken a hőmérséklet, napközben 22 fokot mutathatnak a hőmérők.
7: Ne maradjon le a fontos dolgokról.
8: Hallgasson bennünket.
9: A Szabadkai Magyar és a Régió Rádió hullámhosszán.
8: Részletről részletre a Régió Rádióban is.

0: ajánló következik.
1: 36. születinapok Horgoson, szeptember 25-e és 27-e között. A rendezvény pénteken a terménykiállítás megnyitójával kezdődik, szombaton pedig főzőverseny, kézműves és gasztronómiai programok, sport, születi olimpia és gyerekműsorok várják a látogatókat. A színpadon vajdasági muzsikusok és művelődési egyesületek lépnek fel, 19 órától pedig a Night Cruisers Band zenél. A program vasárnap hálaadó szentmisével zárul. Tartsanak velünk!
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
1: Előfordul, hogy telefonon hívják, hogy eladjanak valamit. Már megmondta a hívófélnek, hogy nem érdekli az ajánlat, de továbbra is hívogatják? Azoknak, akik nem szeretnének kéretlen reklámhívásokat és marketing üzeneteket kapni, megoldást jelent a ne hívj, vagyis szerbül a ne zavé nyilvántartás. Orosz Ildikó a mikrofonnál.
2: Újra és újra cseng a telefon, ön pedig rohan, hogy felvegye, mert fontos hívást vár, azután kiderül, hogy csak el akarok adni valamit. Bosszantók tudnak lenni a marketing hívások. Az, aki köszöni szépen, nem akarja hallani őket, és nem szeretne reklám üzeneteket sem kapni, tehet valamit. A ne hívj, azaz ne zovi nyilvántartás védelmet nyújt. De miről is van szó? A ne hívj nyilvántartás 2024. januárja óta működik Szerbiában. Idén szeptemberben azonban új szabályzat lépett hatályba, amely pontosabban meghatározza a kereskedők kötelezettségeit. Mielőtt felhívnák a személyt, a kereskedőknek ellenőrizniük kell, hogy az adott telefonszám szerepel-e a nyilvántartásban. Ha igen, nem hívhatják fel reklám vagy értékesítési céllal a szám tulajdonosát. A nyilvántartást a Köztársasági Telekommunikációs Ügynökség, a RATEL vezeti. A polgárok pedig a nyilvántartásba való felvétel iránti kérelmet a mobil vagy vezetékes szolgáltatójuknál nyújthatják be. Márko Drágics, a Szerbiai Fogyasztóvédelmi Szervezet jogásza szerint az új szabályzat nagyobb fokú védelmet biztosít, különösen az idősebb polgárok számára, akik gyakran váltak nem kívánt értékesítési hívások célpontjává.
3: Az új szabályzattal nagyobb fokú védelmet kapnak éppen az ilyen fogyasztók, akik gyakran voltak az ilyen hívások célpontjai.
2: Ezek a hívások nem ritkán nem kívánt szerződések megkötésével végződtek, ami a végfelhasználók kárára történt, miközben a termékeket gyakran a tényleges, illetve a piaci értékük tízszereséért, vagy akár annál is többszöröséért számolták fel. Drágics azt javasolja azoknak, akik gyakran vannak kitéve reklámhívásoknak, hogy saját telefonszámukat, valamint idősebb családtagjaik telefonszámát is jegyeztessék be a nyilvántartásba. Amikor megkezdődött az alkalmazása, ellenőriztük, hogyan működik az egész rendszer, és valóban egyszerű-e a telefonszám nyilvántartásba vétele. Ezért mindenkinek azt ajánljuk, hogy ha gyakran van kitéve ilyen hívásoknak, jegyeztesse be saját számát a nyilvántartásba, hogy megvédje magát vagy hozzátartozóit a nem kívánt hívásoktól. A kereskedőnek tehát, mielőtt hívást kezdeményez vagy reklám célú SMS üzenetet küld, kötelezően meg kell néznie, hogy az adott szám szerepel-e a ne zovi nyilvántartásban. Ha nem szerepel, joga van felhívni. Ha viszont mégis szerepel, jogilag nincs lehetősége a hívásra. Ha ennek ellenére sor kerül a hívásra, pénzbírság szabható ki, valamint szabálysértési végzés adható ki a szabályzatot megsértő személlyel szemben. Problémát jelent, amikor a polgárok azzal szembesülnek, hogy ismeretlen vagy rejtett számokról érkeznek hívások, amelyek után gyakran nem lehet kapcsolatba lépni a hívóféllel. Drágics szerint a szolgáltatók segítségével megállapítható, ki áll az ilyen telefonszámok mögött. Különféle manipulatív módszereket alkalmaznak annak érdekében, hogy a lehető legegyszerűbb módon nagy nyereséghez jussanak. Mindebben természetesen nagy szerepük van a szolgáltatóknak, amelyek a bejövő és kimenő hívások listája és nyilvántartása alapján meg tudják állapítani, hogy valójában ki rejtőzik a telefonszám mögött. A szabályokat be nem tartó kereskedőkkel szemben pénzbírságot írnak elő. Az a jogi személy, amely megsérti a törvényt, illetve a szabályzatot, 200 000 dináros bírsággal sújtható, míg a jogi személy felelős vezetőjére 50 000 dináros bírság szabható ki. Hogyan lehet bekerülni a ne zovi

0: nyilvántartásban. Akár vezetékes, akár mobil számról van szó, egy online űrlap kitöltésével, vagy személyesen a szolgáltatójuk valamelyik ügyfélszolgálatán nyújtható be a kérelem. Online a nezovi.rs oldalt kell felkeresni. Ha pedig egyszer valamiért meggondoljuk magunkat és szeretnénk, ha már nem szerepelnénk a nyilvántartásban, kérhetjük a számunk törlését a bázisból.
1: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután! A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.

0: apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró, további részletek a 060-1410-223-as telefonszámon. 060-1410-223. Szabadkán kiadó egy egyszobás lakás diákoknak teljesen berendezve közel a Népkörhöz. Érdeklődni a 064-131-0640-es telefonszámon. 064-131-0640 a hívható telefonszám. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannoner TV honlapján is, a www.pannonertv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 00:30-11-től, valamint délután 13:30-16-tól.
1: Hétvégén 21:30-12-től, valamint délután 14:30-17-től.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: A Szabadkai Magyar Rádióban. Most szóljanak!
1: A 90-es évek magyar slágerei.
0: Itt. A 107,1-en.
2: És a világ

0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
1: Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban a mesterséges intelligencia és az ember együttműködése áll. Hogyan tehet a technológia egy vállalkozást erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. A Connect & Grow célja, hogy a tudásmegosztás mellett új üzleti kapcsolatok és együttműködések is szülessenek. Balogh Sára összeállítása.
2: A Connect & Grow az elmúlt években a vajdasági magyar vállalkozói közösség egyik fontos találkozópontjává vált. A Palicsi Vigadóban megrendezett kétnapos konferencián évről évre neves üzletemberek, szakemberek és előadók osztották meg tapasztalataikat a résztvevőkkel. Olyan ismert szereplők léptek színpadra a Connect & Grow-n, mint Tomán Szabina, Balogh Levente és Moldován András, de a sport és a kommunikáció világából is érkeztek vendégek. Molnár Tamás háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázóként a sportban szerzett tapasztalatait ültette át az üzleti életre, míg Rád Géber László a teljesítményről és a vezetői szemléletről beszélt. A konferencia azonban nem csak a tanulásról szólt, a networking programok, a helyi borok és kézműves termékek, valamint az esti közös programok is hozzájárultak ahhoz, hogy új üzleti és személyes kapcsolatok szülessenek. Juhász Bálint és Tóth Tamás, a Connect & Grow üzleti konferencia szervezői.
3: Az a vállalkozó, aki számít, az gyakorlatilag valamilyen formában a Connect & Grow konferencián jelen van. Résztvevőként, előadóként, támogatóként, valamilyen szolgáltatóként. Hatalmas közösséget jelent ez már. Közel 300 vállalkozás találkozó helye Palics, és szeptember második fele most már azt lehet mondani, hogy hagyományosan.
4: Tamás, ön a mindennapi életben nagyon sokat találkozik és tartja a kapcsolatot a vajdasági magyar vállalkozókkal. Ön mit lát, mi az a plusz, amit a Connect & Grow konferencia adni tud nekik, amit mondjuk otthon a mindennapi munkájuk során nem tudnak megszerezni?
5: Több mint 300 vajdasági magyar vállalkozó lesz a konferencián, és nagyon sok hozzáadott értéket fog számukra képviselni. Egyrészt, hogy meg tudnak egymással ismerkedni, egymással később tudnak üzletelni, véleményt tudnak cserélni, egymásnak tanácsokat tudnak adni. A másik része a dolognak pedig, hogy ismét nagyon neves, híres előadókat sikerült hozni, akik olyan előadásokat fognak tartani számukra, amelyek kézzelfogható, a gyakorlatba adaptálható, hasznos tudást fog számukra biztosítani.
2: Most nézzük, kik az idei Connect & Grow előadói. A konferencián ezúttal is neves szakemberek várják a résztvevőket. Újszászi Bogár László kutató és tréner, a Budapesti Corvinus Egyetem oktatója, a meggyőzés és befolyásolás technika, az emberi döntéshozatal, valamint a hatékony üzleti kommunikáció elismert magyarországi szakértője. Tavaly felrobbantotta a színpadot, és idén is itt lesz Szalai Ádám, a TV2 Napló egykori főszerkesztő riportere, közgazdász és elismert motivációs tréner, aki óraadóként három egyetemen is tanít tárgyalástechnikát pénzügyi szakembereknek. 20 évnyi tévés tapasztalattal a háta mögött a történetmesélés és a figyelemfelkeltés igazi nagymestere. Steigerwald Krisztián, generációkutató, tréner és sikerkönyvek szerzője. Geszti Péter, akit legtöbben rapperként, dalszövegíróként vagy a Repülők és a Jazz meg az egykori frontembereként ismerik, pedig pályafutása messze túlmutat a zenén. Az elmúlt több mint három évtizedben reklámszakemberként, kreatív igazgatóként, marketing stratégaként, producerként és kommunikációs tanácsadóként is maradandót alkotott. Jelen lesz még Latenszky Dávid, a Studio Present CIO-ja, Lengyel István, a Real Csoklit alapítója, Lencsés Gergő, mérnök, globális felsővezető, operációs szakértő, Acél Petra, egyetemi professzor, központvezető, valamint Wolf Gábor, a kis- és középvállalati marketing egyik legmeghatározóbb alakja. Az idei programban a mesterséges intelligencia, a kommunikáció, a generációk együttműködése és a vállalkozói fejlődés is hangsúlyos szerepet kap. A szervezők célja, hogy a rendezvény a tudásmegosztás mellett tovább erősítse a vajdasági magyar vállalkozói közösséget és új együttműködéseknek is teret adjon. Nagy Zita, a Connect & Grow üzleti konferencia szervezője.
6: A vajdasági magyar vállalkozókkal partnerségben alakítjuk ki mindig a teljes programot, odafigyelve arra, hogy a vállalkozók előző évben hogy élték meg a konferenciát, visszamérő kérdőíveket küldünk ki, ezt összegezve, figyelembe véve a véleményeket és az ötleteket az adott konferencia vezérfonalára építkezve hívjuk meg ugye az adott év előadóit, úgyhogy nagyon sok mindenre oda kell figyelnünk ahhoz, hogy 350 ember egy helyen jól érezze magát. A hely ugye adja a Palicsi Vigadó a szecesszió jegyében. Ettől nagyon nehezen tudunk megválni, nem is szeretnénk őszintén, viszont ez egy 350 résztvevőnek ad lehetőséget arra, hogy részt vegyen a konferencián.
2: A Connect & Grow célja idén is ugyanaz. Inspirációt, új gondolatokat és olyan kapcsolatokat adni a résztvevőknek, amelyek a rendezvény után is tovább épülhetnek.
0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután! A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.

0: A régi idők slágerei.
1: A régi idők slágerei.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
2: A 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
0: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit.

0: 16 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Híradó.
3: A legsürgetőbb globális kihívásokra keresik a megoldásokat az ENSZ közgyűlésén. Alexander Vučić, szerb elnök is felszólal. Rekord összegű támogatást ítélt oda a Pásztor István Alapítvány. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Dédit Zsuzsanna. New Yorkban zajlik az ENSZ 81. közgyűlése, ahol a világ vezetői a legsürgetőbb globális kihívásokra keresik a megoldásokat. A tanácskozás nyitónapján éles ellentétek mutatkoztak a nemzetközi rend megítélésében, míg Antonio Guterres, az ENSZ főtitkára a multinacionális együttműködést és a nemzetközi jog tiszteletben tartását sürgette, addig Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke az ország érdekeit és a nemzeti szuverenitást állította a beszédének középpontjába. Az ülésszakon egyébként mintegy 130 állam és kormányfő vesz részt, a felszólalások középpontjában pedig többek között a háborúk, a geopolitikai feszültségek, a klímaváltozás és a mesterséges intelligencia is szerepel. Vajtai Viktória összeállítása.
4: Antonio Guterres, ENSZ főtitkár New Yorkban arra figyelmeztetett, hogy a világban egyre mélyebbek a politikai és társadalmi törésvonalak. Ezért az országoknak együtt kell működniük a fegyveres konfliktusok, az egyenlőtlenség, a klímaváltozás és a mesterséges intelligencia kihívásainak kezelésében. Bírálta az erőpolitikát, hangsúlyozva, hogy a katonai erő önmagában nem képes békét teremteni. Emellett az ENSZ biztonsági tanácsának reformját, a nagyobb társadalmi és nemek közötti egyenlőség, valamint a klímaváltozás elleni határozottabb fellépés sürgette. A mesterséges intelligenciáról azt mondta, hogy óriási lehetőségei mellett komoly kockázatokat is jelent, ezért fejlesztését és alkalmazását átláthatóbbá és elszámoltathatóbbá kell tenni. Antonio Guterres, ENSZ főtitkár. Az elmúlt napokban, az elmúlt évtizedekben a háborúk pusztító következményeket okoztak, leírhatatlan kegyetlenségeket vonva maguk után. Civileket vesznek célba, lábbal tapossák az emberi jogokat, fegyverként használják az éhezést, humanitárius dolgozókat ölnek meg, félresöprik a nemzetközi jogot, a geopolitikai törésvonalak mélyülnek, az egyenlőtlenségek pedig minden oldalon fokozódnak. Donald Trump az ENSZ közgyűlésen kijelentette, hogy az Egyesült Államok erősebb, mint valaha, és kormányzata számos gazdasági, közbiztonsági és katonai eredményt ért el. Az amerikai elnök úgy fogalmazott, hogy elődjétől egy sötét korszakot örökölt, amelyet szerinte Amerika aranykorává változtatott. Trump külpolitikai sikerei között a gázai háború lezárását és több más konfliktus rendezését említette, az ukrajnai háború lezárását pedig szintén közelinek nevezte. Beszédében hangsúlyozta, hogy szerinte míg mások csak beszéltek a békéről, ő konkrét lépéseket tett annak megteremtéséért. Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke. Attól a naptól kezdve, hogy beléptem a politikai arénába, eltántoríthatatlan voltam. Soha nem fogom megengedni Iránnak, hogy atomfegyvere legyen. Amikor tavaly hivatalba léptem, azonnal engedményt tettem az iráni rezsimnek. Egy teljes körű diplomáciai lehetőséget ajánlottam nekik a nukleáris programjuk és a terror támogatásának leállítása cserébe, de visszautasították, határozottan visszautasították. Ez nagy hiba volt. That was a big mistake. Az ENSZ közgyűlés 81. ülésszakának magas szintű általános vitája New Yorkban 2026. szeptember 22-e és 26-a között, majd a vasárnapi szünet után szeptember 28-án zajlik.
3: Alexander Vučić is New Yorkba utazott. A szerb elnök a Szerbiával szembeni igazságtalanságokról és a nemzetközi közösség hozzáállásáról is beszél majd az ENSZ közgyűlésének 81. ülésszakán. Vučić a felszólalása előtt a médiának azt mondta, hogy mindenek előtt Szerbia érdekeit kívánja képviselni. Mint fogalmazott, az elmúlt évtizedekben számos esetben tapasztalták a nemzetközi közösség nem tárgyilagos és tisztességtelen hozzáállását. A szerb államfő New Yorki tartózkodása tartózkodása alatt több kétoldalú találkozón vett részt, Kaja Kallassal, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjével folytatott megbeszélést nehéz, ugyanakkor nyílt és őszinte egyeztetésként jellemezte. A tárgyaláson egyebek mellett a koszovói helyzet, a brüsszeli megállapodásban foglalt kötelezettségek teljesítése, valamint a szerbiai választások is szóba kerültek.
0: Közülünk a kis országokból senki sem tud sokat változtatni. Harcolhatunk a becsületünkért, a hazánk büszkeségért, de azon változtatni nem lehet, amiben a nagyok megállapodtak, és amit a nagyok mondanak. Ez nagyon nehéz. Érdekes, hogy ma reggel több európai vezetővel is beszélgettem. Szlovénia miniszterelnökével, Románia elnökével, Lengyelország elnökével, Ausztria kancellárjával, Finnország elnökével, és volt még valaki. Csehország elnökével, Peter Pavellel is.
3: Volodymyr Zelenszky ukrán elnök kijelentette, hogy New Yorkban Donald Trump amerikai elnökkel az energetikai tűzszünetről és a háború befejezésének lehetőségeiről is tárgyalt. Zelenszky hangsúlyozta, hogy Kijev kész az energetikai tűzszünet bármilyen formájára. Ugyanakkor nem volt szó arról, hogy Ukrajna egyoldalúan leállítaná az orosz olajfinomítók elleni támadásait. Megismételte, hogy kész találkozni Vladimir Putyin orosz elnökkel egy Donald Trump részvételével megtartandó háromoldalú találkozón. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője ugyanakkor közölte, hogy Moszkva tartós békét szeretne, nem pedig ideiglenes tűzszünetet. Trump az ENSZ közgyűlésének vitája előtt kijelentette, hogy Vladimir Putyinnak véget kell vetnie az ukrajnai háborúnak, közölte, hogy továbbra is megpróbál véget vetni a konfliktusnak, és hozzátette, hogy az Egyesült Államok szorosan együttműködik Oroszország és Ukrajna vezetőivel.
2: Választások 2026.
3: Zomborban folytatódott a Vajdasági Magyar Szövetség nyugat-bácskai kampánykörútja. A párt köztársasági parlamenti képviselőjelöltjei ezúttal a zombori egészségház fejlesztéseit tekintették meg, majd a Magyar Polgári Kaszinóban lakossági fórumon találkoztak a helyiekkel. Lenner Tímea és Orosz Ildikó riportja.
5: Új eszközökkel bővült a zombori egészségügyi alapellátás. A fejlesztés keretében 10 defibrillátor érkezett, amelyeket Zombor város falvaiban helyeznek majd el. Emellett oktató eszközökkel és egy felszerelt mentőautóval is gazdagodott az intézmény. Dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke.
6: Egy olyan intézményről van szó, amely több mint 15 településen működik, és nagyon sikeresen pályázik. Ennek köszönhetően magyar-szerbi pából és szerbia-horvátországi pából is nagyon fontos projektumokat tudtak megvalósítani. Ehhez mi igyekeztünk tartományi, illetve köztársasági forrásokat is hozzárendelni, és itt igazgatóasszonnyal azt állapítottuk meg, hogy Zomborban már a jövő elérkezett, mert ennek a projektumnak vannak olyan részei, amelyek egészen futurisztikusak, de életet mentenek, és nem csak itt Zomborban, hanem a Zombort övező településeken is.
5: A szórványban élő közösségek megmaradásának egyik kulcsa az önazonosság és az összefogás, vallja dr. Úri Emese. A zombori egészségház igazgatója szerint munkával, kitartással és egymás iránti tisztelettel lehet kivívni a többségi társadalom megbecsülését is.
7: Ami pedig a szakmai részét illeti, mivel humán szakmámban, tehát eleve az emberek valamilyen jólétéről, egészségéről gondoskodom, és ez semmiben nem változtatta meg a szemléletemet a politikai karrieremben sem. Tehát ott is az emberek jólétét, ahol csak lehet az egészségét, próbálom érvényesíteni, és hálás vagyok a sorsnak, hogy úgy érzem, hogy pici kis lépésekben, pici kis hatással tudtam még a nagy politikára is hatni, és befolyásolni olyan döntések irányába, amely az embereknek jó.
5: A magyar oktatás biztosítása a szórványban különösen fontos. A zombori lakossági fórumon erre is felhívták a figyelmet. A VMS közbenjárásának köszönhetően az idei tanévben a zombori testvériség egység általános iskolában 2 fővel nyílt magyar osztály. Dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke.
6: Azt gondolom, hogy ez önmagáért beszél. Nem lehet olyan belgrádi központú szerb lista vagy párt, amelynek fontosabb lehet a magyar oktatás Nyugat-Bácskában, mint a Vajdasági Magyar Szövetség. Ezért kérem a nyugatbácskaiakat, zombariakat is, hogy szavazzanak a Vajdasági Magyar Szövetség listájára október 25-én, és van még egy megdönthetetlen érv, ez pedig az, hogy az ötös számú listán, ötödik helyen dr. Úri Emese, a zombori egészségház igazgatónője szerepel, aki az előző mandátumban is kitűnő parlamenti képviselő volt. Ha Úri Emese bejut, akkor biztos, hogy lesz magyar frakció Belgrádban a jövőben is.
5: Fejlesztés, érdekképviselet és közösségi megmaradás. A zombori program két helyszínén ezek a kérdések kerültek fókuszba. Míg az egészségházban a helyi egészségügyi ellátás fejlesztéseiről számoltak be, a Magyar Polgári Kaszinóban a nyugat-bácskai magyarság mindennapi kihívásairól és jövőjéről egyeztettek.
3: Az Európai Unióval való együttműködés szükséges és kívánatos, de az uniós tagság nem, nyilatkozta Milos Jovanovics. Az autentikus jobboldal listavezetője Sabaton a választási kampánya során beszélt pártja álláspontjáról. Jovanovics szerint Szerbiának az együttműködést erősítenie kell az Európai Unióval. Ugyanakkor úgy véli, a tagság több kárt okozna, mint amennyi hasznot hozna, elsősorban a Brüsszel által támasztott feltételek miatt. A politikus szerint az uniós tagságról nyilvános és demokratikus vitát kellene tartani, a végső döntést pedig népszavazáson kellene meghozni. Az autentikus jobboldal listáját több ismert szerb értelmiségi is támogatja.
2: Választások 2026.
3: Újabb 14 támogatási kérelemről döntött szeptember 23-ai ülésén a Pásztor István Alapítvány igazgatóbizottsága. Valamennyi kérelmet pozitívan bíráltak el, összesen 4 millió 410 ezer dinár támogatást ítéltek oda, ami az eddigi legmagasabb összeg egy támogatítvány igazgatóbizottsága. Valamennyi kérelmet pozitívan bíráltak el, összesen

0: euró értékben. A kérelmeket továbbra is várják, amelyekről a továbbiakban is havi rendszerességgel fog dönteni az igazgatóbizottság. A pontos idő 16 óra 12 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Bajmok fejlesztéséről és a volt kaszárnya területéről is döntenek Szabadkán. Holnap kezdődik a 32. Csele labdarúgó emléktorna. Jönnek a részletek. Holnap ülésezik Szabadka város képviselő testülete. Összesen 40 napirendi pont szerepel a VKT 17. ülésén, ahol számos fontos kérdésről döntenek. A képviselők többek között a város költségvetésének első féléves megvalósulásáról szóló beszámolót, valamint több közvállalat 2025-ös munkájáról szóló jelentést is megvitatnak. Napirenden szerepel továbbá több közvállalat igazgatójának kinevezése, valamint a közvállalatok tavalyi nyereségének elosztásáról szóló döntések is. Csernai Panna a mikrofonnál.
1: A kiemelt napirendi pontok között szerepel Bajmok település általános szabályozási tervének kidolgozása. A dokumentum célja, hogy a település fejlődéséhez szükséges feltételeket megteremtse, és a területek, utak, valamint a közterületek használatát is rendezze. Gyivánovics Dániel, Szabadka városi képviselő testületének elnöke.
2: A terv különös jelentősége abban rejlik, hogy megteremti a feltételeket Bajmok további fejlődéséhez, a környező települések mikrofejlesztési központjaként, ugyanakkor a területrendezésnek hozzá kell járulnia ahhoz, hogy új lehetőségek nyíljanak a gazdaság, a mezőgazdaság, a falusi turizmus és a foglalkoztatás terén, különösen a fiatalok számára, azzal a céllal, hogy a lakosságot Bajmokon tartsák és ösztönözzék a település demográfiai és gazdasági fellendülését.
1: A képviselők Szabadkán a Szegedi úttól északra, valamint a Partizán bázisok utcától keletre található 144-es blokk szabályozási tervének módosításáról is döntenek. A terület az egykori Kosztanágy kaszárnya komplexuma, ahol a tervek szerint egy mélygarázs épülhet. Napirenden szerepel több közvállalat igazgatójának kinevezése, valamint a vállalatok 2025-ös nyerességének elosztása is.
2: A befizetett nyerességekből a várható bevétel összesen 83.578.492,06 dinár. Továbbá határozatot hozunk majd három közvállalat 2026-os évi működési terve módosításának jóváhagyásáról, a Szabadka piacok működési tervének első módosításáról, a temetkezési KKV működési tervének első módosításáról, valamint a szabadkai gázművek működési tervének második módosításáról, amivel egyes tervezett kiadási helyrendek módosulnak.
1: A 40. napirendi pontban a mezőgazdasági földterületek védelméről és használatáról szóló 2026-os programról döntenek. Ez többek között a csatornák karbantartását, az öntözést és a termőföld minőségének javítását is magába foglalja.
3: Választások 2026.
0: Verbászon a közösségi élet és a katolikus templom felújítása területén valósultak meg, illetve folyamatban vannak fejlesztések, amelyeket a Vajdasági Magyar Szövetség képviselői is megtekintettek. Paracki László és Mecserik Anita beszámolója.
4: A delegáció először Papacsek Gabriella otthonát tekintette meg, amelyet a Prosperitáti Alapítvány támogatásával sikerült megvásárolni. Korábban a család 11 évig albérletből albérletbe költözött.
5: 2020-ban pályáztam, és 2020-ban decemberben volt a szerződés is megcsinálva. 2021-ben pedig volt a kifizetés, úgyhogy már bebírtunk volna költözni, de a ház az nagyon olyan állapotban volt, hogy nem lehetett élni benne. Úgyhogy a fiaim és a rokonság nagyon sokat segítettek, és ezzel köszönhetem is mindig nekük.
4: A verbászi római katolikus templom felújítása 5 évvel ezelőtt a falak szigetelésével kezdődött. A belső munkálatok tavaly fejeződtek be. A csőállvány jelenleg a templom előtt áll, hiszen néhány éve egy vihar ledöntötte a toronyról a keresztet, de a torony is javításra szorul. Szabadi Károly, verbászi plébános.
6: Új kereszt, illetve gömb kerül most a toronyra?
7: Igen, így tervezik, polichrom féle kereszt kerül majd, és persze a gerendákat is ki kell cserélni a torony sisakjába. Hát reméljük, hogy ezt meg tudjuk valósítani.
4: Az egyház és a templom

0: templom erős összekötő kapocsnak számít a verbászi magyar közösség életében. Valka Károly, a VMS Kulai Körzeti Szervezetének elnöke.
1: Ez egy szép kis templom, ahol tényleg ilyen családias hangulat van, és hát azt is el kell mondani, hogy egy 15 évnek ezelőtt sikerült egy hittantermet is a vajdasági nagyberuházási alapnak segítségével megépíteni, és az a mai napig is funkcióban van. Úgyhogy ezek a dolgok, amik fontosak a verbáci közösség számára, hogy legyen nekik hely, ahol találkoznak, az mellett a templomnak a felújítása is nagyon fontos.
0: A napot lakossági fórum zárta, ahol az elmúlt időszak eredményeit összegezték. Báigy Boris, a VMS köztársasági parlamenti képviselőjelöltje kiemelte, hogy a VMS az egyetlen magyar lista parlamenti választásokon, és támogatásra kérte a helyieket.
2: Nagyon fontos, hogy mindenhol ott legyünk, ahol magyar emberek vannak, és mindenkit arról biztassunk, hogy tud ránk számítani, hogy összefogva tudunk ügyeket intézni, és hát amióta létezik a Vajdasági Magyar Szövetség, az emberei folyamatosan a terepen vannak, beszélgetnek az emberekkel, nem csak kampányidőszakban, hanem mindig, és hát azért vagyunk itt, hogy beszélgessünk az emberekkel, hiszen a Vajdasági Magyar Szövetség programja is úgy áll össze, hogy minden helyből összeszedjük a fontos információkat, és akkor próbáljuk ezeket megoldani az előttünk álló időszakban.
0: A lakossági fórumon a képviselőjelöltek elbeszélgettek a szórványban élő magyarság mindennapjairól.
3: Választások 2026.
4: Sport.
5: Szeptember 24-e és 29-e között rendezik meg a 32. nemzetközi Sztefán Vilotić Csele labdarúgó emléktornát, amelyen négy ország U19-es válogatottja vesz részt. A házigazda Szerbia mellett Románia, Bulgária és Magyarország korosztályos csapata lép pályára. A mérkőzéseket ezúttal is négy vajdasági településen játsszák majd. Zentán, Topolyán, Kúlán és Szabadkán is lesznek meccsek. A torna nyitónapján Szerbia Bulgáriát fogadja Szabadkán, míg Románia és Magyarország a TSC Akadémián találkozik. Dejan Vukovićot, a Szabadkai Sportszövetség főtitkárát hallják.
6: Szeretnék köszönetet mondani a kluboknak, a házigazdáknak, akikből nagyon sok van. A kluboknak, ahol a mérkőzéseket játsszák. Szabadka mellett Zentán, Topolyán, a TSC Akadémián és Kúlán is lesznek mérkőzések. Köszönet illeti őket azért, hogy a mérkőzéseik és az edzéseik átszervezésével hozzájárultak ahhoz, hogy ez a torna sikeresen megvalósulhasson. Ahogy már mondtuk, a torna hivatalosan csütörtökön kezdődik, vagyis az első mérkőzésekre holnap kerül sor. Kiemelném, hogy Szabadkán Szerbia-Bulgária ellen lépnek pályára, ugyanebben az időben pedig a TSC Akadémián Románia és Magyarország játszik egymással.
7: TSC igrajú Románia i Magyarska.
5: A pontos idő 16 óra 20 perc, híradónkat hallották.
4: Időjárás.
5: Szabadkán és környékén 18 fok van, csütörtökön megnövekszik a felhőzet, kezdetben számottevő csapadék nem várható majd délután, este egy hidegfront hatására helyenként kialakulhatnak záporok. Kora reggelre 6 fokra csökken a hőmérséklet, napközben 22 fokot mutathatnak a hőmérők. Én már megköszönöm megtisztelő figyelmüket, holnap reggel 7 órától Agárdi Gábor érkezik friss hírekkel, 10 órától pedig ismételten én váltom majd a hír összefoglalókkal. Köszönöm szépen még egyszer a figyelmet, a viszonthallásra.
8: Közélet.
9: Közélet.
8: Politika.
9: Politika.
8: Kultúra.
9: Kultúra.
8: Sport.
9: Sport.
10: Hogy ne maradjon le semmiről.
5: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió műsorát.

0: 066 36 36 33. Kérjen zeneszámot ön is.
1: Körhinta.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Szép napot kíván mindenkinek, illetve szevasztok! Újra indul a szerdai körhinta, itt a 107,1, illetve a 107,9 MHz-en, és tudjátok, ez egy olyan műsor, az egész világon követhető, ahol van, létezik internet kapcsolódási lehetőség. Írjatok azzal a lehetőséggel, hallottátok a telefonszámot, legfeljebb megismétlem, 0-66-36-36-33, ez az elérhetősége. SMS-ben, illetve Viberen keresztül, csak is kizárólag írásban lehet jelentkezni. Mit szeretnétek meghallgatni a mai műsorról, amit látom már, be is kutott néhány zenei kérés SMS és Viber oldalunkra is. Tehát figyeltetlek a reklámokra, hogy ma újraindul a szerdai körhinta. Jó magam, Kis János Manó vagyok, a technikai munkatárs, a keverőpult mögül mosolyogva üdvözöl benneteket. Szabó Tiborról van szó. Egészen este 8 óráig együtt lehetünk ezen a hullámhosszon. Az első felvétel már korongon is van. Fogadjátok tőlem sok szeretettel. Tulajdonképpen körhintát is emlegetnek benne, szerelmet is emlegetnek benne. Olyan, mint egy igazi körhinta. Ez a Paprika Jancsi, Konzsuzsától.

0: Paprika Jan.
1: Csi. A zenekérés Viber oldalunkra futtott be Babi aláírással. Végre elérkezett a körhintázás lehetősége. Sok-sok felkiáltó jel van utána. Bizonyára sokan örülnek neki. Majd elválik utánképpen egy követik a műsort. Jelentkeznek, vannak, lesznek a zenekérések. Vagy csak egyszerűen beírjétek azzal, kedves körhinta hallgatók, hogy amiket jó magam válogatom. Egyelőre van, miből válogatnom. Babi kérését Jean-François Morris fogja előadni.

0: Kornélia zenei kérése SMS oldalunkra futott be valamennyivel a műsorkezet előtt. Üdvözlet a stúdióban dolgozóknak és a hallgatóknak, és azzal a felvétellel szereti szebbíteni ezt az első körhintázást itt szeptemberben, a szerdai körhintázást. Szemedben megcsillant egy könycsepp.
1: Szemedben megcsillant.

Piroska SMS-ben jelentkezett. Jóval a műsor kezdete előtt befutott a zenei kérés a körhintára, és reklamáció is jutott nekem ebből, de hát kedves Piroska, alig 10 perc indult a műsor, úgyhogy nem tudtam korábban teljesíteni a zenei kérést, és bízom benne, hogy erről a felvételről van szó, melynek a címe Csak egy éjszakát.

0: reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót, és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe, vagy honlapunkra a www.letsrebia.rs oldalra.
1: Reklámot hallottak.
3: Ma is várja zenei kéréseiket Kis János, Manó.
4: Törpapa vagyok, a Manó távoli rokonom. Ezért mindig küldök törpüzenetet a műsorába, hogy törpörömet szerezzek neki. Lebd meg te is egy üzenettel Manót a 066 36 36 33 as számon.
5: Szeptember 23-án is után néztem, nagyvilág mi történt, amit lehet a zenéhez kapcsolni, végre szoktam is miket csinálni a körhintába, találtam is néhány adatot. Itt van például egy, ami kétséges, hogy egyáltalán mennyire pontos az adat. Szeptember 23-án, de a magyar szó szerint 1930-ban, nekem van ott egy könyvem, ahol a zenészekről szólott, 1932-t ír, de mindegy, akkor a időtávlatából az az egy-két év nem számít, arról van szó, hogy szeptember 23-án született Ray Charles, amerikai énekes, zongorista, zeneszerző, és természetesen most következik egy felvétel ettől a Ray Charles-tól, hogy igen, ez a dal címe, I Can't Stop Loving You, nem tudlak, nem szereti téged.

A zenekérés SMS oldalunkra Nelly aláírással futott be. Üdvözletem mindenkinek, és a De szeretnék című felvétellel szereti szebbé tenni a körhintázósok szerda délutánját.

Peter Antal Szabadkáról jelentkezett, jó, hogy újra van szerdai körhinta, üdvözletem mindenkinek, van itt néhány zenék kívánság felsorolva, válasszak belőle, ezt írja kedves Antal, hát meg is tettem, Xanadu legendáját választottam, The Legend of Xanadu, Dave DiDozzi Biki, Miken Teach az előadója, akkor jelent meg a lemez, később rövidítették az együttes nevét, Dave D and Company lett, de ez még a régi felállítás.

0: Reklám következik.
1: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenyen és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget! Foglaljon időpontot most a 024 4100 202-es vagy a 065 9100 202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
0: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: Reklámot hallottak.
0: 17 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Nézze a Pannon Televízió hírműsorait híradó este 17:30 és 8 órától. Reklám következik.
6: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
5: Reklámot hallottak.
7: Örögjön velünk a Szabadkai Magyar Rádióban!
6: Ha szerda, akkor Manó.
8: Kérjen zeneszámot, ön is!
6: Pörgős délután a 107,1 MHz-en.
9: Cserháti Zsuzsa felvétele következik Éva kérésére. A kérda a címe: Hattyú igazsága.

Szeptember 23-a vagy szeptember 23-án, de 1949-ben született egy amerikai énekes és gitáros, név szerint Bruce Springsteenről van szó. Több nagyon sikeres felvétel is volt, talán a legismertebb. Amerikában születtem, Burning USA.

Ray Charles felvétele következik, akinek ma volna a születésnapja szeptember 23-án Antal kérésére. Most kedves Antal, bízom benne, hogy erre a dalra gondoltál, szabadítsd meg a szívemet, ezt ő úgy mondja, Unchange My Heart.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovic Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Ezen a délutánon.
4: A Manó a mikrofonnál. Most a Szabadkai Magyar Rádió muzsikál.
5: A zenekérés Ibai aláírásra futott be. Aki üdvözöl mindenkit, és egy Carpenters felvétellel szeretni feldobni a hangulatot a szerdai körhintában. Top of the World, a világ tete, ez a dal címe.

Sri Lanka is jelentkezett, azt írják el, Sri Lanka, hogy örülsz, hogy ismét pörög a körhinta, és a Varázslatos Repülés című zeneszámmal szeretnéd üdvözölni a kis csapatot és a hallgatókat. Azt hiszem, hogy erre gondoltál, Magic Fly, Varázslatos Repülés.

Matilda Szabadkára jelentkezett, és a mai műsoron keresztül szeretne kedveskedni a fiának, aki Ausztriában az internetnek hála követi ezt a mai műsort, és üdvözlet a hallgatóknak, a stúdióban dolgozóknak, az Otthon zöld füvén című dalt szeretné meghallgatni.

és ekkor hirtelen felhívtam. Felébresztett a nagyvárosi zaj. Körülnéztem, négy szürke fal merett rám. Rá kellett döbbennem, hogy az egész csak egy édes álom volt. De a szívem mélyén azóta is ott cseng halkan, mit még anyám dúdolt valamikor régen, egy régi dallal. Hogy olyan jó, az otthon zöld füve.

Szerencsés újrakezdést kíván a szerdai Körhinta csapatának, ez áll Ibolya üzenetében, és természetesen benne van a zenei kérés is, amit Homonyi Sándor fog előadni. Sírj, a dal címe.

Brenda Lee felvétele következik a Szabadka Hallgató kérésére. Brenda Lee, ez egy nagy hang volt, egy nagyon ismert női énekesnő Amerikában. Valahol az 50-es évek, 60-as években volt népszerű, számtalan zeneszámja közül. Most ezt választotta egy szabadkai hallgató. Love me just a little more. Szeres, csak egy kicsit jobban.

Virágnami hallgatónk üzenetibe ezzel végre újra felülhetek a körhintára, és ezen a számot is kér, szeretnélek újra megtalálni.

A következő pár percben Kati kedvében járok, aki zenekérése nemes egyszerűséggel így néz ki. Idegen és egy kérdőjel. Válaszom, idegen, felkiáltó jellel.

Orsolya Csipet csapat nevében jelentkezett. Már nagyon vártátok, hogy újrainduljon a körhinta, a szerdai körhinta, ez áll az üzenetben, és természetesen van benne egy zenei kérés is. Kovács Katja az előadója, nálad lenni újra? Jó lenne.

Bobby szóló felvétele következik, Slavica kérésére üdvözöl mindenkit, és egy szeptember, első szeptemberről szól Bobby szóló felvétele, September in the Rain.

Következik egy felvétel a messzi 60-as évekből, pontosabban a legelejéről, 1960-ban jelent meg a kislemez, abban az időben még lehetett sikert elérni, toplistás sikert úgy, hogy kevesebb, mint 2 perc volt az egész zeneszám, amit rányomtattak a kislemezre, de hát ilyen világ volt. A szövege a szívhez szóló, fülbemászó, tell me that you love me, mondd nekem azt, hogy szeretsz.

Műsorodjunknak ebben az órában még egy felvételt tudunk meghallgatni. A kislemez 1977-ben jelent meg, Dalida volt az előadója, egy ismert nem csak színésznő volt, énekesnő, szépségkirálynő is volt, és ha jól emlékszem, legalább 10 nyelven beszélt, énekelt. Íme a példa, Ti amo, je t'aime, ez mind benne van a dalában, magyarul azt jelenti, szeretlek.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Friss hírekért kattintson a panonrtv.com-ra.
3: Hölgyeim és uraim, a mikrofonnál a legnagyobb Manó.
4: Kis János.
5: Illetve szerénységem Manó.
6: Délután ez menő, a Manó a mikrofonnál.
7: A következő zeneszámot egy állandó hallgató kérésére Gyulya Csinkerti fogja leadni. Magyarra lefordítva a dal címe azt jelenti a zápor.

József Orgosa jelentkezett, üdvözlet mindenkinek. A Pavlov Láb című felvételt szereti meghallgatni Zambó előadásában. A magyar címe így hangzik: Rám a szívem vigyáz.

0: Azt hiszem, hogy nem minden napi zenékérést fog most teljesíteni, hiszen a biztonsági úr megkért, hogy 5 évet dolgozott Norvégiában, és ott meglehetősen népszerű az a felvétel, amit most szeretne újra meghallgatni. A dal címe Chevy, nem tudom, hogy pontosan így ejtik ezt, tulajdonképpen Chevroletnek a becen neve, Mária Menne az előadója, és úgy gondoltam, hát van az ember, akivel, mikor jövök a munkájára, és találkozok vele, és fegyverviselés engedélye is van neki, hát illik a kedvében járni.
1: Hun ba no te seg, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

A Foriner együttes felvétele következik, ez is aláírás nélkül futott be, csak üdv mindenkinek, és szeretném tudni, mi is az a szerelem, ezt a dalt szereti meghallgatni. Eredetileg ez így hangzik, I want to know what love is.

Julio Iglesias is ma ünnepli a születésnapját, hiszen szeptember 23-án született 1943-ban. Ő egy spanyol énekes, és természetesen boldog szülinapot kívánunk neki, egész biztos követi ezt a műsort, ha más nem fél füllel, és azt a felvételt ő adja elő, a Lapalómát.

Magyarországi hallgató aláírásra futott be a zenék kérés, hát valóban magyarországi telefonszámról futott be, üdvözlet mindenkinek, és a Szabadka Magyar Rádió hallgatóinak szeretek kedveskedni a Ha megtehetném című véte felvétellel.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.
2: Ez itt a Manó Show, itt minden hallható.
1: Most Kis János Manó pörgeti a retrós lágereket a Szabadkai Magyar Rádióban. Tekerje fel a hangerőt, mert
3: ez itt a Manó Show.
4: Az Ambo Jimmy hangja lesz hallható a következő pár percben Piroska kérésére. A dalt először Demis Roussos énekelte, világsiker volt belőle, My Friend the Wind. Az Ambo Jimmy változatában ez így hangzik, más lettem én.

Brendeli felvételével a Körhint a mai hallgatóinak szeretnék kedveskedni. Nem kérte senki sem a felvétel zeneszámon, de bízom benne, hogy valakiknek is legalább megtetszik, akkor őben úgy kell kérni, hogy Always in my heart magyaran azt jelenti, mindig is a szívemben leszel.

Peri Komó felvétel és a zenekérések között szerepel, amik aláírás nélkül futottak be. A dal címe, a kért dal címe For the Good Times, a régi szép idők emlékére.

Amivel, amikor Perikomot engedtem, mint zenekérést eszembe jutott, hogy Perikomonnak van ettől ismerte felvétele, és szerintem a legnagyobb sikere a most következő Katerina, már nagyon rég engedtem, illetve, ahogy ő mondja, Katerina.

Ebben az órában még két dalt tudunk meghallgatni. Tibi kedvéért egy Neoton Famille felvétel az emlékül fog elhangzani, majd egy ráadásképpen csak úgy, hogy jól érezzétek magatokat, hogyha egyszer megtalállak.

0: 0666 36 36 33.
1: Kérjen zeneszámot, ön is.
2: Körhinta.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Az élet

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Bárhol van, bármit csinál, férfüllel legyen velünk.
3: Körhinta.
2: Retrós lágerek Manóval. 066 36 36 33.
4: Majd műsorodunk negyedik órába léptünk. Eszter SMS-ben jelentkezett, üdvözlete mindenkinek, és azt írja, kedves Eszter, végre most már a régi kerékvágásban halad a szerda a továbbiakban. Külön zenekérésre nincs, kedves Eszter, de bízom benne, hogy ez tetszeni fog. Nálam jobban. Igen, ez az.

Tény is, valahogy most már őszi hónapban járunk, de ki tudja, lehet, hogy valakinek az elmúlt nyár volt eddigi legszebb nyara. Valami ilyesmiről szól a dal. Rég az álmai.

A következő pár percben Slavica kérésére Bruce Willis hangja lesz hallható ezen a hullámhosszon. Hey Bruno. Say, what's up, fellas?

Egy Boxtop felvétel következik most egy Tibi nevű hallgatónk kérésére, nem akármilyen zeneszámról van szó, ezt már akkor engedtem először, amikor én nem is tudtam, hogy valaha is lemez lovas lesz belőlem. Annak idején, most házi buliknak nevezzük őket, akkor zsúroknak hívtuk, és kihasználtunk minden alkalmat, hogyha volt valahol egy szabad szoba, névnap, születésnap, vagy valamilyen ünnep, vagy csak egyszerűen a szülők megtűrték, hogy a ház valamelyik szegletében zenét hallgassunk, esetleg táncoljunk egy kicsikét lehalkított fények mellett. Nos, akkor mindenki vitte azt, amilyen van néhány lemezt, vagy akinek volt gramofonja, tehát így összedobtak, manapság talán batyubalnak lehetne az ilyesmit nevezni. Na, és akkor engedtem a lassú között, meglehetősen népszerű volt ez a dal. The door you close to me, egy ajtó, amit becsuktál számomra. Engedtem a lassú között, meglehetősen népszerű volt ez a dal. The door you close to me,

Akkor legyen még egy felvétel körülbelül ugyanebből a korból, akkor még csak álom volt valakinek ezt lehetne mondani, hogy stay until tomorrow, maradj itt reggelig. Most már nem álom, de annyira van, nem is érdekes.

Dean Martin is valahol ebben az időben kezdett énekelni, különben ismert volt, mint színész, és azt a felvételt választottam tőle, The Man Who Plays the Mandolino, egy ember, aki mandolinon játszott, ha így mondják magyarul hangszert.

Dusty Springfield felvétele, az is 60-as években volt, meglehetősen népszerű énekesnő, a zenei kérések között szerepel, a kérdal címe If You Go Away, ha te elmész.

A következő felvételt Jill Barber fogja előadni. Nekem tetszik a mondani valója ennek a zeneszámnak, ennek a címe Chances. Meg arról szól a zeneszám, a dal, hogy mekkora valószínűsége annak, hogy ebben a nagyvilágban megtaláljuk az igazit, a nagy őt. Ha nem lakik történetesen való a szomszédságban, vagy nincs az, nem osztálytársunk, vagy nem találkozunk vele a munkahelyen, akkor elmegyünk olyan helyre, ahol sokan megfordulnak. Ilyenek voltak a táncmulatságok, később a diszkóklubok, manapság akár retropart is lehet, tehát erről a lehetőségről, valószínűségről szól a dal.

Kati zenekérés így hangzik, van még idő egy szép Whitney Houston felvételre? Igen, ez a válaszom, kedves Kati, van, ezt választottam.

Hát az az igazság, kedves körhint a hallgatók, hogy az ilyen retro hangvételi műsoroknak az a lényege, ha egy rövid időre is, mondjuk egy műsor erejéig is, de visszatér a múlt.

A következő pár percben Laci kérésére a Cosa Nostra Disco Band nevű együttes egy egyveleget ad elő, ismertebb olasz felvételekből. A kislemez 87-ben jelent meg.

0: Orsolya Csipet csapat nevében jelentkezett. Üdvözlete mindenkinek, és szeretne kedveskedni a Csipet csapat többi tagjának egy szívhez szóló dallal. Rám bízott kedves Orsolya választást. Hát a mai műsorban elhangzott egy pár ebből a kategóriából, és egészen biztos vagyok benne, hogy ez is oda tartozik. Solomon Burke-ről van szó. Together we light up the world. Közösen tűzbe hozzuk a világot.
1: I want to thank you for this song, because this song belongs to me and to you too. This song is the truth, and they say the truth will set you free. If you want to inside your soul,

0: Tom Jones felvétele következik. A dal címe In Dreams, az álmokban. Az álmok azok olyan dolgok, hogy néha, igaz, ritkán, de valóra válnak.
1: A candy-colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. Just to sprinkle stardust and to whisper. Go to sleep.

Kedves hallgatóink, ennyi fért bele a körhint a mai műsor idejébe. Köszönöm, ezt a műsort választottátok szerda délutáni korásti kikapcsolódásnak. Szerda körhinta, mint ahogy a neve is mondja, egy hét múlva esedékes a szokott időben, de mi már korábban is találkoztatunk, akár holnap, mert holnap este a rádiódiszkó fog elhangzani ezen a hullámhosszon este 8 és 10 között. A régi szép diszkóidők pörgősebb, ütősebb felvételeikből lehet majd válogatni. Kedveli, szereti, tartson velem. Jó magam, Kis János Manó voltam, a technikai munkatárs Szabó Tibor, mosolygó üdvözöl benneteket, de ne menjetek messzire, maradjatok halló távolságban, hiszen a pontos időjelzés után tovább szól a zene, méghozzá egy válogatás a blues zene világából. Aki velünk tart, jó vételt, jó szórakozást, balcsózom, szevasztok!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Szerdánként este. A blues legendái. A Szabadkai Magyar Rádióban.

Szerdánként este füleljenek önök is. A blues legendái. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: érzi, hogy elkapta a blues, akkor a szíve biztosan hozzánk hoz.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A legjobb blues dalok nálunk szólnak. Ez tény.
1: A 100%.

0: Ha blues a kedve, akkor az állomáskeresőt a legjobb helyre tekerte. But I've still got the
1: blues for you. Szabadkai Magyar Rádió.
0: A legjobb blues dalok nálunk szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Ha blues a kedve.

0: Ha érzi, hogy elkapta a blues.
1: A legjobb blues dalok nálunk szólnak.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 107,1 MHz-en.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: A stresszes nap után lazítson, lazítson, lazítson, lazítson. A Szabadkai Magyar Rádió éjszakai zenés műsora mellett.
2: Üdítő zenei turmix, mellékhatások nélkül, esti koktél.

0: Legendás előadók a 107,1-en.
1: A 80-as, 90-es évek legjobb rockzenéi.
2: Nálunk szólnak.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. 107,1.

kis éjjű zene egy kicsit másképp. Esti koktél a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: legendás előadók, emlékezetes dalai.
1: Mi leporoljuk a régi slágereket.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Dalok, melyeket szerettünk.

0: egyenesen a 70-es években.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

0: Esti koktél.
1: Mi szeretjük a retro zenéket.
2: Figyelem, a hangerővel csak óvatosan.
1: Szomszédok is ezt hallgatják. Esti koktél.

Nevem meg Elek. Estelente megahertsen edvelem eme re-emek zenefelvételeket. Esti koktél.

0: Finoman, halkan.
1: Szól a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Száz hét egész
0: zene. Zene. Ami megérint.

0: ne állítson az állomáskeresőn. Fontos információ következik. Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
1: Miért?
0: Szabadkai Magyar Rádió, 107,1 MHz.
2: Ez meg mi?
3: Üdítő zenei turmix, esti koktél.
0: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.

0: Mi nem felejtettük el
1: a 70-es évek kedvenceit,
2: mert a retro örök.
3: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: A 107,1-en.
0: Ahol a régi

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.

0: álljon meg egy darra,
1: dőljön hátra a foteljében,
2: és hallgassa a Szabadkai Magyar Rádiót
3: a 107,1-en.

0: a vastag talpú cipő, a trapéznadrág, a hosszú haj és az afrofrizura évtizede. Ez volt a 70-es évek divatja, ez pedig a 70-es évek zenéje.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.